Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hősök terén, a millenniumi emlékmű helyén korábban egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt. A hévizes kutat a bányamérnök Zsigmondy Vilmos kezdte fúrni 1868-ban. A víz 970 méter mélyről érkezett a felszínre. A kút fölé épült az úgynevezett gloriett, egy hatszögletű fedett terasz, aminek a közepén egy 24 méter magas zászlótartó rúd állt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis Háros-szigetet, eredeti nevén Fácán-zátonyt, normális esetben állandóan víz veszi körül. Ennek köszönheti védettségét és viszonylagos érintetlenségét. 1999 óta természetvédelmi terület, tilos belépni rá, sőt még csónak sem köthet ki a partjainál. A sziget zátonyként született a folyószabályozások következtében, valamikor a 20. században. A szigeten található legidősebb fa körülbelül 40-50 éves. Ez a kis sziget mindössze 400 méter hosszú, legnagyobb szélessége 100 méter, az áramlási viszonyok miatt valószínű 100 méter hosszú, legnagyobb szélessége 100 méter, az áramlási viszonyok miatt valószínűleg teljes egészében a parti ártérhez fog csatlakozni. Infocseppe

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Megérkezett az arab tengerre a Charles de Gaulle francia repülőgéphordozó vezette kötelék, amely szükség esetén részt vesz a hormuzi szoros biztosítását célzó misszióban, jelentette be a francia hadügyminiszter. Franciaország és Nagy-Britannia áprilisban nemzetközi találkozót rendezett a hormuzi szoros helyzetéről. A megbeszélést követően a brit miniszterelnök bejelentette, a két ország vezető szerepet vállal egy védelmi jellegű nemzetközi misszióban, amelynek célja a hajózási útvonalak biztonsága. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretet Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdubihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Margit hídon és a Lánchídon beszedett hídvámból befolyt összeg rendkívül nyereségessé tette a vállalkozást, így a századfordulóra ki is termelte két új hídárának legnagyobb részét. Ezután természetesen fizetni kellett a Ferenc József, mai Szabadság, és az Erzsébet híd átkeléséért is. Mindkét új hídhoz vámszedőházak épültek. A vámszedőházakat a II. Világháború után újjáépítéskor elbontották, csak a Szabadsághídnál maradt meg a két házikó a pesti oldalon. A Margit híd legújabb felújításakor felmerült a vámszedőházak visszaépítése, de végül csak azok alapjai épültek meg, így a jövőben bármikor újjáépíthetők. Természetesen nem azzal a céllal, hogy ott hídvámot szedjenek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament a Dunapart mentén hosszan elnyúló épületében elhelyezett egykori alsó és felső ház önálló két szárnyát, a köztük elhelyezett kupola foglalja össze, egybefogva az épület többi részeivel. A gótikát a finoman faragott tornyok és fiatornyoskák idézik. Az épület külsejét 88 szobor díszíti. A dunai oldalon a hét vezértől kezdve 5. Ferdinándig uralkodókat, a térre néző oldalon erdélyi fejedelmeket, hadvezéreket és vitézeket ábrázolnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A Bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1. Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1. Budapest

0: Most festőművész is, aki a mintarajziskola és rajztanárképző tanáraként számos nagy hatású művészmestere volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A két kerületrész, Soroksár és Pesterzsébet társadalmilag, gazdaságilag különböző település volt. A két kerületrész házassága több mint 40 esztendőn át tartott, ám lelkes lokálpatrióták hosszú időn át harcoltak Soroksár önállóságáért. 1992. szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok szavazataikkal az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete, amely 1994-ben vált le Budapest 20. kerületéről. Területe megegyezik az 1950-ben Nagy Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk, Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Megérkezett az arab tengerre a Charles de Gaulle francia repülőgép hordozó vezette kötelék, amely szükség esetén részt vesz a hormuzi szoros biztosítását célzó misszióban, jelentette be a francia hadügyminiszter. Franciaország és Nagy-Britannia áprilisban nemzetközi találkozót rendezett a hormuzi szoros helyzetéről. A megbeszélést követően a brit miniszterelnök bejelentette, a két ország vezető szerepet vállal egy védelmi jellegű nemzetközi misszióban, amelynek célja a hajózási útvonalak biztonsága. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk, hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború utolsó heteiben a Pest felől Budára visszavonuló német hadsereg a város minden hídját felrobbantotta, hogy hátráltassa az orosz katonák előrenyomulását. A folyóba merült Margit híd helyett 1946. májusában készült el az ideglenes hajóhíd, Ponton híd, amelyet a népnyelv Mancinak nevezett el. A híd tulajdonképpen két részből állt. Az egyik Pestet, a másik Budát kötötte össze a Margit szigettel. Az újjáépített Margit híd átadása után röviddel a már feleslegessé vált Manci hidat 1948-ban elbontották.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M7-es autópálya budapesti bevezető szakaszát sokan ma is Osztyapenkónak nevezik. A terület egy szovjet századostól, Ilja Osztyapenkóról kapta a nevét. Osztyapenkót 1944-ben azzal a feladattal bízták meg, hogy juttasson el egy ultimátumot a Budapestet megszálló német hadsereg vezetéséhez. A németek azonban azt a parancsot kapták, hogy a várost az utolsó csepp vérig tartani kell. Osztyapenkó visszafelé tartott a küldetésből, amikor állítólag német mesterlövészek agyonlőtték. 1950-ben hősi emlékművet állítottak számára a területen. Ezt csak 1991-ben bontották el. Ma a közeli Memento Parkban látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Megérkezett az arab tengerre a Charles de Gaulle francia repülőgép hordozó vezette kötelék, amely szükség esetén részt vesz a hormuzi szoros biztosítását célzó misszióban, jelentette be a francia hadügyminiszter. Franciaország és Nagy-Britannia áprilisban nemzetközi találkozót rendezett a hormuzi szoros helyzetéről. A megbeszélést követően a brit miniszterelnök bejelentette, a két ország vezető szerepet vállal egy védelmi jellegű nemzetközi misszióban, amelynek célja a hajózási útvonalak biztonsága. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd építését egy 1930-as törvényszék rendelte el, melyben meghatározták, hogy azt Horthy Miklósról nevezzék el a kormányzás 10 éves jubileumára. A minisztérium ez alapján írta ki a tervezésre a pályázatot, amire 17 pályamű érkezett. A bírálóbizottság ezek közül 3-at díjazott, és másik 3-at megvásárolt. A minisztertanács a 3 díjazott és a minisztérium által utólag készített felsőpályás tervek közül a hírosztály terv változatát fogadta el. Így a kiviteli terveket annak alapján készítették. A tervezést Ágyai Hubert Pál irányította. Az építkezés 1933-ban vette kezdetét, a fővárosiak pedig 1937. szeptember 12-én vehették birtokba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Molnár-sziget Csepel és Soroksár között fekszik, és az itt létesített hajómalmokról kapta a nevét. A Zátony-szigeten valamikor legelők voltak, aztán rost termesztettek itt, ezt őrölték liszté, és az abból készült kenyeret árusították Budapesten a soroksári svábok. A nyaraló övezetnek számító szigetre hétvégén gyakran látogatnak kirándulók, kerékpárosok, evezősök, akik a városhoz közel keresnek pihenést és kikapcsolódást. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tabán ma Budapest egyik legszebb zöld területe, de egyben tragikus események emlékhelye is. Buda, Óbuda és Pest egyesítése után sokáig ez a terület maradt az egyetlen, amelyik meg tudta őrizni a kisvárosi arculatát. De az 1930-as évek modernizáló törekvéseinek idején az itteni házakat lerombolták. 1949-ben Sztálin születésnapi alkalmából pedig az itt magasodó ortodox templomot is elpusztították. A terület ma fás, ligetes, kedvessé a hely. Valószínűleg a világháború kitörése miatt maradhatott üresen. A terület beépítésére ugyanis a harcok miatt már nem volt lehetőség. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első állandó Duna felett átívelő híd létrejöttét Buda és Pest városa között gróf Széchenyi István nagyszabású víziójának köszönhetjük. A legnagyobb magyar erős elhatározása és akarata, illetve az azt övező nemzeti lelkesedés segítségével épülhetett meg a Lánchíd. A nemes férfiút már 1828-ban foglalkoztatta az átkelő ötlete. Mivel a tökéletlen hajóhidak akadályozták a folyón a gőzhajózást is, illetve nem bírták el az egyre növekvő forgalmat. 4 évvel a gondolat megfogalmazódása után megalakult a hídegylet. Ennek az égisze alatt fogott hozzá a gróf a híd építésének, technikai és pénzügyi lebonyolításához. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk, Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Megérkezett az arab tengerre a Charles de Gaulle francia repülőgép hordozó vezette kötelék, amely szükség esetén részt vesz a hormuzi szoros biztosítását célzó misszióban, jelentette be a francia hadügyminiszter. Franciaország és Nagy-Britannia áprilisban nemzetközi találkozót rendezett a hormuzi szoros helyzetéről. A megbeszélést követően a brit miniszterelnök bejelentette, a két ország vezető szerepet vállal egy védelmi jellegű nemzetközi misszióban, amelynek célja a hajózási útvonalak biztonsága. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdubihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Turánszkiné Gál Erzsébet a budapesti Gellért-hegyen álló szabadságszobor modellje. A vidékről érkezett mindenki számára ismeretlen Erzsébetet Kisfaludi Stróbül Zsigmond, a szobrot készítő művész választotta modellnek. A lánynak komoly áldozatokat kellett hoznia, le kellett vágatnia a haját, és hetekig kellett állnia egy ventilátor szelében. A szobor eredetileg a felszabadulási emlékműnevet viselte, és 1947-ben került a helyére, és évtizedekig több az itt állomásozó szovjet csapatokra utaló elemet is tartalmazott. Ezeket 1992-ben elszállították. Így nyerte el az emlékmű a mai alakját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország közepesen városiasodott ország. A népesség közel kétharmada városokban él, és a városi lakosság majd 40%-a él Budapesten. De természetesen még ennél is több embert köt a fővároshoz mindennapi munkája. Az ország legnépesebb városai a 2001-es népszámlálás szerint Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét és Székesfehérvár. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti híd, köznyelvben elterjedt nevén a déli összekötő vasúti híd, Budapest egyik vasúti hídja. Ez az átkelő Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb vasúti összeköttetése a Dunán, melyen az országon áthaladó vasúti forgalom túlnyomó része folyik. Ferencváros és Kelenföld állomások között már 1877 óta áll híd. Az első építmény azonban a növekvő vasúti forgalom és a nem megfelelő anyagminőség miatt idejekorán meggyengült, ezért 1913-ban újat építettek, ami azonban a II. Világháborúban megsemmisült. A háború után egy félállandó úgynevezett K-hidat építettek. A jelenleg is használt szerkezetek 1948 és 53-ban készültek el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szerelem sziget, a Margit sziget és az Óbudai sziget mellett Budapest harmadik olyan Dunai szigete, melyet egész évben víz ölel körül. A szép nevű fiatal sziget a fővárosi Dunai szakasz déli részén található, és a Hunyadi sziget folytatásaként az 1911-es lezárás után jött létre. A mellékák kotrása révén őrződött meg a mostani állapotában. A sziget 220 méter hosszú és 50 méter széles, néhány hódcsaládot leszámítva más nem él rajta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, változik a H5-ös hév közlekedése, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, a külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül a középpontba. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi és szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad. Visszatér a pénzügyminisztérium a József Nádor térre az Alpár Ignác tervezte épületbe, jelentette be közösségi oldalán a tárca új vezetője. Kármán András hangsúlyozta, célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére, egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tárcát építsenek. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar köznönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótló buszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Ma rendezik a Futókörök napját. A rendezvényen a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik népszerű közösségi szabadidő sporteseménye 25 városban várja az érdeklődőket. A helyszínekről a szabadidő sportesemény szervezők országos szövetsége online felületein lehet tájékozódni. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél megélénkül. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. A Kereszt utcákból csak jobbra lehet kikanyarodni a Kolozsvár utcába, valamint a Kolozsvár utcából csak jobbra lehet a keresztező utcákba bekanyarodni. Kivéve a Rákospalotai körvasútsornál, a Rekettye utcánál, a Régész utcánál és a Litva utcánál. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában, a Nagydiófa utcánál közműépítés miatt. A Nagydiófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Napközben a pesti úton a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Szabó Kati vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk a Klasszik Hétvége. Már is mondom, mivel várom önöket az előttünk álló 1 órában. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának 1 hektáros központi csarnoka. Ismét kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank, és beszélünk arról is, hogy szakorvosképzés indul a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinikáján a tüdőrák hatékony gyógyítása érdekében.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat- és növénykert biodómjának 1 hektáros központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az időjárástól független bemutató téren 13 000 trópusi növény mellett egzotikus állatfajokat és egy több mint 14 méter magas vízesést is megtekinthetnek majd a látogatók. A nettó 350 millió forintos fejlesztés az intézmény saját bevételeiből és fővárosi támogatásból valósul meg. Ismét kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank. A szélhámosok kifejezetten korábbi hamis befektetési lehetőségek károsultjait hívják fel telefonon, és az ügyfeleknek akár megtérítését ígérik. Állításuk szerint a visszafizetés az érintettek számára adóköteles, így nekik azt előzetesen át kell utalniuk. A Magyar Nemzeti Bank felhívja a figyelmet, hogy ilyen esetben senki se fizessen. További tájékoztatás a kiberpajzs.hu oldalon érhető el. Lemondott a Moholy Nagy Művészeti Egyetem teljes kuratóriuma. Az egyetem közlése szerint Böszörményi Nagy Gergely kuratóriumi elnök és Fellegi Tamás felügyelőbizottsági elnök bejelentette. A testület befejezi munkáját és az alapítói jogokat az új felsőoktatási minisztériumnak ajánlja fel. Két nemzetközileg elismert alkotó kapja idén a Moholy Nagy díjat. Dénes Ágnes, New Yorkban élő magyar származású képzőművész, és Fujimoto Su, japán építész, a Magyar Zeneházának tervezője részesül az elismerésben. Szakorvosképzés indul a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinikáján a tüdőrák hatékony gyógyítása érdekében. A program részeként 30 fiatal szakorvos sajátíthatja el a tüdőtakanatok ellátásának legújabb tudományos és klinikai módszereit. Az intézmény hangsúlyozta, hogy a tüdőrák korai felismerése és korszerű kezelése ma már egyre több beteg számára biztosít hatékonyabb kezelést és jobb életminőséget. Újabb elektromos buszok álltak forgalomba a fővárosban. A 35 alacsonypadlós, klimatizált USB töltőpontokkal ellátott tágas járművel a Rákospalotát a belvároson át Nagy Tétényel összekötő főútvonalon, illetve a középutai városi részben lehet utazni, közölte a BKK. Új parkolási rend lesz a Nagykörúton. Jönnek a villámparkolók, írja vezes.hu. Nem parkolóhelyek felszámolásáról van szó, hanem az átalakításukról. A Nyugati tér és a Boráros tér közti jelenlegi nagyjából 330 hely egy részét rövid idejű, úgynevezett villámparkolóvá alakítják, ahol legfeljebb fél órát lehet majd megállni. Emellett több rakodóhelyet és mozgáskorlátozott parkolót hoznak létre, valamint külön helyeket kapnak a megosztott autók is. A cikk szerint a cél az, hogy gyors ügyintézéshez vagy bevásárláshoz könnyebb legyen szabad helyet találni.
0: Budapesti híreket hallottak.
2: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban a hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre kell készülni naponta 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában, a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítése miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Rendezvényt tartanak ma 20 és 22 óra között a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. Útszűkületen kell áthajtani a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. Napközben a pesti úton a Ferihegyi út és az Rígnyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomjelző lámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Csökkent a népesség az év első három hónapjában, de lassabb ütemben, mint egy évvel korábban. A statisztikai hivatal adatai alapján valamivel több mint 17 ezer gyermek született, és csaknem 33 ezeren haltak meg. Ez azt jelenti, hogy folytatódott a népességfogyás, de 12%-kal mérséklődött, így is 2000 fővel csökkent a magyar lakosság létszáma. Országszerte több mint 20 strand és fürdő kezdte meg a szezont. A legtöbb helyen fokozatosan nyitják meg a medencéket. A fürdők többsége csak a pünkösdi hétvégétől, vagy június közepétől várja a strandolókat. A jegyárak idén országszerte mérsékelten emelkedtek. Budapesten átlagosan 5-8%-os a drágulás, de a családi kedvezmények megmaradtak. Motoros és kerékpáros mentőki szolgálatba állnak Budapesten és Pest vármegyében. A sürgősségi ellátásban havonta mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken. A mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riasztja, így az életmentés már a mentőautó kiérkezése előtt megkezdődhet. Nem kedvez az időjárás a szántóföldi növényeknek, jelentette ki a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke. Petőházi Tamás arról beszélt, a klímaváltozás következménye, hogy 2026 az első év, amikor Magyarországon nagyobb területen termesztenek napraforgót, mint kukoricát. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dínye szezon. A fóliasátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben, mondta a Magyar Dínyetermesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található. Az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnyetermesztéssel. Ellenőrzik a napszemüvegeket a boltokban és az online térben is, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Eitmann Norbert elmondta, szúrópróbaszerűen látogatnak el az üzletekbe, utcai árusítóhelyekre, ahol a termékek biztonságosságát, jelöléseit, valamint a gyártói forgalmazói tájékoztatók meglétét vizsgálják. Szabálytalanság esetén a gyártót és a forgalmazót is megbírságolhatják, a terméket is kivonhatják a forgalomból.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. A gyermekkori magas vérnyomás felismerését segítő alkalmazást fejleszt ki a Szegedi Tudományegyetem. Az applikáció meghatározza, hogy mekkora a magas vérnyomás kockázata, mikor elegendő az életmódváltás, és mikor van szükség szakorvosi vizsgálatokra vagy gyógyszeres terápiára. A probléma egyre gyakoribb a fiatalok körében. Túlsúlyos vagy elhízott gyerekek körülbelül egy negyede magas vérnyomással küzd. Új járműveket vetnek be a magyar utakon. A Magyar Közút Nonprofit ZRT járműparkja 4 darab emelőkosaras gépjárművel bővült, amelyeket elsősorban magasban végzendő üzemeltetési és fenntartási feladatok ellátására szereztek be. Olvasható a Magyar Közút közleményében. Ezeket elsősorban jelzőlámpák, közvilágítási berendezések ellátására szereztek be. Forgalomtechnikai eszközök,

0: keleten és az öpölmenti térségben is. Számít a csoportos utazások számának további növekedésére a MÁV csoport. Felhívják a figyelmet arra, hogy a vasúti csoportos utazásokat legalább 7 nappal, az autóbuszos kirándulásokat 15 nappal indulás előtt be kell jelenteni a társaság honlapján. A díjmentes kísérői kedvezmény kizárólag előzetesen bejelentett és visszaigazolt csoportok esetén vehető igénybe. Több mint 2,5 ezer jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő országos rádiópoll ellenőrzésen. A legtöbb esetben gyorshajtás, a biztonsági öv használata vagy a kötelező pihenőidő elmulasztása miatt kellett intézkedniük a járőröknek. Az akció során hadsofőrnél az alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Több mint 685 ezren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezren még nem küldték be a megérkezett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV e-SZIA felületén vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényes személyi jövedelemadójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, ma van a lisztérzékenység világnapja, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helyekerítésnek a középületek körül. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést, ezt a Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán úgy reagált, a kormányzati támogatás megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése, az alapítvány kuratóriuma pedig mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósvai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia autoimmun betegség, az érintetteknél a glutén fogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis, és szükség esetén a szigorú gluténmentes diéta betartása. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. Múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket ma és holnap a múzeumok majálisán. A fővárosban a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében több mint 100 kitelepülő múzeummal és kiállító helyjel ismerkedhetnek meg a látogatók, akik interaktív bemutatókon, tárlatvezetéseken vehetnek részt. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A szél a Dunántúlon megerősödik, napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.
3: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok, Szabó Kati vagyok. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Nézzük, milyen információkkal várom önöket az előttünk álló egy órában. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Pósvai Mihály geológust, akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. És beszélünk arról is, hogy kezdődik a kültéri szezon a Magyar Zeneházában.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Már is érkeznek a friss budapesti hírek, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szál összetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken. Posfai Mihály geológust, akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Megbízatása 3 évre szól. A Tudós Testület főtitkára Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkár helyettes pedig Kovács Ilona pszichológus lett. Nincs felkészülve a bőr a hosszú tél után hirtelen beköszöntött melegre és magas UV-sugárzásra, ezért fontos védeni. Erről beszélt a Semmelweis Egyetem bőronkológiai klinikájának bőrgyógyásza. Kovács Anikó elmondta, fontos a megfelelő fényvédelem, de figyelni kell a D-vitamin megfelelő szintjére is. Sokkoló látványra ébredtek még vasárnap hajnalban egy angyalföldi 10 emeletes lakóház lakói. Egy 21 éves pszichiátriai kezelés alatt álló férfi módszeresen végighaladt az utcán, és több mint 10 autó ablakait törte be. Az ámokfutó nem kímélt egy hete vásárolt járművet sem. A betört üvegek mellett pedig vérnyomokat hagyott maga után. A rendőrség még a helyszínen elfogta az elkövetőt. A rongáló millió károkat hagyott maga után, írja a Blick. Kezdődik a kültéri szezon a Magyar Zeneházában. A szabadtéri színpadon világzenei formációk, táncház, gyermekprogramok, zenés filmvetítések, filmes koncertek és street dance várja az érdeklődőket. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap.
0: Budapesti híreket hallottak. Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából különleges digitális kezdeményezés valósult meg. Az Országos Széchenyi Könyvtár digitális bölcsészeti központjában elkészült az író svábhegyi kertjének részletes virtuális történeti rekonstrukciója. A Jókai Gazda Kertje című projekt nem csak az irodalom történeti emlékezetet gazdagítja, hanem a 19. századi kertkultúra világába is új élményszerű betekintést kínál. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi között a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet eléri-e az adott napra vonatkozó melegrekordot. Ismét az Alkotmánybírósághoz fordult a lakossági kamatstop miatt az OTP és más piaci szereplők. A beadványban azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a rendelet és a meghosszabbítás alaptörvénybe ütközését. Gimnazista élesztett újra egy férfit a nyílt utcán. A fiú a Blicknek mesélte el, hogy épp angolórán ült, amikor a telefonjára letöltött Steve City alkalmazás jelezte azt, hogy a közelben valaki segítségre szorul. Ekkor kirohant a tanteremből, majd az alkalmazás által megjelölt helyszín felé szaladt, és megkezdte a segítségnyújtást. Elmondása alapján körülbelül 3 perc után a bajba jutott férfi újra elkezdett lélegezni, majd újra összeomlott a keringése, ami miatt folytatta az újraélesztést, ami sikerrel járt. Nem sokkal később a mentők stabilizálták a beteget. Egyébként a Steve City az Országos Mentőszolgálat által fejlesztett alkalmazás, amely arra jó, hogy a 112-es segélyhívóra beérkező hívás mellett az appot használó önkénteseket is lehet riasztani. Június végétől ismét indulnak retro Isztria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres, Posztojnát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opátiába és Riekába, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez itt továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésekben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése. A hívek megújítása. Tovább nőtt a használt autóbehozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint áprilisban több mint 12 000 importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A szakemberek szerint a kereslet növekedését ösztönzi, hogy jelenleg ugyanannyi forintért 10%-kal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel ezelőtt. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Váranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszer ennyi üzemanyagra elég az átlagfizetés. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to go brassói apró pecsenyét és a csirkepaprikást orsó tésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes Milk laktózmentes tejet minőség megőrzési probléma miatt.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, ma van a lisztérzékenység világnapja, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helyekerítésnek a középületek körül. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést, ezt a Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán úgy reagált, a kormányzati támogatás megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése, az alapítvány kuratóriuma pedig mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósvai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia autoimmun betegség, az érintetteknél a glutén fogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis, és szükség esetén a szigorú gluténmentes diéta betartása. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. Múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket ma és holnap a múzeumok majálisán. A fővárosban a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében több mint 100 kitelepülő múzeummal és kiállító helyjel ismerkedhetnek meg a látogatók, akik interaktív bemutatókon, tárlatvezetéseken vehetnek részt. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A szél a Dunántúlon megerősödik, napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Szabó Kati vagyok. Egy óránk van még hátra, amelyben szó lesz arról, hogy nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. Májusban lezárulnak a volt körszálló bontási munkádatai, és beszámolok arról is, hogy Cseke Szilárd munkácsi díjas festőművész életművéből nyílt kiállítás a műcsarnokban.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytassuk friss fővárosi hírekkel itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban, hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszak Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, fontos a tiszta versenyhelyzet, amiben a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Ples Tamás hozzátette, mielőbb ki kellene dolgozni az Airbnb-re vonatkozó szabályokat is. Májusban lezárulnak a volt körszálló bontási munkálatai, ezt követően pedig megkezdődik az épület együttesének felépítése. A bontás során elvégzett statikai vizsgálatok rámutattak, hogy az eredeti tartószerkezet megtartása nem biztonságos, így a módosított építési engedélynek megfelelően a teljes épületet lebontják. A beruházás az ikonikus forma és a városképi megjelenés megtartásával, de immár a 21. századi műszaki követelményeknek maximálisan megfelelve valósul meg. Az első kulcsátadások 2028 tavaszán várhatók. Tagadták bűnösségüket a 2022-ben a 6. kerületi Jókai utcában történt házfalomlás ügyében indult büntető eljárás vádlottjai a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, a per előkészítő ülésén. A balesetben a Budapesti Operett Színház egyik táncművésze maradandó fogyatékosságot okozó sérülés szenvedett. Az eljárás szeptemberben a vádlottak vallomásainak meghallgatásával folytatódik. Cseke Szilárd Munkácsi díjas festőművész életművéből nyílt kiállítás a műcsarnokban. Az alkotó figuratív festményeit, absztrakt erdőképeit, installációit, valamint szobrait felvonultató, az identitás témakörét vizsgáló időszaki tárlatot a nagy közönség június 7-ig tekintheti meg. Átlagos szamóca termés várható idén. Bár a termőterület kissé nőtt, a kedvezőtlen időjárás miatt az idei hozam legfeljebb 7000-7500 tonna körül alakulhat. A fólia sátorban termesztett gyümölcs már kapható, a szabadföldi szamóca pedig május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az Agrárkamara szerint a szélsőséges időjárás okozhat még gondokat. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került egészségi okokból rászoruló színházi háttér dolgozók támogatása. A kezdeményezéshez csaknem 100 fellépő, közreműködő csatlakozott. A művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést.
0: Budapesti híreket hallottak. Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez itt továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Stagnálnak a lakbérárak áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 2,1%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 1,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5%, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugár fizikus vehette át idén a Nők a Tudományban kiválósági díjat a Magyar Tudományos Akadémián. A 13. alkalommal odaítélt elismeréssel a kutatónők kiemelkedő tudományos munkáját, közösségi szerepvállalását és mentori tevékenységét ismerték el. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása, tudatta az intézmény. Ez az elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, ez az onkológiai ellátás, amely képalkotó eszközök például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát, teszik hozzá. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag felett teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós 60%-ot sem érte el. Az elemzés alapján a legnagyobb állami támogatásban részesülő szektorok termelékenysége nőtt a legkevésbé. Hamisított katonai behívót kapott több Dömösön élő férfi, ezért zaklatás miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz az esztergomi rendőrkapitányság. A hírt a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság tette közzé a polisz.hu oldalon. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a sajtóban megjelent behívó nem valódi, nyilvánvaló megtévesztésről van szó, ezért kérik, hogy amennyiben bárki is ilyen levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen, illetve ha a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelezze azt a hatóság felé. A parkolóautomaták tervezett megszüntetése és a parkolási díjak emelése ellen tiltakozik a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület. A tervek szerint a készpénzzel fizetőknek utólagosan kellene felkeresniük egy parkolási irodát, ahol egységes 3 órás díjat kellene megfizetniük. Kiemelték, hogy ez nem tekinthető életszerű megoldásnak, hátrányosan érinti az idősebb korosztályt, a digitális eszközöket kevésbé használókat, valamint a turistákat és a vidékről érkezőket, ezért felülvizsgálatra szólít. Fel a főváros vezetését.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Mai utolsó fővárosi hírblokkunk következik itt a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsorában. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének becslése szerint a csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban. A szervezet közleménye szerint a lovagok esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta fennálló probléma. Rendszám hiány a hatóságok nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Erre többnyire csak baleset vagy közúti igazoltatás során derül fény. Időről időre felmerül ugyan a rendszám bevezetése ezeknél a járműveknél is, de ez a végrehajtás technikai és költségvonzatai miatt elmarad. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul, és a rakparton halad. A gyülekezőt 15 óra 30 perckor tartják, a menet 16 óra 30 perckor indul. A nagy színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke, és a fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. 10 óra lesz rövidesen, jönnek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en, mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ért. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok, Szabó Katit hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetések a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ez a Papagéno Klasszik 2026. május 16-ai adása, amely a legfrissebb hírek után már is indul. A Papagéno Klasszik mai adásában is végigvesszük a hét legfontosabb híreit, többek között, hogy Szabó Stein Imre két filmje is döntőbe jutott egy New York-i televíziós fesztiválon, illetve nemzetközi díjjal ismerték el a Művészetek Völgye társadalmi szerepvállalását. A Papagéno Klasszik első órájában a vendég lesz Kis Gabriella, a Haydeneum Magyar Régi Zenei Központ kommunikációs munkatársa. A Haydeneum egyházzenei koncertek a 2026-os évadban is kiemelkedő klasszikus zenei élményeket ígér, korhű hangszereken és az elfeledett remek művekre fókuszálva május 29-én és május 31-én. Illetve a vendég lesz még Alpár Balázs, média zeneszerző, a Fugato Orchestra alapító vezetője. Vangelis halálának évfordulója alkalmából nem csak a görög mester meghatározó műveinek részletei hangzanak el május 30-án a Bábel kertemben a Fugato Orchestra átirataiban, de a zenei gondolkodásának, stílusának hagyományait máig életben tartó szerzők és zenekarok, valamint a Fugatót vezető Alpár Balázs filmzeneszerző művei is. Ez lesz a Fugato Orchestra, Vangelis és a New Age hagyatékkoncert. A Papagéno Klasszika második órában is folytatódik, ahol a heti hír összefoglaló szintén folytatódik. Elkezdődött a 79. Cannes Filmfesztivál, illetve Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíjat. A Papagéno Klasszik második órájában Benda Gábor zongorista zeneszerző lesz az első vendég, akinek Szinergiák sorozata a Bruckner Galériában is bemutatkozik május 29-én. Az összművészeti előadásában a jazz ikletésű kompozíciókhoz novellák és kortárs képzőművészeti alkotások társulnak. Valamint vendég lesz még Demény Balázs junior primadíjas zongoraművész. Május 26-án a klasszikus zene és a tánc ősi kapcsolata kerül fókusz a Magyar Zeneházában. Demény Balázs junior primadíja zongoraművész Évszázadok táncai című koncertje nem egy hagyományos zongoraest, hanem inkább egy korszakokon átívelő párbeszéd, amelyben a tánc rituális ereje és a klasszikus zene találkozik. Ezzel várom tehát Önöket a Papagéno Klasszik műsorában. Tartsanak velünk!
0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Zavartalan marad az üzemanyagellátás, hepatitis A járvány alakult ki hajdóhatházon, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett táron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést, ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök hozzátette, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. A Magyar Hang szerint a szerződést elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia autoimmun betegség, az érintetteknél a glutén fogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis, és szükség esetén a szigorú gluténmentes diéta betartása. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fenn. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Jubileumi nyílt napot tart ma a Magyar Vöröskereszt. A Nyitott Székház nevű rendezvényre interaktív és szórakoztató programmal készül az idén 145 éves szervezet. Lesznek filmvetítések, társasjátékok és egy különleges elsősegélynyújtó flipper is látható majd. Az érdeklődők a kiállításon megnézhetik a történelmi vöröskeresztes relikviákat, az olvasósarokban pedig több évtizednyi családi lapmagazint és vöröskeresztes képregényt találnak. Ma van a Fény nemzetközi napja, 2018 óta ünneplik arra emlékezve, hogy 1960-ban Theodore Mayman, amerikai mérnök és fizikus, ezen a napon végezte az első sikeres kísérletet az általa épített lézerrel. A nap célja, hogy felhívják a figyelmet a fény szerepére, amely a földi élet és az élővilág egyik alapvető feltétele, az élet alapja. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A szél a Dunántúlon megerősödik, napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható. Vasárnap is marad a borongós, esős idő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. május 16-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szeri Minóra vagyok. A Papagéno Klasszik mai adásában is végigvesszük a hét legfontosabb híreit, többek között, hogy Szabó Stein Imre két filmje is döntőbe jutott egy New York-i televíziós fesztiválon, illetve nemzetközi díjjal ismerték el a Művészetek Völgye társadalmi szerepvállalását. A Papagéno Klasszik első órájában a vendég lesz Kis Gabriella, a Haydeneum Magyar Régi Zenei Központ kommunikációs munkatársa. A Haydeneum egyházzenei koncertek a 2026-os évadban is kiemelkedő klasszikus zenei élményeket ígér, korhű hangszereken és az elfeledett remek művekre fókuszálva május 29-én és május 31-én. Illetve a vendég lesz még Alpár Balázs, média zeneszerző, a Fugato Orchestra alapító vezetője. Vangelis halálának évfordulója alkalmából nem csak a görög mester meghatározó műveinek részletei hangzanak el május 30-án a Bábel kertemben a Fugato Orchestra átirataiban, de a zenei gondolkodásának, stílusának hagyományait máig életben tartó szerzők és zenekarok, valamint a Fugatót vezető Alpár Balázs filmzeneszerző művei is. Ez lesz a Fugato Orchestra, Vangelis és a New Age hagyatékkoncert. A Papagéno Klasszika második órában is folytatódik, ahol a heti hír összefoglaló szintén folytatódik. Elkezdődött a 79. Cannes-i Filmfesztivál, illetve Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíjat. A Papagéno Klasszik második órájában Benda Gábor zongorista zeneszerző lesz az első vendég, akinek Szinergiák sorozata a Bruckner Galériában is bemutatkozik május 29-én. Az összművészeti előadásában a jazz ikletésű kompozíciókhoz novellák és kortárs képzőművészeti alkotások társulnak. Valamint vendég lesz még Demény Balázs junior prima díjas zongora művész. Május 26-án a klasszikus zene és a tánc ősi kapcsolata kerül fókuszba a Magyar Zeneházában. Demény Balázs junior prima díjas zongora művész Évszázadok táncai című koncertje nem egy hagyományos zongoraest, hanem inkább egy korszakokon átívelő párbeszéd, amelyben a tánc rituális ereje és a klasszikus zene találkozik. Ezzel várom tehát Önöket a Papagéno Klasszik műsorában. Tartsanak velünk! Néhány percen belül Kis Gabriella lesz a vendégem, a Haydeneum Magyar Régi Zenei Központ kommunikációs munkatársa. A Haydeneum egyházzenei koncertek a 2026-os évadban is kiemelkedő klasszikus zenei élményeket ígér, a korhű hangszerekre és az elfeledett remek művekre fókuszálva. A május végi események május 29-én és május 31-én többek között a Cseh Riba és az olasz-lengyel Kártelieri szerzők ismert és eddig elfeledett művei, valamint Haydn különleges, a megváltó hét utolsó szava ritka fortepiánó változata is felcsendül.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kis Gabriellát, a Haydeneum Magyar Régi Zenei Központ kommunikációs munkatársát. Szia Gabi, üdvözöllek a műsorban.
2: Szervusz Nóra, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: A Haydeneum egyházzenei koncertek a 2026-os évadban is kiemelkedő klasszikus zenei élményeket ígér, korhű hangszerekre és elfeledett remek művekre fókuszálva. A május végi két esemény, május 29-e és május 31-én hallhatóak azok a koncertek, amelyeken tényleg ritka pillanatoknak lehetünk szem és füld tanúi. Ezekről fogunk beszélgetni. A Haydeneum egyházzenei koncertek milyen célt tűz ki, mi az, amit itt meg akar szólaltatni? Ugye itt már vissza kell mennünk egy jó pár évet, hiszen akkor indult el, és most ugye 2026-ban is várja az érdeklődőket az egyetemi templomba.
2: Így van, nagyon csodálatosan összefoglaltad tulajdonképpen az eszenciáját ezeknek a koncerteknek, és hát aki követi a Haydeneum évadait, akár már várhatja is ilyen szempontból a május végét, hiszen ilyenkor nálunk hagyományosan az egyházi zenéjé a fő szerep. Ilyenkor Budapest szívében, az egyetemi templomban adunk egyházzenei koncerteket, és hát ez így lesz most is, ahogy említetted, május 29-én és 31-én két estén is találkozhatnak a Haydeneum koncertjeivel. Rögtön május 29-én tulajdonképpen egy Mária áhíta töré fog szerveződni ez az este, és hát ahogy említetted, zenei ritkaságok felfedezésére hívjuk a közönséget olyan szerzőkkel, akiknek a nevét hát nem biztos, hogy mindenki hallotta, bár az igaz, hogy az est egyik főszereplője Antonio Casimir Cartellieri.
1: Őt már hallhattuk.
2: Ő már ismerős lehet szintén a Haydeneum tavaly őszi koncertjéről, amikor is szintén egy magyarországi ős bemutatóról volt szó, amikor felhangzott a Rübeszál című opera meséje a Zeneakadémián. Most nyilván egy kicsit más vizekre evezünk, lelki mélységgel fogjuk megtölteni ezt az estét. Cartellierinek a La Purificazione di Maria Vergine című oratóriuma fog elhangozni. Ez tulajdonképpen egy újkori magyarországi bemutatóként is értelmezhető, és az az Apo Hakimen fogja megszólaltatni. Ő lesz az eskü karmestere, világhírű finn karmesterről van szó, és szembalistáról, aki tulajdonképpen Cartellieri műveit, hát kikutatta, felszínre hozta. Rübeszál című opera mese is neki köszönhető, és ugyanígy most ez a csodálatos oratórium is az ő vezényletével fog elhangozni. A pár darabja ennek a műnek Jakub Jan Riba Stabat Matere lesz. Riba sem biztos, hogy annyira ismerős.
1: Nem valószínű, igen.
2: Egyébként a cseh klasszikus zene történet egyik nagy alakja, és nem olyan régen tudtam meg én is az egyik kedves kolléganőmtől, hogy a csehek számára egyébként a karácsonyhoz nagyon hozzátartozik Ribának a zenéje, úgyhogy Csehországban ő nagy népszerűségnek örvend. A fájdalmas anyáról fog szólni ez az oratórium, ami még megszólal ezen az estén, ahogy említettem. Apo Hakimen vezényletével nemzetközi szólisták csatlakoznak hozzá, és a Helsinki barokk zenekar, valamint a Pörcsel kórus fog még közben működni ezen az estén.
1: Ahogy most az emlékeiben kutatok, az rémlik, hogy tavaly, amikor ugye volt ennek az operának a bemutatója, és ugye itt volt a világhírű finn karmester, akkor is elhangzott az a mi beszélgetésünkben, vagy lehet, hogy Vashegyi György említette, hogy ilyenkor ezek a művek nem csak itt Magyarországon hangoznak el, hanem ugye akár Finnországban, Helsinkiben is.
2: Igen, ez egy csodálatos együttműködés a Helsinki barokk zenekarral és Apo Hakimennel. Így a Rübeszálhoz hasonlóan először Helsinkiben fog felhangzani ez a műsor május 19-én, majd május 21-én Prágában, a prágai tavaszon, és aztán ehhez a sorozathoz, mint egy harmadik állomásként csatlakozik majd Budapest. az egyházzenei koncerteken fog felhangzani ez a műsor.
1: Itthon május 29-e, ekkor lesz a Haydneum egyházzenei koncertek első koncertje, és aztán pár nappal később, május 31-én pedig érkezik a hét utolsó szó, a helyszín szintén az egyetemi templom, és hát itt lesz Somlai Petra fortepiánon, aki elengedhetetlen része, én azt gondolom. Hogyha egy fortepiánó valahol van, és az ott megszólal, akkor annak nagyon örülünk, hogyha ahhoz Somlai Petrának köze van.
2: Igen, így van, és éppen most az elmúlt héten, május 8-án volt az évadunk utolsó fortepiano estje, ahol Somlai Petra lépett fel, és hát csodálatos koncert volt, szinte repültünk vele együtt a fortepiano hangján, úgyhogy valóban ő lesz az est egyik főszereplője május 31-én. Hát egy nagyon-nagyon különleges koncertre készülünk ezen a napon is. A megváltó hét utolsó szava a keresztfán, az hagyományosan minden évben elhangzik az egyházzenei koncertjeinken. Ez ugye a klasszikus repertoár legnépszerűbb műve, tehát az ilyen szempontból eltér az első este műsoráról, talán sokan ismerik ezt a művet, viszont kevesen tudják talán, hogy Haydn készített egy fortepiano változatot is erre a műre, ami nagyon ritkán hallható, most ez fog feltendülni ezen az estén. Nagyon, szerintem nagyon jól visszaadhatja majd azt az intimitást, ha arra gondolunk, hogy Krisztus ugye egymaga magányosságában függött a kereszten, akkor talán egy szóló hangszer monológia még inkább átadja ennek a mélységét és lelkiségét, úgyhogy egy nagyon megrendítő, ugyanakkor lélekemelő estére készülünk ezen a napon, és talán még különlegesebbé válik azáltal, hogy Somlai Petrának lesz egy párja is ezen az estén, Berec András személyében, aki Pázmány Pétertől fog felolvasni az ő prédikációiból részleteket, mint egy bevezetve az egyes tételeket, úgyhogy így ez a kett történelmi óriás fog Haydn és Pázmány Péter megjelenni általuk ezen az estén.
1: Tehát idén is lesz Haydneum egyházzenei koncertek május 29-én, illetve május 31-én, de a Haydneumnak a weboldalán minden részletes információt megtalálnak, és ha feltévednek az oldalra, akkor szerintem vannak érdekes cikkek, és vannak olyan dolgok, amire érdemes felhívni a figyelmet, például az, hogy a Haydneum ösztöndíj pályázata is megtalálható itt, amely a 42. Váci régi zenei napokhoz kapcsolódik.
2: Így van, nagyon nagy öröm, hogy ismét részt vehetünk a Váci régi zenei napokon. A Filharmónia Magyarországgal is sok éves az együttműködésünk, aminek nagyon örülünk. Ugye a Filharmónia Magyarország meghirdette június 26 és július 4 között megrendezendő Váci régi zenei napok mesterkurzusait, ahol hát kiváló professzorok lesznek jelen, úgy mint Lüszi Hors, vagy Sunszke Szató, Somlai Petra, akit már említettünk itt ezelőbb, de említhetném Elizabeth Scholz, Tutréli Katalint, Kertész Ildikó Fuvola művészt, és Vashegyi György. Szóval egy nagyon, nagyon gazdag napok állnak mind a közönség, mind az esetleges hallgatók előtt, és a korábbi évekhez hasonlóan igen, idén is elérhető a Haydneum Magyar Régi Zenei Központ ösztöndíj pályázata, ami lehetőséget biztosít a mesterkurzusokon való részvételre. Ezzel kapcsolatban minden információ is fent van a honlapunkon, úgyhogy az érdeklődőket biztatom, hogy tallózzanak, keressenek rá a lehetőségekre. Az aktuális hírek mellett természetesen van tudástár rovatunk, régi zenéhez kapcsolódó színes érdekességekkel, hangszerbemutatóval, de ugyanígy biztatom a közönséget, a hallgatókat, hogy keressenek rá a közösségi média csatornáinkra, ahol szintén jelentkezünk érdekességekkel, interjúkkal, videókkal, gazdag képanyaggal, úgyhogy igyekszünk ilyen módon is legaktívabban kapcsolódni a közösségünkhöz.
1: Így van, érdemes ezeket nyomon követni. Tehát most, ami előtt van, azok a Haydneum egyházzenei koncertek, de természetesen fogunk még beszélgetni a Haydneum koncertekről, amelyek esetleg Eszterházán lesznek, vagy a következő évadról is, amikor ez majd nyilvános lesz, akkor úgyis újra hallható lesz itt a Papagéno Klasszikban egy beszélgetés. Én pedig kívánom, hogy mindegyik koncertteltház előtt zajlódjon.
2: Köszönjük szépen, így legyen, várjuk a közönséget szeretettel.
1: Az elmúlt percekben Kis Gabriellát hallhatták, a Haydneum Magyar Régi Zenei Központ kommunikációs munkatársát.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában itt az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló első részébe. Átadták a Bartók Rádió zenei díjait. Harmadik alkalommal adta át a Bartók Rádió az előző év kiemelkedő zenei teljesítményeinek elismeréseként szakmai díjait 11 kategóriában május 13-án Budapesten. Az év hangszeres művésze elismerést Boldocki Gábor, Liszt Ferenc díjas trombita művész, érdemes művész kapta. Az év zenekara az Anima Muzicé Kamara zenekar, zeneszerzője Madarász Iván, énekművésze pedig Kolonics Klára lett. A hagyományoknak megfelelően két a jazz műfajában kiemelkedő művésznek is átadták a díjat. Az este során a Babos Jazz előadói díjban Borbé Mihály, Kossuth és Liszt Ferenc díjas klarinétos és szaxofon művész részesült, a Vukán György jazz alkotói díjat László Attila gitárművész zeneszerzőnek ítélték oda, és az év karmestere pedig Farkas Róbert lett. Gratulálunk minden díjazottnak! Szabó Stein Imre két filmje is döntőbe jutott egy New York-i televíziós fesztiválon. Két nevezésével is a New York-i Fesztivál TV and Films Awards verseny shortlistjére került. Előadó művészet kategóriában Szabó Stein Imre televíziós szakember, író-rendező, stratégiai kommunikációs szakember. Az egyik egy független produkció, amely Dávid Levi zongora művész megkeresésére készült, aki a zeneirodalom egyik legnehezebbnek tartott művét, Sosztakovics 24 prelúdium és fugáját játszotta el. A másik alkotás a 2025. szeptemberében Keller András művészeti vezetésével megvalósult Bartók Fesztivál Bartók for Europe-en készült egész estés koncertfilm, amelyet a Mezzó TV tűzött műsorára. A New York-i Fesztivál előadó művészet kategóriájának shortlistjére összesen 4 nevezés került be. Az előbb említett 2 mellett a svájci köztévi szuperprodukciója, az Eurovíziós Dal Fesztivál, illetve az angol Nemzeti Lottó Musical show-ja. Az eredményhirdetés május 21-én lesz. És nemzetközi díjjal ismerték el a Művészetek Völgye társadalmi szerepvállalását. A fesztivál többek között a helyi közösségekkel való szoros együttműködéssel, a zöld programok erősítésével, a fenntartható közlekedési megoldások támogatásával, valamint hulladékcsökkentési és szemléletformáló kezdeményezéseivel érdemelte ki az elismerést. A fenntarthatósági törekvések új fejezetét nyitja meg az idei évben a fesztivál és a Bibó Franchise együttműködése. A Bibó Franchise egy komposztálót telepít a Művészetek Völgyébe, amelynek eredményeként a fesztivál ideje alatt keletkező szerves hulladék helyi gazdák földjeit táplálja majd. És Prágában szólaltak meg Vitéz Laura fiatal zeneszerző művei. A prágai Szent Henrik templomban rendezett hangversenyen a fiatal alkotó neoklasszikus stílusú, spirituális hangvételű művei hangzottak el. A programban olyan darabok szerepeltek, mint a Tél fantázia, az Elveszett város, valamint a művész 12 évesen írt visszatérő repertoár darabja, a Könyörgés a békéért. Vitéz Laura fiatalkora ellenére már több mint 50 nemzetközi zenei versenyt nyert meg, és hivatalos magyar rekorderként is jegyzik. Korábban a BBC Mozartról szóló dokumentumfilmjében is szerepelt, most pedig alkotói oldalát helyezte előtérbe. Gratulálunk! És amihez még gratulálhatunk, hogy összeállt az Eszterházy Irodalmi Díj idei shortlistje. Idén is 7 kötet jutott a szűkített listára, amelyek közül a zsűri választja majd ki az ősszel átadásra kerülő díj nyertesét. Az Eszterházy Irodalmi Díjat minden évben az író vagy költő nyerheti el, aki az előző naptári évben magyar nyelven a legkiemelkedőbb művet, regényt vagy vers gyűjteményt, nyomtatott könyv és vagy e-könyv formában jelentette meg. A 2026-os shortlist került Barnabás Ferenc Most és halála óráján, Bognár Péter Elmész, visszajössz, sose halsz meg, Fancsali Kinga Nem a haláltól, Kollár Árpád Nád, Szálinger Balázs Mintha repülnék, Takács Zsuzsa A maradás szégyene, valamint Tóth Krisztina Szeleknek fordít című műve. Most a folytatásban egy interjú érkezik, Alpár Balázs média zeneszerző lesz a vendégem. Fugátú Orkesztra, Vangelis és a New Age hagyaték koncertre hívjuk meg a hallgatókat. Vangelis halálának évfordulója alkalmából nem csak a görög mester meghatározó műveinek részletei hangzanak el május 30-án a Bábel kertemben, a Fugátú Orkesztra átirataiban, de zenei gondolkodásának, stílusának hagyományait máig életben tartó szerzők és zenekarok, valamint a Fugátút vezető Alpár Balázs filmzeneszerző műve is. A 11 fős Fugato Orchestra hibrid zenéje egyszerre művészi és könnyed, hagyományos és innovatív, értelmes és érzelmes. Ezekről beszélgetek tehát Alpár Balázzsal.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Alpár Balázs, média zeneszerzőt, a Fugato Orchestra alapító vezetőjét. Szia Balázs, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia Nóri, köszönöm a meghívást.
1: A Fugato Orchestra következő koncertjére hívjuk meg a hallgatókat. Próbáltam valami más szót keresni, mert hogy nem mostanában volt koncertetek, de most végre eljött az ideje, hogy május 30-án ellátogathatunk a Bábelkertembe. Mi minden történt veletek, és miért pont most lesz ez a koncert?
2: Ez a koncert időpont azért mostanra terveződött be, mert hogy Vangelis, a görög mester, aki nekünk sok szempontból hát már ilyen iskolás korunk, gimnáziumi korunk alatt is azért fontos zenei hatás volt, neki halálának évfordulójához van közel ez a május 30-i időpont, és hát nekünk a Fugatóval már azért elég régóta célkitűzésünk az a fajta ilyen műfaj nyitottság, sok mindennek a kipróbálása egyfajta mégis egy ilyen magasztosabb, spirituális megközelítéssel együtt, amit azért Vangelis zenéje is képvisel, és mindig érdekelt az, hogy amit ő hagyományként végül is ránk örökített, és későbbi korokra, zeneszerzőkre komoly hatással volt, tehát akár a filmes vonalon is Hans Zimmerre, illetve nagyon sok alkotóra hatott az ő hangzásvilága, a megközelítése, hogy ezt milyen szép lenne bemutatni egy koncerten, hogy ezek a folyamatok az elmúlt 5-10-15-20-30 évben hogyan alakították ezt a stílust, amit hát talán New Age-nek hívtak régebben, mostanában ezt a cinematic, epic cinematic vonalat szokták rá mondani erre a fajta zenére.
1: Jól mondta azt, hogy régen volt koncertetek, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy régen jelentkeztetek új műsorra.
2: Koncertünk is régebben volt, most volt egy kisebb ilyen kényszerpihenünk. Hát ez a nagy létszám azért nem könnyíti
1: fő,
2: meg 11
1: ugye?
2: Fővel, igen, azt, hogy rendszeresen legyenek koncertek, úgyhogy az elmúlt időszakban azon serénykedtünk, hogy egy új műsor legyen, és ha kevesebb szer is, de azt valamilyen különlegesebb élményé tegyük.
1: Vangelis zenéjéhez kapcsolódóan szerintem mindenkinek van valami kedves vagy kedvenc élménye, és van egy film is, amely ugye ikonikus, és én azt gondolom, hogy ez mindenkinek beugrik. De neked mi volt az, amit felfedeztél a görög mestertől és a műveiből, illetve mi az az első élmény, ami eszedbe jut?
2: Ez nagyon jó, hogy ezt kérdezed, mert izgalmas módon találkoztam először Vangelis zenével egy Bambi mesejáték kapcsán, amely kazettán volt meg, és rongyosra hallgattam. Ugye annak idején ugye a Magyar Rádióban rengeteg kiváló olyan hangjátékot készítettek, ahol nem azon, hogy felolvas valaki, akár egy jó színész egy szöveget, hanem eljátszották és elzörejezték, és a képi részét teljesen ugye a gyerek fantáziájára bízva adtak elő különböző klasszikusokat, és nekem a Bambi kazettán jött szembe a vadászat alkalmával egy nagyon-nagyon karakteres zene, aztán különböző helyeken jelent meg Vangelisnak a zenéje, egyébként a Heaven and Hell című albumról, ami egy ilyen nagyon izgalmas, tényleg poklok és mennyek megszólalnak abban a zenében, és én akkor csak annyit érzékeltem gyerekként, hogy ez a zene, ez valami iszonyatosan erős. Egyszerű, vissza is tudtam dúdolni, most érdekes mondani, a gyerekeimnek is megmutatva, ők is nagyon rá cuppantak, tehát hogy valami annyira primer, ősi dolgot tud egy nagyon egyszerű megfogalmazásban átadni, ami viszont nagyon erősen ébreszt föl érzelmeket, asszociációkat, és az annak idején valaki a Bambi kazettánál is nagyon jól eltalált, hogy ide ez jó zene lesz.
1: És milyen Vangelisnek a zenéje? Mit meg tudtad fejteni, vagy meg akartad-e fejteni?
2: Igen, mindig van egy ilyen vágy arra, hogyha főleg tanult zeneszerzők találkoznak olyan nagyon egyszerű, minimalista zenékkel, hogy mitől olyan sikeres, hát én évekig tanultam itt a komplex, csodálatos megfejtéseket a nagymesterektől, akiket ma már kevésbé szívesen hallgatnak az emberek, és akkor itt vannak ezek a viszonylag egyszerű, már-már sok embernek akár gicses, dallamos zenék, és mégis mitől működnek. Ezért valószínűleg az is benne van, hogy ő egy nagyon jó melodista, tehát hogy nagyon jó füllel. Nem volt képzett zenész egyébként, nem tudott kottát írni, tehát amikor ő szimfonikusra írt, akkor azt valaki az ő szintetizátoron fel improvizált ötleteit lekottázta, de mint nemrég megtudtam, remek festő is volt, tehát egy ilyen valahogy nagyon jó receptorai voltak, és vette az égi jeleket, hogyha így gondolunk erre. És talán pont ez a képzetlensége adta azt a szabadságát is, hogy ki tudott próbálni olyan dolgokat. Tehát volt egy nagyon érdekes szintetizátoros rendszere, amiben gyakorlatilag mint egy organistai kézzel, lábbal, csáppal, amivel tudott, kapcsolt mindenféle kapcsolókat, és olyan színeket tudott. Tehát az, hogy ő nagyon színekben gondolkodott, ez például egy eléggé meghatározó, későbbi korokra is nagyon meghatározó volt, hogy oké, ha egyszerű maga a zenei tartalom, vagy az a dallam, de az úgy szólal meg, mint hogyha egy hegytetőn állnánk, és éppen valami csodálatos naplementét néznénk, és ezt csak a hangzással el tudja érni, akkor ez az egyik nagy invenciója talán.
1: Május 30-án ezen a koncerten el fog-e hangozni az 1492 a Paradicsom meghódítása című filmből, ugye az az ikonikus zene, illetve hogyan, nem jó szó, hogy alakítottátok át, hanem hogyan varázsoltátok át ezt olyan fugátú orkesztrástra?
2: Igen, nem is hagyhatjuk ki igazából, meg lennénk vetve, hogyha ezt kihagynánk. Úgy szólal meg nálunk egy hosszabb medlibe ágyazva egyébként ez a dallam is, hogy én itt hozom össze azt, amit én mondjuk komoly zenei zeneszerzés szakon tanultam, és magamba szívtam, meg Bach zenéjéből, meg Beethoven zenéjéből magamba szívtam, hogy ezeket az amúgy modernebb, akár néha a könnyűzenés témákat hogyan lehet egymásba szűni, és úgy válaszolgatnak a szólamok egymásnak, hogyha megszólal egy kis részlet, egy kis fosztány abból, amit fel tudunk ismerni, hogy ez amúgy abból van, de már egészen más kontextusban. Én 4-5-6 Vangelis művet szőttem úgy egybe, hogy az elején felcsendülnek kvázi eredeti formájukban, aztán elkezdenek egymásba gabajodni ezek a témák, és akkor egy ilyen negyedórás mű születik végülis belőle, ahol a Blade Runner-től kezdve az Oceanic című albumáról és sok olyan ismertebb dallamából is hallunk részleteket, hogy ezek közben egymást alakítják ezek a motivumok.
1: Volt-e olyan, akire hatott Vangelis zenéje, és megálmodott-e valamilyen művet, amely el fog hangozni a koncerten?
2: Igen, kifejezetten szerettünk volna új műveket behozni ebbe a műsorba a sajátjaimon kívül is, tehát általában a Fugát Orkesztrával, hogyha ilyen tribut műsort csinálunk, akkor ott általában valamilyen ránk nagy hatással lövő szerzőtől is játszunk eredetieket, majd ezt követően ezzel főleg az én szerzeményeim szólalnak meg, de most meghívtunk ebbe a műsorba mai magyar filmzeneszerzőket, zeneszerzőket, akik kifejezetten ezzel jelentkeztek, hogy ők is Vangelis hatása alatt komponáltak, úgyhogy lesz többek között Los Angelesben is dolgozó Fodor Attilától, aki a Fine Cut Buddies nevű formációnak a vezetője. Egy szerzemény, ő már kifejezetten ezt a modernebb, ilyen sound designos vonalat képviseli, de benne van ez a Vangelisi tágas, epikus hangzás is, de közben nagyon érdekes zörejekkel dolgozik a ritmus szekció terén, és lesz még mű Nagy Solymosi Gábortól, aki szintén filmzenei vonalon aktív, illetve Derecskei András, aki nem olyan régen megnyert egy crossover zeneszerző versenyt is, amit a Fugát Orkesztrával szerveztünk, ő egyébként hegedűse is a csapatnak, úgyhogy így találkoztak a szálak.
1: És neked?
2: És nekem is lesz jó pár olyan szerzeményem, amik újabbak is, tehát ilyen szempontból is új a műsor, hogy az elmúlt évekből vagy filmzenei, vagy kifejezetten a Fugátónak írt szerzemények.
1: Ha már adott ez a filmzeneszerző, mint Vangelis, meg rengetegen lesznek, akik a csapatban, illetve körülöttet filmzeneszerzők, megjelenik-e képileg valahogyan? Ezt meg lehet-e oldani, vagy azért ez sokkal bonyolultabb ettől?
2: Ez mindig egy nagy kihívás, filmzenekoncerteken, szimfonikus zenekarok is sokat küzdenek ezzel, hogy az a jó, hogyha egy eredeti jelenetet bejátszunk, akár dialoggal, zörejjel együtt, és akkor ott ül egy zenekar, de senki nem őket nézi, hanem filmet nézünk, és mellesleg ott valaki zenélget. Ezt nagyon nehéz kivédeni, tehát ha mi használunk vizuált a koncerteken, akkor inkább ilyen emlékeztető jelleggel, rövid vizuális loopok, de inkább a fények, inkább a hangulatok, tehát mi is kifejezetten szeretnénk azt elérni, hogy itt azt érzékeljük, hogy önmagában a zene is milyen erősen tudja az adott hangulatot, vagy az adott asszociációt felkelteni.
1: Május 30-án lesz a koncert a Bábel kertemben. A próbák elkezdődtek-e már? Már gondolom azért így bizonyos dolgoknak meg kell lennie, hogy azért legyen május 30-án egy koncert, és itt nem a határidő lesz a múzsa, ugye?
2: Nem, elkezdődtek, és ami izgalmas, hogy például vokálterén Szőke Szandra énekesünk próbálgat például olyan effekteket és olyan megoldásokat, amikkel mondjuk nagyobb kórusra írt eredetiket is valahogy meg tudnak úgy szólaltatni, hogy nem playback, hanem érzékeljük, hogy ez az ő hangjából jön, de valamennyire használva az új zenei technológiákat, egyfajta ilyen sokszólamú, tehát tulajdonképpen a gép szétrakja a különböző szólamokra az ő ott élőben énekelt hangját, ilyenekkel is kísérletezünk, illetve hát a zenekar természetesen a vonós, fúvós, elektrós egyéb részeket is összepróbálja.
1: Mennyire veszik nyitottan az emberek, vagy azok, akik először látogatnak el egy Fugátú Orkesztra koncertre, hogy itt bizony gépek is megjelennek, de csak azért, hogy még izgalmasabb hangzás legyen.
2: Nem jött vissza olyan visszajelzés még, bármennyire is ez egyik legnagyobb ilyen belső félelmem, hogy az ember szeretne tényleg nagy epikus hangzást, de nem tud feltétlenül egy 100 fős szimfonikus zenekart oda élőben leültetni. Tehát mi ezt úgy szoktuk megoldani, hogy vannak akár egy-egy zenén belül is igazán vastagon megszóló részek, ahol nagyon szükséges, hogy egy kis segítség jöjjön virtuális hangszerekről is, és arra játszik rá élőben mondjuk a vonós négyes, vagy a két fúval, a trombita, oboa, kisebb kamaraszekció, de azért emellett mindig vannak nagyon szólisztikus részek, ami nem szólalna meg az élő hangszerek nélkül, tehát az azért a fókuszban nálunk, ha már ott van ez a 11 fő, akkor mindig azon van, hogy az élő hangszerek átjöjjenek.
1: Fugato Orchestra, Vangelis és a New Age hagyaték koncert lesz, tehát május 30-án a Bábel kertemben, és hát Vangelis zenéje elvarázsol nagyon-nagyon sok mindenkit, és ha esetleg még eddig nem mélyedtek bele, akkor most ez egy tökéletes alkalom lesz arra, hogy hogyan gondoltok ti a görög zeneszerzőre, és mindemellett veled is mindig történik minden, illetve most ugye azért az ország kicsit felbojdult, és hát alakulnak meg olyan egyesületek, akik, illetve szövetségek, akik segítséget szeretnének adni azoknak, akik döntéshozói titulusban vannak most, úgyhogy megalakult a Magyar Filmzeneszerzők Szövetsége is, amelynek te is a tagja vagy. Az elnök, Balázs Ádám, mi ez a szövetség, illetve hogy mi a fő célkitűzésetek?
2: Egy ilyen szövetségnek már igazából nagyon rég létre kellett volna jönnie, és Ádám is eléggé szertágazóan igyekszik bevonni a szakma minél több képviselőjét, és egyfajta közös célt kitűzni. Ebben az edukáció azért az egyik legfontosabb, olyan szinten is, hogy a szakmán belül, tehát azt azért mindannyian érzékeltük filmzeneszerzőként is, hogy ha nincs egy megfelelő víziója akár a rendezőnek, vagy a producereknek arról, hogy mit tudna a zene a filmben, akkor nagyon későn kerül be általában már a filmzeneszerző az egész folyamatba, és nem nagyon tud visszahatni a tervezésre. Tehát egyszerűen ez jelenti a büdzsét is akár, de művészeti döntéseket is befolyásol, hogyha az utolsó pillanatban derül ki, hogy ja, itt egyébként zene is kellene, na gyorsan rakjunk be valamit, aminek ilyen és ilyen hangulata legyen. Ehelyett, hogyha már mondjuk akár forgatókönyv írás szakaszban el tud kezdeni az együttműködés, az tartalmilag és művészileg is nagyon sokat számít. Tehát az egyik az, hogy a kifejezetten a producerek és rendezők edukálása az egyik főpont, illetve az, hogy azáltal, hogy egy picit tényleg jó hiszemben csak azt feltételezve, hogy nincsenek igazán tisztában a döntéshozók, hogy milyen folyamatok zajlanak egy zeneszerzés, vagy zenefelvétel, vagy zene hangtervezés szakaszaiban, ezért erről egy picit edukálni, hogy reálisabb legyen a költségtervezés is. Tehát az is egyértelmű cél, hogy reálisabb költségkereteket tudjanak már az elején elkülöníteni arra, ami hát igazából a film hatásának a fele, nagyon sokszor ezt mondani is szokták, tehát a hang és zene.
1: Ha belegondolunk a néma filmek világába, vagy onnan indulunk el, már ott is volt alatta, amikor ugye játszottak zongoristák vagy zenekarok, és aztán utána, hogyha kipróbálunk egyszer egy olyat, hogy mondjuk levesszük a zenét a film alól, nem lesz meg az a hatás. Tehát valóban ez nagyon tudja fokozni a dolgokat, a feszültséget vagy megteremteni, vagy lehalkítani. Érdemes is megbecsülni ezt. És akkor most mi lesz a terv? Kiadtok közösen valamit, vagy folyamatosan ott vagytok, beszélgettek, segítséget adtok?
2: Is, igen, tehát tervben van az, hogy
1: kiadtok közösen valamit, vagy folyamatosan ott vagytok, beszélgettek, segítséget adtok?
2: Is, igen, tehát tervben van az, hogy egy ilyen néhány pontból álló javaslat

0: és erről a diskurzust erősíteni, ez az egyik célunk.
1: Illetve azt gondolom, hogy az AI-nak a térnyerése is, ugye? Azért ez egy fő kérdés.
0: Igen, ez egy nagy kérdés, hogy konkrétan a filmzenében mennyire fog megjelenni, mert azért ez még egy picit odébb van. Nem azt mondom, hogy nem fog olyan szintű produktumot tudni létrehozni, amire már azt lehet mondani, hogy ez ugyanolyan, mint egy ember csinálná. Bár jelenleg azért még tényleg messze vagyunk tőle, úgy látom ezen a téren. Az, amiben mondjuk a mainstream zenei stílusokban már nagyon előjár az AI, itt a filmzenének olyan nüanszai, emberi pszichológiai háttér megértése, meg egyebek hiányoznak még, meg folyamatos átmenetek, hogy az egyik pillanatban még ilyen, de egy picit ott váljon melankolikusabbá. Lehet már ilyeneket is promptolni egy mesterséges intelligenciának, de azért az igazán egyedi kreatív ötvözetek, azok az ötletek. Tulajdonképpen ez is persze a promptolás pillanatában dől majd el, tehát a filmzeneszerzők is lehet, hogy előbb-utóbb inkább ilyen art director szerepben, tehát hogy nagyon jól működő képzene hatásokat kitalálni, lehet, hogy ez lesz az egyik fő vonal, de egyelőre még szerencsére van kellő feladata egy filmzeneszerzőnek.
1: Maradjon is így nagyon sokáig, illetve legyen megfelelő mennyiségű és minőségű fogátó orkesztra koncert, mert hogy rátok azért az a jellemző, hogy akkor vagytok, amikor akartok valamit mondani, és az olyan minőségbe áll össze, ugye?
0: Így van, erre törekszünk.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Az elmúlt percekben Alpár Balázs média zeneszerzőt hallhatták, a Fogátó Orkesztra alapító vezetőjét. Köszönöm.
0: Köszönöm, hogy itt lettem.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Néhány percen belül friss hírek, információk érkeznek itt a Klasszik Rádió 92.1-en, de a Papagéno Klasszik a következő órában is várja a hallgatókat. A Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik, ahol a heti hír összefoglaló szintén folytatódik. Elkezdődött a 79. Cannes-i Filmfesztivál, illetve Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíjat. A Papagéno Klasszik második órájában Benda Gábor zongorista zeneszerző lesz az első vendég, akinek Szinergiák sorozata a Bruckner Galériában is bemutatkozik.

0: Május 29-én. Az összművészeti előadásában a jazz ikletésű kompozíciókhoz novellák és kortárs képzőművészeti alkotások társulnak. Valamint vendég lesz még Demény Balázs junior primadíjas zongora művész. Május 26-án a klasszikus zene és a tánc ősi kapcsolata kerül fókuszba a Magyar Zeneházában. Demény Balázs junior primadíjas zongora művész Évszázadok táncai című koncertje nem egy hagyományos zongoraest, hanem inkább egy korszak kokon átívelő párbeszéd, amelyben a tánc rituális ereje és a klasszikus zene találkozik. Ezzel várom tehát Önöket a Papagéno Klasszik műsorában. Tartsanak velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Kínába utazik kedden Vlagyimir Putyin. Változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházban. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Nem változott Tajvan biztonsági helyzete és az Egyesült Államok hozzáállása sem a szigethez a pekingi látogatást követően, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump higgadtságra intette a feleket, miközben megerősítette, hogy a Tajvannak szánt több mint 10 milliárd dolláros fegyvereladási csomagot egyelőre nem véglegesítette. Kétnapos látogatásra Kínába utazik kedden az orosz államfő. Vlagyimir Putyin a kétoldalú kapcsolatokról, a legfontosabb nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyal majd Xi Jinping kínai elnökkel. Az orosz államfő a tervek szerint több kétoldalú kormányközi dokumentumot is aláír. És Li Qiang kormányfővel is egyeztet majd. Csaknem a duplájára emelkedett a benzin és a gázolaj ára Kubában. Az árnövekedés ellenére a fővárosban, Havannában szinte az összes töltőállomás zárva tart, mivel a szigetország az amerikai blokkád miatt március vége óta nem kapott újabb kőolajszállítmányt. Miközben a kubai pénzügyminisztérium az import valós költségeivel indokolta a drágulást, a helyi fekete piacon a hivatalos árak többszöröséért kínálják az üzemanyagot, amit a lakosság nagy része már képtelen megfizetni. Országszerte változatos rendezvényekkel és rendkívüli nyitvatartással készülnek az intézmények a hétfői múzeumi világnapra. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa által indított kezdeményezés idei mottója szerint a múzeumok összekötik a megosztott világot. A világnap programjaihoz kapcsolódva már ezen a hétvégén megrendezik a múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, valamint mától hétfőig egyebek közt a Fővárosi Néprajzi Múzeumban a győri, a nyíregyházi és a szentendrei kiállító helyeken is különleges kulturális élményekkel várják a látogatókat. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. május 16-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket, Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik, ahol a heti hír összefoglaló szintén folytatódik. Elkezdődött a 79. Cannes Filmfesztivál, illetve Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíjat. A Papagéno Klasszik második órájában Benda Gábor zongorista zeneszerző lesz az első vendég, akinek Szinergiák sorozata a Bruckner Galériában is bemutatkozik május 29-én. Az összművészeti előadásában a jazz ikletésű kompozíciókhoz novellák és kortárs képzőművészeti alkotások társulnak. Valamint vendég lesz még Demény Balázs junior primadíjas zongoraművész. Május 26-án a klasszikus zene és a tánc ősi kapcsolata kerül fókusz a Magyar Zeneházában. Demény Balázs junior primadíja zongoraművész Évszázadok táncai című koncertje nem egy hagyományos zongoraest, hanem inkább egy korszakokon átívelő párbeszéd, amelyben a tánc rituális ereje és a klasszikus zene találkozik. Néhány percen belül Benda Gábor zongorista zeneszerző lesz a vendégem, akinek Szinergiák sorozata a Bruckner Galériában is bemutatkozik május 29-én. Az összművészeti előadásában a jazz ikletés kompozíciókhoz novellák és kortárs képzőművészeti alkotások társulnak. A műsor képi illusztrációit a kortárs magyar festészet kiemelkedő művészei készítették, míg a prózai szövegeket most Hirtling István adja elő. Erről a koncertről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Benda Gábor, zongorista zeneszerzőt, üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy itt vagy velem a stúdióban.
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Benda Gábor zongorista zeneszerző Szinergiák sorozata a Bruckner Galériában is bemutatkozik május 29-én. Mikor is kerültél te kapcsolatba, vagy mikor kezdődött el az az érdeklődésed, hogy nem csak a zene felé fordulsz, hanem akár a képzőművészet, akár az irodalom felé?
2: Nekem volt egy olyan sorozatom, aminek az ott a címe, hogy Jézus története, és ez nem csak zene volt, hanem az evangéliumból különböző szövegek is össze lettek válogatva a tételek közé, és azt vettem észre, hogy a közönség sokkal jobban átéli a műveket, illetve sokkal átélhetőbbé válik számukra a zene azáltal, hogy a szöveges tartalom is megjelenik. És ezért azt gondoltam, hogy később talán, hogyha a más zeneműveimhez is szöveget teszek, ezt olyan új módon csináltam, hogy írtam különböző novellákat a zenék hangulatához igazodva, akkor ezeknél a műveknél is közelebb tudom vinni a nézőket a zeneművekhez, és utána később aztán, mivel én a képzőművészetet nagyon szeretem, arra gondoltam, hogy mi lenne, ha a képzőművészek illusztrálnák ezeket a műveket, a zenéket és a novellákat, és így született meg a Szinergiák sorozata című előadás.
1: Az mikor jelentkezett először az életedbe? Emlékszel-e arra, hogy a művészettel valamilyen ágával vagy formájával akarod, vagy tudod kifejezni önmagad?
2: Zenélni 5-6 éves koromban, tehát ez nagyon egy korai időszak. Ahhoz képest ez a mostani Szinergiák sorozata, ez már egy nagyon összetett kifejezési mód, hogy a zenével fejeztem ki magamat, ez nálam egy teljesen természetes dolog volt. Amit most csinálok, azt arra mondhatnám azt, hogy egy kicsit természetellenes, tehát én nem gondoltam volna, hogy írni is fogok ezekhez a zenékhez különböző szövegeket. Arra meg végképp nem gondoltam volna, hogy ilyen sok képzőművész, nagyon jelentős művészt megismerek ennek kapcsán. Én azt gondolom, hogy a zene az nem önkifejezés, hanem sokkal inkább egyfajta egyetemes valaminek a kifejezése, amire egy felfedező útként is tekinthetünk, tehát nem mi szerezzük a zenét, zeneszerzők, vagy nem az írók írják a történeteket, meg a szövegeket, hanem valahol ezek a szövegek már léteznek a világban, csak nekünk, mint a nagy földrajzi felfedezők, az a feladatunk, hogy ezeket felfedezzük, és felszínre hozzuk mások számára.
1: Ezen az esten is, ezen a összművészeti előadáson, május 29-én a Bruckner Galériában. Mi lesz az, ami hangsúlyosabb lesz? Az irodalom, a képzőművészet, vagy a zene, vagy a három együtt alkot egy egységet?
2: Előadásban a három már egy-egy egységet alkot, tehát a különálló művészeti ágak azok szinte teljesen egybefonódnak, és mintha egy önálló színházi előadásként jelennek meg a nézők számára. Tehát mindenképpen együtt értelmezhetőek, és a nézők is általában úgy szokták értelmezni, tehát nekem az olyan visszajelzéseim szoktak lenni, hogy nagyon érdekes dolgokat mondanak maguk a nézők a előadásról. Olyan aspektusokból világítják meg a műveket, illetve a művekhez kapcsolódó képzőművészeti alkotásokat, meg a novellákat, amikre én nem is gondolok. Tehát amikor nekem mondjuk valahova írnom kell az egész produkcióról, akkor nagyon sok gondolatot lopok azoktól, akiktől később megtudom azt, hogy tulajdonképpen miről is szól ez, amit csinálok.
1: Mi lesz most itt a fő téma? Lesz a fő téma?
2: 6 darab történet fog elhangzani Hirkling István előadásában. Egyébként ez egy nagyon fontos szereplője lesz a produkciónak. És hát ezek különálló történetek, különálló novellák lesznek. Szem Adám György, Szurcsik József, Szotyori László, Verebics Ágnes képei fogják illusztrálni ezeket a novellákat. Teljesen különböző témájú történeteket, amikben lesznek misztikus történetek, illetve olyan történetek is, amelyek személyesek, például az egyik egy Tigrisnő című novellához kapcsolódó zenemű, illetve képzőművészeti alkotás, amely alkotás Szem Adán György készített, és a születésnapomra ajándékozta egyszer ezt a festményt, és az ő állatkerti élményét illusztrálja, illetve hát azt az élményét, amit egy Luna nevű tigrissel töltött a fővárosi állatkertben az 1970-es években, és ezt én a színeszerúza készletemmel nagyon szépen kiszínezem, és csinálok belőle egy misztikus történetet, amelyben Szem Adán György ezzel a Tigris nővel, ami Luna képében jelenik meg az állatkertbe is, illetve a fővárosi nagy cirkuszba is egy ilyen előadáson találkozik, egy cirkuszi előadáson, és kiderül erről a tigrisről, hogy ez félig ember, félig nő, ahogyan egyébként a festmény is egy olyan alakot ábrázol, amelyik félig tigris, félig nő.
1: És a zeneművek, azokat hogyan válogattad?
2: A zeneművek azok saját szerzeményeim, ezekhez a novellákhoz kapcsolódnak, és igazából az összeválogatás az úgy néz ki, hogy tematikai szempontból próbálom valamennyire összerendezni, hangulatilag is, tehát beszéltünk konkrétan a zenék hangulatáról, olyan szempontból is, hogy mennyire drámai, mennyire vidám, gyors, virtuóz, lassú, tehát hogy legyen egy váltakozás az egész uh-huh. előadásnak a ritmusában. Ez mindenképpen egy fontos szempont. Egyébként egy ilyen 15-20 műről van szó, amelyeket általában, hogyha egy órás előadásról van szó, akkor 6-os csoportban válogatom össze, hogyha két részes előadás 2x45 vagy 2x50 perc, akkor 5-5 darabot szoktam összeválogatni.
1: És most itt a Bruckner Galériában milyen lesz?
2: Alapvetően azt fogom itt is szem előtt tartani, hogy a nézők ne egy egysíkú előadást lássanak, se zeneileg, se történetileg, se a festmények szempontjából, hanem mindenképpen az idegrendszert megcsiklandozza olyan szempontból is, hogy változatos lesz magában a témákon belül is az előadás.
1: Írásaid, a zeneműveid ott lesznek, illetve te játszol, tehát azért kaphatunk egy bepillantást a te világodba igazából, ami benned van, vagy csak egy kis részébe kapunk bepillantást.
2: Mindenképpen bepillantást lehet kapni, tehát hogyha nyilvánvalóan az érdeklődési körében egy írónak bepillantást nyerhet az, aki a szövegeit olvassa, de ez döntse el az, aki olvassa. Uh-huh. Tehát én nem tudom ezt megmondani belülről, mert ráadásul egy szöveg az akkor is, hogyha olyaná akar válni, hogy önmagában megálljon az írótól független módon is, nagyon közel áll az emberhez, amikor megírja. Uh-huh. Tehát ez olyan szempontból is észreveszi mindenki, aki akár egy levelet fogalmaz meg, amit nem rögtön küld el, hanem azt gondolja, hogy ez egy nagyon fontos levél, és ezért nagyon sokat ül rajta, hogy ír egy szöveget mondjuk este 10-kor, és másnap reggel elolvassa, és azt látja, hogy ez egy borzasztó szöveg. Mert uh-huh. amikor ő megírta, akkor annyira belehelyezkedett magába a szövegbe, hogy olyanokat is beleképzel, olyanokat is beleérez, amelyek a szövegben nincsenek benne.
1: Május 29-e, Bruckner Galéria, ide kell ellátogatniuk a hallgatóknak. Milyen ez a helyszín?
2: Ez egy nagyon régi galéria, 1905-ben alakították, egy családi galéria, a Bruckner családnak a galériája, 3 szinten érdekes, fantasztikus műveket lehet látni. Kortárs, illetve antik festmények, szobrok, műtárgyak díszítik ezt a galériát, bútorok, tehát ilyen szempontból is lehet mondani, hogy talán a képzőművészeten belül egy összművészeti galériának mondható, rengeteg minden megtalálható benne, és nagyon örülök, hogy befogadták ezt a előadást. Ez egyébként már a 7. vagy 8. előadása a Szinergiák sorozatának. Korábban a Budapest Jazz Klubban volt 5 előadás, aztán a Pesti Vigadóban, és most először fordul az elő, hogy ennyire közel kerül az összművészethez azáltal, hogy egy galériában lesz az előadás.
1: Közben még az jutott eszembe, hogy a novellákat hallgatva földrajzilag mennyit fogunk utazni, vagy fogunk-e sokat utazni?
2: Igen, fogunk mindenképpen utazni, mert egészen távol-keleti kolostoroktól kezdve Karib-tengeren át egy Iguana sziget nevű kicsi szigetecskére, ahol az történik, hogy ez egyik kedves barátommal, persze ez egy fikciós történet, uh-huh. félig meddig meglátogatunk egy Iguana nevű kis szigetet, ahol a barátomnak a kedves asszisztense az úgy jelenik meg, hogy különböző színűre ki van festve a lábkörme, és ezáltal a kis iguánák, akik a szigeten meglátják ezt, különböző gyümölcsöknek nézik, és üldözőbe veszik ezt a szegény Evelyn nevű hölgyet, aki aztán menekül az iguánák elől, és ez mindenféle bonyodalomhoz vezet a szigeten. Tehát mindenképpen egzotikus, és távoli tájakra is ellátogat ez az előadás által a néző, hogyha eljön a koncertre.
1: Szerintem nagyon izgalmas lesz. Egyébként milyen hosszú lesz ez?
2: Az előadás egy órás, uh-huh. utána lesz egy kis fogadás, egyébként az Alerand informatikai ZRT támogatja az előadást, ilyen módon az előadásra belépő jegyet nem kell venni, tehát hogyha valaki ezt szeretne látogatni, akkor hívja bizalommal a Bruckner Galériát, és ott tud regisztrálni az előadásra, ameddig van hely.
1: Május 29, akkor sietni kell.
2: Igen, igen.
1: Remélem. És akkor kívánom, hogy teltház előtt legyen. Mennyi a teltház egyébként? Hogy lőttétek be?
2: Kis befogadó képességű a helyszín, tehát ilyen 50 és 100 fő közé lehet tenni.
1: Szinergiák sorozat, tehát a Bruckner Galériában május 29-én, és ezután hogy fog alakulni a nyarad? Milyen lesz? Mire készülsz? Mi minden fog történni?
2: Szeretnék egy olyan projektbe részt venni, amely szintén egy kiállításhoz kötődik. Az első magyar látványtárban lesz egy kiállítás, Víz Villany címmel. Kiállításnak, az anyagának az lesz a lényege, hogy a látványtárnak vannak, hát egy nagyon gazdag gyűjteménye van, Rósz Betlen Jolántól kezdve egészen Tamás Noémin át, elképesztő nagy festőknek a művei találtók meg a látványtár gyűjteményébe, és úgy lesz a kiállításnak az anyaga összeállítva, hogy minden olyan tematika, ami a villany és a víznek a találkozása gyerekként jelenik meg egy képben, olyan képek lesznek a kiválogatva, illetve már maga a kiállítás az már készen is van. Arról beszéltünk Vörösvári Ákossal, a látványtár vezetőjével, hogy esetleg ehhez egy tematikus koncertet próbálunk kapcsolni, amelyik szintén összművészeti lenne, és olyan műveim jelenének meg ezen a koncerten, amelyek valahogyan kapcsolni tudnának ehhez a témához.
1: Na, ha ez megvalósul, akkor előtte jelez nekünk, és akkor újra beszélgetünk. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettünk.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Benda Gábor, zongorista, zeneszerzőt hallhatták.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-jel és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában itt az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló második részébe. Elkezdődött 79. Cannes-i filmfesztivál. Jane Fonda amerikai és Kong Lee kínai színésznők nyitották meg május 12-én este a 79. Cannes-i filmfesztivált, amelynek versenyprogramjában 22 alkotás, köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű játékfilmje, a Molen versenyez a legjobb filmnek járó aranypálmáért. A megnyitó ünnepségen a fesztivál tiszteletbeli aranypálmával tüntette ki életművéért a háromszoros Oscar-díjas új-zélandi rendezőt Peter Jacksont. A Gyűrűk ura vagy a King Kong hozzá kapcsolódik, akinek a szobrot a zsákos Frodo szerepében ismerté vált Elijah Wood színész adta át. A 9-tagú nemzetközi zsűri elnöke Park Chan-wook dél-koreai filmrendező, aki a május 23-ai záró ünnepségen nyújtja majd át az aranypálmát és a többi díjat. És egy újabb díjátadó. Úgy látszik, most a díjátadóknak van az időszaka. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíjat. Az Artisjus Egyesület 2006-ban hozta létre az Artisjus irodalmi díjakat. Az irodalmi nagydíj célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása, a további díjak pedig ösztönzésül szolgálnak a tehetségüket már bizonyított művészek munkájához. Az Artisjus irodalmi díj presztízs értéke abban rejlik, hogy a vezetőség döntését irodalomtörténészekből és írókból álló bizottság készíti elő. A Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért Krasznahorkai László kapta idén az Artisjus irodalmi nagydíjat. A fődíjas mellett Tóth László, Kornis Mihály, Soltész Márton és Kenyeres Zoltán részesült elismerésben 4 különböző kategóriában. Az Artisjus díjat alapítása óta eddig 101 költő és író vehette át. Ezen a díjátadón egyébként klasszikus zenében is díjaztak művészeket. Idén Virág András Gábor, illetve Dobszai Meskó Ilona kapott elismerést, amihez szintén gratulálunk. És nagy sikerrel mutatkozott be New Yorkban Tanker Kata képzőművész. A budapesti Long-Term Handstand az idei tavaszi művészeti vásári szezonban egyedüli magyar galériaként kapott meghívást a New Yorkban megrendezett Easter művészeti vására, amelynek helyszíne a New Yorki East ház. A vásáron a galéria önálló bemutatkozással szerepeltette Tanker Kata képzőművészt, aki az elmúlt évek egyik legjelentősebb fiatal magyar alkotójaként vált ismerté. 2025-ben elnyerte a Locarte Biennale fődíját, tovább erősítve nemzetközi és hazai szakmai pozícióját. A mostani bemutatkozás kiemelkedő szakmai és közönség sikert aratott New Yorkban. Tanker Kata munkássága több amerikai múzeum és intézmény érdeklődését is felkeltette. A művek egyedi vizuális nyelve és kortárs, ugyanakkor időtlen szemlélete jelentős visszhangot váltott ki a nemzetközi szakmai közegekben, és átadták a Káli Art Park idei díjait. Idén Ordúdi Tamás Madárka hangjai című alkotása kapta meg a Balatonfelvidék egyik legizgalmasabb szabadtéri tárlatának fődíját. A 6. alkalommal megrendezett Káli Art Park pályázat már a hazai szobrászművészet egyik legfontosabb bástyájává és találkozó helyévé vált. A 2020-ban életre hívott Káli Art Park mára a hazai szobrászművészet egyik legfontosabb bástyájává vált. A tulajdonosok vállalása szerint legalább 10 éven át biztosítanak bemutatkozási lehetőséget az alkotóknak, összekötve a minőségi vendéglátást a magas kultúrával. A Káli medence szívében megnyílt ingyenesen látogatható kiállítás 2026. október végéig várja a művészet kedvelőket. És amivel zárjuk a heti hír összefoglalót, hogy a filmipar működésének megújításáról szóló javaslatcsomagot tett közé a Film Reform 2026. Átláthatóbb és politikától függetlenebb film finanszírozási rendszert, kiszámíthatóbb működést és új filmtörvényt sürget a Film Reform 2026 kezdeményezés első White Paper javaslatcsomagja, amelyet a magyar filmszakma szervezetei mutattak be az Eurocine Fesztiválon. A dokumentum célja egy hosszú távon fenntarthatóbb szakmai alapú és nemzetközileg versenyképes magyar filmes ökoszisztéma kialakítása. A javaslatcsomag rövid, közép és hosszú távú célok mentén fogalmaz meg reformjavaslatokat a Magyar Filmszakmai Intézményrendszer, a finanszírozás, az oktatás és a filmforgalmazás megújítására. A jelenlegi problémák azonnali kezelésétől egy új, hosszú távon fenntartható és európai szintű filmes ökoszisztéma kialakításáig vázolják fel a szükséges lépéseket. A Papagino Klasszik műsorában még egy beszélgetés érkezik, hiszen a vendégem lesz Demény Balázs, junior primadíja zongoraművész. Évszázadok táncai Demény Balázs zongoraművész különleges estje lesz a Magyar Zeneházában május 26-án. Az Évszázadok táncai című koncert nem egy hagyományos zongorást, hanem inkább egy korszakokon átívelő párbeszéd, amelyben a tánc rituális ereje és a klasszikus zene találkozik. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Demény Balást, junior prima díjazongora művészt, üdvözöllek a műsorban.
2: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Május 26-a, ez a dátum, amit meg kell jegyezni, és Magyar Zeneháza, ez a helyszín, amit meg kell jegyezni, és Évszázadok táncai, ez pedig a koncert címe, amit meg kell jegyezni, és el kell látogatni erre a koncertre, de hogy miért és hogy mi lesz hallható itt, erről fog szólni a következő jó néhány percünk. Zene, az hogyan jelent meg először az életedben? Hangok formájában, vagy tánc formájában, vagy a tánc az mikor jelent meg?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Igen, hát tulajdonképpen én zenés családba születtem, édesapám zeneszerző volt, nagymamám pedig népdalgyűjtő, de ezáltal azért elég sok tánczenét hallottam, mert ő rendszeresen járta az erdélyi vidéket, és Aranyosszék népzenét feldolgozta, és aztán katalogizálta is. Kodálynak volt az egyik asszisztense egyébként, tehát az ő katalógusa a mai napig az a mérvadó katalógus az Aranyosszék népzenéjéről. Úgyhogy hallottam persze tánczenét, de úgy gondolom, hogy nem tudom megmondani, hogy először táncoltam el, vagy hallottam, ahogy szerintem senki sem tudja megmondani, és ez egy kicsit olyan, mint hogy mi volt előbb a tyúk, vagy a tojás. A tánc és a zene az tulajdonképpen az az egyik legősibb kapcsolat a művészetekben, hogyha már önmagában a rituális táncokra gondolunk az őskorban, vagy a különböző ezeknek a rituáloknak a fontossága az velünk van már évezredek óta. Úgyhogy nem tudok erre válaszolni,
1: De ez is egy nagyon jó válasz volt, mert minden válasz jó válasz, én azt gondolom. Akkor ezek szerint ugye a népzene, illetve a néptánc az nagyon benne volt az életedbe. Ez mennyire határozott meg a továbbiakban? Legyél bárhol a világban, vagy voltál bárhol a világban?
2: Úgy gondolom, hogy nagyon sokáig nem tartottam annyira fontosnak, tehát bár nyilván meghatározott, mert azért az ember nem tudja ezt levetkőzni egyik napra a másikra, de alapvetően azért klasszikus nevelést kaptam ilyen szempontból, természetesen a Bartók gyermekeknek keresztül mentem én is, mint mindenki más, de hogy úgy érzem, hogy sokkal később felnőttként kezdett el érdekelni a népi kultúra és a néptánc is, és akkor kanyarodtam vissza ezekhez a gyökerekhez. Én egyébként Berlinben élek, többnyire, hát így két vár Budapest-Berlin között, de azért többnyire Berlinben, és igazából itt vettem észre, hogy mennyire hiányzik nekem az, hogy mit is jelent valójában ez a népi kultúra, főleg akkor, amikor mondjuk a nagymamámnak a hagyatékát azt így átszortíroztuk, és akkor megtaláltam ezeket a népi vászákat, amiket ő kézzel ragasztott össze, mert összetört, és akkor ilyen tulajdonképpen ez egy ilyen modern kintsugi, tehát könnyekig hatottam nyilván, hogy akkor ez mennyire fontos volt. Ez a kultúra és ezeknek a motivumoknak milyen jelentőségük van, és hogy mennyire meghatározták a közgondolkodást, ezeknek a tárgyaknak a fontossága. Ez egy nagyon érdekes periódus.
1: Térjünk át a múltból egy picit a mostba, és nézzük meg, hogy mi minden fog történni május 26-án ezen a koncerten, ahol a klasszikus zene és a tánc ősi kapcsolata kerül fókuszba, és hát a segítségedre lesz Horváth Csaba, Erkel Ferenc díjas koreográfus is. Itt nem népi művek fognak elhangozni?
2: Valóban nem. Igen, itt a műzene és a tánc kapcsolatára fogunk Horváth Csabával fókuszálni, aminek rendkívül örülök, hogy ő lesz a beszélgető partnerem. Évszázadok táncainak hívják a koncertet, mert hát tulajdonképpen végigmegyünk az évszázadokon, és kiragadunk egyet-egyet a különböző jellegzetes táncokból. Természetesen ez egy olyan gazdag műfaj, amit nem lehet egy órába vagy másfél órába belesűríteni, tehát hogy ez nyilván inkább egy ilyen általános bemutatónak szánt koncert, de hát igyekszünk igazából olyan kapcsolatokat kiemelni, amiket az ember csak akkor tapasztal meg, hogyha klasszikus zenével foglalkozik, és tánccal foglalkozik. Tehát igyekszünk nem csak általános betekintést nyújtani a tánc és a zene kapcsolatában, hanem úgymond a vájtfülőeknek is, vagy esetleg ilyen műhelytitkokat is feltárni.
1: Ezen a koncerten milyen művek lesznek? Mindegyik olyan, amelyre lehet alapból is táncolni, vagy olyan művek lesznek, amire most gondolhatunk úgy, hogy esetleg lehet arra is táncolni?
2: Az, hogy lehet ezekre a művekre táncolni, ezt a poént nem lőném le már, hanem ezt inkább örülnék, hogyha meghallgatnák a műsort, és akkor nyilván választ kapnának ezekre a kérdésekre. Ezek valóban tánczenéknek szánt, illetve táncihlette műfajok. de hogy valóban táncolni lehet rá, vagy ez egy úgymond már egy ilyen átformálódott, táncból keletkezett zenei műfajjá vált, arra majd a koncerten derül ki a válasz.
1: Hogy építettétek fel ezt a koncertet? Időrendben fogunk menni, vagy valami kapcsolódik valamihez majd?
2: Különböző kapcsolatok vannak, de valójában nem időrendben megyünk, hanem ide-oda fogunk ugrálni a zenetörténetben. Igyekeztünk ezt úgy összeállítani, hogy legyen egy ilyen élményjellege is tulajdonképpen ezeknek a kapcsolódásoknak, tehát hogy ne csak az legyen, hogy az ember úgymond időrendben végig szalad a zenetörténeten, hanem ilyen évszázadokon átívelő kapcsolatokra próbáltunk rávilágítani a műsor összeállításakor.
1: Milyen hangulata lesz ennek? Meg lehet ezt határozni?
2: Én nagyon kíváncsian várom, hogy milyen hangulata lesz, úgyhogy erre nem tudok választodni. Ez remélem, hogy nagyon jó.
1: Amiről beszélgessünk még, hogy a tánc és a zene kapcsolata az nálad hogyan jelenik meg, vagy megjelenik-e a színpadon?
2: Én azt gondolom, hogy ami a legérdekesebb, és az úgy érzem, hogy a művészi hitvallásomnak is, hogyha lehet egyáltalán lehet mondani, az egyik legfontosabb része, hogy a mozdulatoknak a miensége az is tulajdonképpen egy tánc. Tehát ahogy a tánc is egyik legfontosabb része, hogy a mozdulatoknak a miensége az is tulajdonképpen egy tánc. Tehát ahogy a tánc is mozdulatokból épül fel, úgy a zenéjel ott a művészet is mozdulat.

0: billenteni, vagy lendíteni, és ezeknek a gesztusoknak a miensége az, amiből aztán megszületik a zene. És úgy érzem, hogy a táncban is ugyanez a fajta gesztusrendszer létezik, ami által egy ilyen formává alakulnak aztán a gesztusok, és azért lesz aztán a végén élvezhető.
1: Veled is előszokott néha fordulni olyan, pont nemrég egy zongoraművésszel beszélgettem, és mondta, hogy annyira belemerül a játékba, hogy elfelejt levegőt venni, és hogy egy jó pár másodperc után jut eszébe, amikor már érzi, hogy így nem kap levegőt, hogy elfelejtett a nagy játék közben levegőt venni.
0: Igen, ez valóban nagyon sokszor előfordul. Az ember el is fáradt persze játék közben, de hát nyilván zongoristaként egyébként ez még valamivel könnyebb, mert hogyha belegondolunk, akkor egy fúvós hangszer esnek, vagy egy énekesnek ez mennyire nehéz lehet, hogy az ember izgul, beléli magát, és mégis úgymond kontrollálnia kell a lélegzetét. Úgyhogy ilyen szempontból mi szerencsés helyzetben vagyunk.
1: Tehát a Magyar Zeneházába várjátok az érdeklődőket május 26-ára évszázadok táncai Demény Balázs zongora művésszel, és természetesen ugye ott lesz még Horváth Csaba is, és ezután mi fog még történni veled? Mikor látogatsz újra Budapestre, mondjuk júniusban?
0: Június 13-án a Zenebeszédben a Magyar Rádióban fogok fellépni. Péteri Lóránt fogja bemutatni a Grieg Holberg Suite-et, és azt én fogom előadni. Uh-huh. Ez is egy nagyon érdekes műsor szerintem. Hát nyilván nagyon nagy hagyománya van a zenebeszédnek már Magyarországon. Egy zenetörténész beszél, melybe ismerteti a művet, ugyanúgy felfedi ezeket a műhelytitkokat, és élőben eljátsza egy előadó művész. Szerintem nagyon, nagyon érdekes lesz az is.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Kívánom, hogy mindegyik koncert teltház előtt zajlódjon.
0: Én köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Demény Balázs, Junior Prima díjas zongoraművészt hallhatták.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. május 16-ai adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre vasárnap este 8 órától kerül sor. Hétfőn pedig már visszahallgathatóak a beszélgetések a Papagéno podcast, illetve weboldalán is. A Papagéno szerkesztőségének a nevében megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hétvégente látogatható lesz a Karmelita Kolostor, továbbra is súlyos az aszályhelyzet, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrálást követően hétvégente látogatható lesz a Budai Várnegyedben a Karmelita Kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósvai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházban. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbált eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófa védelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24, késő este 10-16 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budavári palota Mária Terézia szárnyában, az egykori trónteremben, ahol most 15-16. Századi szárnyas oltárok láthatók, 1800. március 8-án József Haydn a Teremtés című oratóriuma köszöntötte József Nádor születésnapját. Ezt az eseményt idézi fel a 2010-ben az esemény 210. évfordulója alkalmából leleplezett emléktábla a budavári palota C épületén. 1960-ban Haydn emlékművet létesítettek a Horváth kertben a zeneszerző budavári látogatásának emlékére. Ekkor a terület a Haydn Park nevet kapta, ám az elnevezés nem tudott gyökeret verni, továbbra is Horváth kertként emlegette mindenki. A mai Alkotás utca elnevezése a Schöpfung, azaz teremtés szó korábbi fordítása, szintén az esemény emlékét őrzi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 2-es metró Battyányi téri állomására bevezető Szentendrei hév végállomását már az 1970-es évek elején úgy képezték ki, hogy az alkalmas legyen a hév további építésére. Innen a vonal akár újra levezethető lenne a mélybe, akár a Duna alatt is tovább haladhatna. A Szentendrei és a Csepeli hév vonalak összekötésével ez lehetne egy új, észak-déli 5-ös metróvonal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pest és Buda útjain már a villamosok megjelenése előtt is létezett kötött pályás tömegközlekedés. Az omnibuszokat lassan kiszorító lóvasút 1866-ban indult el. Ekkor baktatott végig először a mai Kálvin tér és Újpest között az első lóvontatta vasúti kocsi a frissiben lefektetett sineken. Két évvel később már a Lánchídtól Zugligetig is eljuthatott az utazóközönség. A lóvasút komoly előnyökkel bírt, hiszen szinte bármilyen időjárási körülmények között menetrendszerűen közlekedett. Ráadásul a síneken könnyebben gördült a kocsi, így egyszerre több utas tudott szállítani, mint a lovaskocsi alapú omnibusz.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1956. november 4-én a Ferihegyi repülőtér szovjet katonai ellenőrzés alá került, a légiforgalom csaknem 3 hónapig szünetelt. A következő években elindult a repülőtér fejlesztése. Kibővítették a forgalmi épületet, meghosszabbították a kifutópályát, üzembe helyeztek egy radart és fénytechnikát telepítettek. Ezzel Ferihegy bármilyen külföldi gép biztonságos fogadására és indítására képes volt. Előtérbe kerültek utaskényelmi szempontok is. 1959-re elkészült a 28 szobás, 58 férőhelyes tranzitszálló. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.

0: készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését, hétvégén látogatható lesz a Karmelita kolostor, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. Magyar Péter miniszterelnök a héten szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert, mint fogalmazott, tönkretették az országot. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrálást követően hétvégente látogatható lesz a Budai Várnegyedben a Karmelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az Akadémia székházban. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a vízhelyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja a turistákat Velencében. A várost védő Mózegát rendszer tegnap és tegnap előtt is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít, január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá a sok eső okozta 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24, késő este 10-16 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 1505 hektáron terül el, vagyis 15-ször nagyobb, mint a Margit-sziget. Ez még reptéri viszonylatban is óriásinak számít. A föld legforgalmasabb légikikötője, a londoni Heathrow is kisebb ennél, egészen pontosan 1200 hektáros. Első terminálja 1950 májusában kezdte meg működését. A repülőtér várócsarnokát ifjabb Dávid Károly tervezte. A modernista épület 2004-ben esett át jelentős ráncfelvarráson, majd a fapados légitársaságok járatai indultak innen. 2012-ben viszont bezárták a terminált, akkor minden járat a kettes terminálhoz került. Az egyes terminál ma rendezvényhelyszínként működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Már a középkorban is üzemelt a mai Rudas helyén egy fürdő, amit Szokolló Mustafa budai beglerbég 1572-ben átépítetett. A Buda felszabadítása utáni évszázadokban a fürdőt fokozatosan bővítették. A Millenniumra nyitották meg az uszodacsarnokot, majd hivatalosan is gyógyfürdővé nyilvánították. A Rudast 1936-tól csak férfiak látogathatták. 2005-ben pedig, miután befejeződött a fürdő felújítása, bevezették a külön női napot és a koedukált fürdési napokat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1895-ben jelent meg az első automobil Budapest útjain. A három lóerős Benzveló tulajdonosa Hacsek Béla orvosi műszerész volt, aki Bécsben vásárolta meg az áhított négykerekűt. Érdekesség, hogy Hacseknek igen különleges foglalkozása volt. Ő volt az első hazai műszemkészítő. Autót behozni amúgy akkoriban nem volt egyszerű. Feljegyezték, hogy az osztrák vámtisztek a járművet még nem tudták megfelelően bejegyezni, ezért szétszedették, így a motort kilós vasáróként, míg a karosszériát hintóként jegyezték be.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század második felében számtalan kereskedő és iparos döntött úgy, hogy budai és pesti bérlakások építésébe fekteti a pénzét. Ez 1867 után még jobban felgyorsult, hiszen óriási igény jelentkezett a különböző osztályoknak szóló, eltérő színvonalú bérlakásokra. A vízhálózat kiépítésével elég széles körben elterjedtek a komforthelyiségek is, így a gazdagok lakásaiban gardrób, öblítős WC és fürdőszoba állt rendelkezésre, a szegényebbek pedig a gangon kialakított közös helyiségeket használhatták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút Széchenyi-hegy és Hüvösvölgy között közlekedik. A pálya 11,2 km hosszú, ezt a távot a szerelvények 20 km per óra megengedett sebességgel körülbelül 3/4 óra alatt teszik meg. Neve a rendszerváltásig úttörő vasút volt. Azok a gyerekek jelentkezhetnek gyermekvasutasnak, akiknek tanulmányai átlaga legalább 4-es, és az orvosi alkalmassági vizsgálaton is megfelelnek. A gyerekek jegyvizsgálóként, peronügyeletesként és pénztárosként megtanulnak önállóan dolgozni, információt nyújtani, kisebb gyermekekkel, felnőttekkel egyaránt kommunikálni. 2015-ben a gyermekvasút bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mint a világ leghosszabb olyan vasútvonala, ahol a forgalmi szolgálatot gyermekek látják el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését, hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. Magyar Péter miniszterelnök a héten szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert, mint fogalmazott, tönkretették az országot. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrálást követően hétvégente látogatható lesz a Budai Várnegyedben a Karmelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósvai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházban. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9

0: alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja a turistákat Velencében. A várost védő Mózegát rendszer tegnap és tegnap előtt is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít, január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá a sok eső okozta 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24, késő este 10-16 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tököli út 61 szám alatti ház egyik ajtó nélküli erkélyén egy női szobor áll. A legenda szerint egy építészmérnök feleségét ábrázolja, aki még az első világháború idején abban a pillanatban halt meg, amikor férje halálhírét megtudta. A halálhír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazajött, felállította felesége szobrát az erkélyen, és befalasztatta a bejáratot. Az igazság azonban az, hogy eredetileg Ybl Lajos építész tervezte a házat még az első világháború előtt. A fia a párizsi Sorbonne Egyetemen tanult, és onnan hozta haza az erkélyen figyelő alakötletét. Ezt a díszítő elemet apja csupán egyetlen egyszer ennél a háznál alkalmazta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1973-ban az alagutat Buda-Pest és Óbuda egyesítésének centenáriumára felújították és korszerűsítették. 9 cm acélbetétes torkrét vízzáró betonréteggel, üvegmozaik burkolattal, új szellőző berendezéssel látták el. Utóbbi középen a párhuzamos tárón át percenként 2600 köbméter levegőt nyom ki, mivel a gépjárművek már-már elviselhetetlenné tették a légzést odabent. A rétegvíz elvezetésére csőhálózatot építettek ki. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. században a sörgyárak még gyermekcipőben jártak. A pesti serrendtartási törvény ugyan szabad utat biztosított a kissérfőzdéknek 1843-ban, ám a kereslet még nem volt számottevő. Az aranyló nedű inkább az alsóbb osztályoknál lett népszerű. Ahhoz, hogy a sör az úri körökben is népszerűvé válhasson, az 1875-ös nagy filoxéra járványra volt szükség, amely a hazai szőlőállomány kétharmadát kipusztította, és az egekbe lökte a bor árát. Meg persze kellett hozzá egy kiváló üzletember, Anton Dreher, aki már megvetette a lábát Kőbányán, és mire a járvány végig sepert az országon, már rendelkezett akkora gyártói kapacitással, hogy aránylag olcsó alternatívát nyújthasson a szórakozásra szomjas tömegeknek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budakeszi határában az erdő közepén találjuk a tüdőbetegek ellátására létrejött kórházat, azaz teljes nevén az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetet. A kórház ősének tekinthető a József főhercegről elnevezett tüdőbeteg katonák otthona, amely 1918-ban nyitotta meg kapuit. Akkoriban országos probléma volt a TBC elleni küzdelem, amelyben nem csak a lakosság, de a frontról hazatérő sebesült katonák is érintettek voltak. Jó 50 éven keresztül az intézet katonai fennhatóság alatt állt. A II. Világháborút követően még szovjet hadikórházként is működött. 1952-ben, mint foglalkozási rehabilitáció, megindult a műszerész képzés az intézményben. 1987-ig több mint 800 TBC-s és mozgássérült beteg szerzett itt általános műszerész oklevelet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony időre számíthatunk. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével. Látogatható hétvégente a Karmelita kolostor. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több mint 5000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. Azt nem részletezték, hogy pontosan mikor történt az átadás, de közölték, hogy megkezdődött a halottak azonosítása. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét, és 205 ukrán is ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. A háborúzó országok korábban arról állapodtak meg, hogy a náci Németország felett aratott győzelem évfordulója alkalmából tűzszünetet léptetnek életbe, és 1000-1000 hadifoglyot cserélnek ki. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével, erősítette meg a palesztin iszlamista szervezet. A tegnapi támadást Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök jelentette be, azt azonban nem tudta pontosan megmondani, hogy mi lett a parancsnok sorsa. Az izraeli hadsereg egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután a terrorista vezér előjött a rejtek helyéről. Az elmúlt hónapokban a Hamas gázai vezetője állt az Izrael körözési listájának élén. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében.

0: A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a karmelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter megköszönte a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fenn. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbálta eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófavédelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni. Országszerte borult az idő, sok helyen esik az eső. Keleten heves zivatarok is kialakulhatnak, néhány határmenti járásra emiatt riasztást adtak ki. Holnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet és többfelé kisüt a nap, főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Ma a Dunántúlon, holnap másodt is megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, a középső területeken lesz a leghűvösebb.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti közlekedésnek megvoltak a maga köznyelvi kifejezései. Egy kalauz akkor maxizott, amikor a hosszú autóbuszjáratokon a pénzt ugyan elvette, de az utasnak jegyet nem adott. Porcelánfuvarnak nevezték, amikor a bérkocsi céltalanul bolyongott, mert egy szerelmes pár ült benne. Ilyenkor olyan lassan lépésben hajtott, mintha törékeny árut porcelánt szállított volna. Stukának hívták azokat a gyors, csukott villamos kocsikat, amelyek a 40-es években jártak Budapesten. Fékezéskor olyan hangjuk volt, mint a német zuhanóbombázó repülőgépeknek a II. Világháborúban.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Podmanicki Frigyes 1873-ban a Városegyesítés évében lett a közmunkatanács alelnöke, és több mint 30 éven át töltötte be ezt a tisztet. A báró elnöke volt például annak a bizottságnak, amely a sugárút kiépítéséhez szükséges telkek megvételéről tárgyalt a tulajdonosokkal, s dolgozott abban a bizottságban is, amely a tervezett nagy körútvonalába eső parcellák árának megállapításával foglalkozott. Legtöbbször rikítóan tarka, kockás mintájú ruhát viselt, innen kapta a kockás báró elnevezést. Podmanicki sosem nősült meg, egész életét a főváros szépítésének szentelte, így lett Ródi szavaival élve Budapest vőlegénye. Az Arany János utcai metroállomásnál kialakult teret 1982-ben nevezték el róla. Ennek közepén a kockás báró szobrát is megtaláljuk.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heimpán Gyermekkórház Budapest 8. kerületében, a tisztviselőtelep szélén helyezkedik el. Nevét Heimpán gyermekorvosról kapta. A kórházat Magyar Királyi Állami Gyermekmenhely néven elhagyott gyermekek tanítására és gyógyítására 1907-ben alapították. Az intézetben fekvőbetegellátás és járóbeteg ambulancia is működött. A II. Világháborúban elárvult gyermekek ismét megtöltötték az intézményt, és az épület maga is számos kárt szenvedett. A háború után rekonstruálták, majd 1957-ben Heimpánról nevezték el. Ebben az időben már 555 ágyon ápolták, gyógyították a kisbetegeket. A gyermekszakorvos képzés később a Semmelweis Egyetem feladatává vált, de egyetemi tanszék azóta is működik a kórházban.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró építése 1970-ben kezdődött, a már majdnem elkészült piros metró árnyékában. Az új vonalat korszerűbb eszközökkel átgondoltabban építette 64 vállalat, mintegy 2000 embere. A kivitelezés a Kun Béla téri, mai Ludovika téri szellőzőaknánál kezdődött, majd a Ferenc körúti aluljáró építésével folytatódott. 1972-ben készült a Ferenc körút, mai Korvin negyed, a Felszabadulás tér, azaz Ferenciek tere és a Deák téri állomás. Közben a felszíni csomópontok építésével a városkép is átrendeződött. A Deák tér és a Nagyvárad tér közötti 4,7 kilométeres szakaszt 6 állomással 1976 utolsó napján helyezték üzembe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pucceros asszonyok tulajdonképpen a mai takarítónőkhöz hasonlítottak, de nekik a házi munka legnehezebb része jutott. A polgári háztartásokban, különösen tavaszi nagytakarítás idején a szobalányok nem győzték, vagy nem vállalták a súrolást, kefélést, szőnyegporolást, ablak- és ajtómosást. Erre a munkára fogadták fel a pucceros asszonyokat, akik rendszerint a piacok és vásárcsarnokok környékén gyülekeztek, ahol a háziasszonyok és a cselédek gyakran megfordultak. A takarításhoz a saját eszközeiket vitték magukkal, így mindig volt náluk súrolókefe, törlőrongy és padlóviasz is. Az egy helyen fehér bádogvödörrel üldögélő asszonyok látványa megszokott volt a régi budapesti utcákon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Dívó Magyarország támogatásából valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony időre számíthatunk. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. Köszöntöm Önöket, Lapányi Judit vagyok. Több mint 5000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatódtak a kölcsönös dróntámadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csak nem 300 eszközt észlelt, amelyek közül végül 20 csapódott be, főként keleti és déli megyékben. Az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drón megsemmisítéséről számoltak be. Rövid időre felfüggesztették a Vnukovo repülőtér forgalmát. Belgorodban ugyanakkor találat ért egy lakóépületet, 4 megsérültek. Szocsiban pedig dróntámadás veszélye miatt légiriadót rendeltek el. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével, erősítette meg a palesztin iszlamista szervezet. A tegnapi támadást Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök jelentette be, azt azonban nem tudta pontosan megmondani, hogy mi lett a parancsnok sorsa. Az izraeli hadsereg egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután a terrorista vezér előjött a rejtek helyéről. Az elmúlt hónapokban a Hamas gázai vezetője állt az Izrael körözési listájának élén. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a karmelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter megköszönte a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Orbán Viktor eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. Magyar Péter miniszterelnök a héten szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárt.

0: hogy ne vegyék fel a megbízatások végén nekik járó juttatást. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. A Noé Bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Mától látogatható a tudósnők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Holnap nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Ma a Dunántúlon, holnap másutt is megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az NTI híreit hallották. Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
2: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas Gordonka művész. Pályafutása során 5 Artisziusz díjat kapott kortárs magyar zene előadásáért és bemutatásáért, valamint 2012-ben Artisziusz életműdíjban részesült. Déri György szólistaként és kamaraművészként rendszeresen koncertezik itthon és külföldön, rádió és televízió felvételeket készít. 2020 óta az ausztráliai Griffith University Queensland Konzervatóriumának vezető oktatója. Több publikáció szerzője, 2024-ben pedig megjelent egy csipetnyi mágia, avagy Miért nem lehet a tehetség túlértékelt című kötete az Akkord kiadónál. A műsorvezetők Zsoldos Dávid és Békési Lili Veronika. Szeretettel köszöntünk a műsorban.
3: Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
2: Azt hiszem, hogy nem árt, hogyha talán a könyvvel kezdjük magával, ami a tehetségnek a fogalmát, kérdését, kialakulását, és hát gyakorlatilag a tehetséggondozást járja körül. Hogyan fogalmazódott meg benned, hogy megírsz egy kötetet erről?
3: Őszintén szólva nem gondoltam, hogy ebből egy kötet lesz. Ahogy a könyvben is leírom a keletkezés történetet röviden, a lényeg az, hogy amikor kiderült, hogy Ausztráliába fogunk költözni és ott fogok dolgozni, akkor egy kicsit intenzívebben kezdtem el angolul tanulni, és egy csomó angol nyelvű podcastot hallgattam meg, és teljesen véletlenül került a füleim elé egy olyan beszélgetés, amelyben Geoff Colvin, a Forbes magazin egyik szerkesztőjének a Tehetség túlértékelt című könyvéről volt szó, és ez nagyon érdekesen hangzott, de ugyanakkor nagyon felmérgesített, hogy finoman fejezzem ki magam, mert olyan kijelentések hangzottak el benne, hogy ha valaki 7410 órát gyakorol, akkor automatikus nagyszerű hegedű művész lesz belőle. És először azt hittem, hogy ez talán valami vicc, vagy valami túlzás, és megszereztem a könyvet, amikor már kint voltunk, végigolvastam, és ez csak még több kérdést vetett fel bennem, és még jobban felmérgesített, úgyhogy azt mindjárt elhatároztam, hogy hát valamit ez irányban kell majd írni, mondani, tenni, és gondoltam, hogy egy 4-5 oldalas szösszenetet majd összehozok, és ebből lett aztán előbb 10-15 oldal, aztán 30-40 oldal, és a végén egy 250 oldalas könyv.
2: Ami egyébként kifejezetten érdekes a kötetben, hogy mindazok mellett, hogy nagyon sok szakirodalomra épít, pszichológiai, genetikai, például a Zeisel kutatások is ugyanúgy részei a könyvnek, emellett nagyon sok gyakorlati tapasztalat is érződik a kötetből, például ugye a Banda Edével töltött közös idők, vagy akár például a személyes tapasztalatok Rostropovics gyakorlásával kapcsolatban. Hogyan épült fel a műnek a mondani valója, hogyan gondoltad át a szerkesztést?
3: A szerkesztésben én valószínűleg nem vagyok igazán jó, és ezért követtem az eredeti könyvnek a felépítését, és az eredeti fejezet címeket tettem zárójelbe a saját kötetemben, és az tulajdonképpen mindig ad nekem egyfajta inspirációt arra, hogy a saját gondolataimat ki tudjam fejteni ennek kvázi megcáfolására, de sokkal inkább a saját magam gondolatainak a kifejtésére.
4: Ez nagyon érdekes, tudnik, a könyv, amire hivatkozol, az egy közel kultikus könyvé vált így a nyugati társadalomban, amely nyilván egyébként a social media is gerjesztette ezeket a hullámokat, és hát nyilván az egyik mondani valója az, hogy ha az ember megfelelő mennyiségű időt tesz bármibe, akkor független attól, hogy milyen jók az adottságai, nagyon jó eredményeket fog elérni. És azt gondolom, hogy egyébként elég sok mindenre ez tulajdonképpen igaz is lehet, és vannak példák, amelyek ezt igazolják, de azt is láthatjuk, hogy a zene azért elég speciális adottságokat igényel ahhoz, hogy ez ne legyen feltétlenül igaz, és nem csak a zene, hanem általában az előadóművészetek. Én például szerintem a saját, mondjuk úgy, hogy genetikai adottságaimmal kötve hiszem, hogy kimagasló balettáncos lehettem volna, és ez még számos kollégámra igaz. Melyek azok a pontok, ahol meg lehet ragadni a tehetségnek az egyedi úgymond hozzáadott értékét?
3: Hát ez egy nagyon szertágazó és hosszú időt igénybevevő válasz lenne. Röviden talán annyit tudok mondani, hogy tulajdonképpen az volt, ami kiváltotta az én reakciómat az eredeti könyv által, hogy Geoff Colvin nyilvánvalóan nem előadó művész, hanem egy gazdasági újságíró. És ezt a könyvben is többször leírom, hogy én igazából azokkal a megállapításaival, amik a gazdaságtanban vagy hasonlókban az üzleti életben fontosak, azokkal nem tudok és nem is kívánok vitába szállni, mert az nem az én szakterületem. Viszont amikor a művészet is ezen belül különösen a zenei előadó művészet területére téved, akkor én a magam megítélése szerint olyan súlyos tévedéseket találtam a könyvben, amiket nem gondolom, hogy szó nélkül kellene hagyni, különösen azért, mert én is azt tapasztalom, különösen az angol száz környezetben, hogy ez a könyv egy kultikus könyv lett, amire sokan hivatkoznak, és a magam szempontjából én egy kicsit veszélyesnek is tartom azt, hogyha a tehetség létét kétségbe vonjuk, vagy nehogy Isten tagadni próbáljuk.
4: Igen, ez a te is lehetsz olimpikon mozgalom, hogyha nagyon sokat futsz, akkor előbb-utóbb bejutsz az olimpiára, pedig ez ugye per definíció nem lett lehetséges. Itt azért a csöta gyerek effektusról is érdemes egy kicsit beszélni, hiszen az előadóművészet viszont pontosan az ellenkező hibába szokott esni, hogy túlértékeli a tehetséget, és látunk egy fiatal, aki tényleg tüneményesen muzikális, de bizony, hogyha ez nem teszi bele azokat a munkaórákat, amelyek a perfekcionizmushoz kellenek, akkor bizony belőle nem lesz a művész. Ugye Liszt is azt mondta, hogy a tehetség kötelez, zseni oblige. Mi az tanárként számodra az, amit úgy érzel, hogy nem tanítható, hogy az ott vagy ott van, vagy nincs ott?
3: Hát ha ezt meg tudnám fogalmazni, akkor már nem is lenne kérdés. Ez mindenkiben egyénileg különbözik, azt hiszem, legalábbis a tapasztalataim szerint, tehát nincs egy recept. Éppen ez a másik bajom a könyvvel, ami alapján az enyém készült, hogy kvázi azt próbálja sugallni, minthogyha tanulható volna az, hogy hogyan lesz valaki zseniális. Én pedig azt gondolom, hogy a tehetség, a hétköznapi értelemben vett tehetség, az meglepő mértékig tágítható a tudatos gyakorlással, a befektetett munkával, és természetesen ez megint nagyon messzire vezet, de nagyon sokszor tapasztaltam én is, hogy tehetségesebb növendékeim hátradőlve nyugodtan élvezik az eredményeit az adottságaiknak, és nem fektetik bele azt a munkát, amit kellene, és náluk kevésbé tehetségesek is alkalmanként megelőzhetik őket éppen ebből kifolyólag. És én természetesen, ahogy Edison mondta, ugye, hogy a zsenialitás az 1% tehetség és 99% kemény munka, és magam is tapasztaltam ezt, tehát néhányszor volt szerencsém dolgozni például Kocsis Zoltánnal, aki a számomra az egyik megtestesülése a zseninek, akikkel való életben is találkoztam, és hát az ő munkabírásáról és a munka mennyiségéről is legendák keringenek már 10 éves korától kezdve napi 10-14 órákat gyakorolt, és emiatt elhanyagolt az egyéb tanulmányait, de hát ez együtt jár valahol. És azt gondolom, hogy a tehetségnek, az igazán kiemelkedő tehetségnek nagyon fontos alkotó része a kíméletlen igényesség azzal szemben, amit mint produktumot kiadunk majd a kezeink közül. És ez az, ami, ha igazán tehetséges valaki, akkor nem is hagyja, hogy ne dolgozza magát halálba. De másképpen, mint az, aki mondjuk az óráját nézi, hogy akkor ma már legyakoroltam én azt a 3 órát, ami ahhoz kell, hogy zseniális legyek.
2: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas, Gordonka művész.

0: Ez a Capriccio, a Papagéno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas Gordonka művész. Nekem ami még különösen tetszik, hogy a tehetség és a zsenialitás között milyen különbségek húzódnak, akár például az időkezelés tekintetében, vagy az, hogy hogyan érzékelik a saját határaikat, vagy éppen nem érzékelik a saját határaikat. Erről mit gondolsz?
1: Természetesen erről is van szó a könyvben, úgyhogy amennyire még emlékszem rá, megpróbálok részben összefoglalni dolgokat. A határok kérdése, azt gondolom, én magamat nem tartom semmilyen szempontból zseniálisnak, úgyhogy ezt nehezen tudom megítélni, de azt gondolom, hogy a határok éppen egyfajta kihívást jelentenek az igazán zseniális előadók számára, amiket mindig meg kell próbálni túlszárnyalni. És részben éppen ez okozza, nagyon félve merem csak mondani, de hogy azt köztudott, hogy Kocsi Zoltán emberileg nem volt egy nagyon könnyen szerethető valaki, és nekem ugye, hála Istennek, nem nagyon van ilyen irányú tapasztalatom, de elmondások alapján én is hallottam, hogy kíméletlen volt a munkatársaival szemben is, akárhol volt, akármit csinált, és ez sokkal inkább abból fakad, hogy olyan eredményt kívánt elérni, ami nagyon nehezen volt a másik számára esetleg befogadható. A könyvben van egy utalás arra, hogy Charles Chevron a feketének 17 színárnyalatát tudta megkülönböztetni, és hát ez a számomra elképzelhetetlen, de el tudom képzelni, hogy ahhoz, hogy ezt ő nekem be tudja bizonyítani, ahhoz bizony türelmet lenne velem szemben, hogy hát miért nem látod te is ezt a különbséget? Mint ahogy egy hangnak a minősége, a megszólaltatása nyilván ugyanilyen fajta igényességet kívánt meg Kocsi Zoltánnak a munkatársaitól, kollégáitól.
0: Nagyon érdekes volt az, hogy mennyiféle aspektusát vizsgálod a tehetségnek, zsenialitásnak, kiválóságnak. Az egyik például köztük a félautomata üzemmód, ahogyan azt te nevezed. Ez alatt mit értesz?
1: Ez alatt azt értem, hogy Ici és Gergely kollégámmal beszélgettünk egyszer az én és az ő munkamódszerének a különbözőségéről, és azt a kérdést vetette föl nekem, hogy ha én annyira a zeneiségnek az elsőbségét próbálom hangsúlyozni az előadásomban, akkor bizony miért gyakorolok napi 2-3 órát, alapokat, technikai alapokat, skálát, új gyakorlatokat és etüdöket. Ha jól emlékszem, azt válaszoltam neki, hogy éppen azért, hogy képes legyek arra, hogy fölülemelkedjek a technikai nehézségeken, és képes legyek a zenének kimondottan csak technikai alapjait szolgáló nehézségek elhárításán. Talán Rados Ferenc mondta egyszer egy próbáján, amin véletlenül volt szerencsém ott lenni, hogy ő 100%-ban automatikusan játszik.
2: A nagyok is ezt csinálták, mert elnézést, nyilván te is, meg Ici és Gergő is a nagyok közé tartozó, de most azt mondom, hogy Liszt Ferencről tudjuk, hogy ugye ahhoz, hogy ő ünnepelt zongoraművész legyen, ahhoz ő olyan nagyon sokat nem gyakorolt, és elérte a tehetsége folytán azt a rangot, amit mondjuk a 20-as éveire Párizsban elérhetett, és utána kezdett el tizen sok órákat gyakorolni, hogy elérje azt a zongoratechnikai magaslatot, ami utána évtizedekre definiált azt, hogy mit tartunk mi zongoravirtuóznak, és hogyha Kocsi Zoltánt említetted, ő mondta nekem egyszer, amikor Dohnányról, Bartókról beszélgettünk, hogy nagyon érdekes ez a párhuzam, hogy Dohnánynak sokkal jobb zenei és zongorista adottságai voltak, mint Bartóknak. Neki minden elképesztően könnyen ment, tele vagyunk olyan történetekkel, hogy lazán eljátszott az egyik zongoraversenyét, a másikat, akár Blattról, legendásan gyorsan tanult, és bent a kezébe minden. Míg Barták, hát kiváló pianista volt, ez nem vitás, megvannak a felvételek, de hát Bartóknak mindenért sokkal inkább meg kellett küzdeni, és lehet, hogy egyébként talán az, hogy zeneszerzőként ezért is jutott magasabbra, legalábbis Kocsisnak ez volt a prekoncepciója arról, hogy a Dohnányi és a Bartóki pálya az miért nagyon-nagyon más, és az idős Dohnányi felvételeket hallva is azt halljuk, hogy hát az öreg úgyis csodaszépen muzsikál, hogy hát pontosan halljuk, hogy nagyon sokat nem ült zongora mellett az elmúlt hetekben.
1: Ez így van, én is nagyon sok ilyen legendás történetet idézek a könyvben Dohnányiról, mert éppen a tehetségnek az elképesztő mi voltát tudom ezáltal érzékeltetni, ha csak olyan történeteket idézek is, amiket még valamilyen szinten dokumentálni is lehet, és még akkor is hihetetlenek. És valószínűleg én egyetértek Kocsissal ebben a vonatkozásban. Én is azt gondolom, hogy Bartóknál a zeneszerzés és a gyakorlatilag az új minőség felfedezése volt a fontosabb, mint a zongorista.
0: Illetve még azt is említett, hogy a tehetség megtalálja magának az utat. Ki kaparja magának, vagy kitöri magának azt az utat.
1: Ideális esetben.
0: Ugye ennek szerinted mik azok az ideális feltételei, amikkel mondjuk egy tehetséget és egy zsenit megkülönböztetnek?
1: Éppen Zeiselnek a megfogalmazásában a tehetségnek az egyik alkotó része a sok közül a sorsfaktor, azaz, hogy jó helyen lenni jókor. Tehát én azt a példát írom a könyvben, hogy mi lett volna Michelangelóval a középkori Törökországban. Tehát, hogy hiába valakinek van olyan tehetsége, mint amilyen nyilvánvalóan Michelangelónak volt, ha nem megfelelőek a körülmények, akkor ez valószínűleg olyan gátlást tesz az ember karrierjébe, amit nem nagyon lehet áthidalni.
0: Az általad vezetett kurzusok során hogyan érzékelted, hogy mennyit beszéltél például a gyerekeknek a gyakorlás módszertanáról, vagy az, hogy hogyan tudják maguknak a saját tehetségüket minél jobban továbbfejleszteni, képességeiket?
1: Természetesen mindig sokat beszélek, mint most is,
0: és
1: ennek a lényege az, igazából a kurzusok sokkal inkább egyfajta ilyen színpadi események, ahol igazán elmélyen munkára nagyon ritkán kerülhet sor. Éppen azért, mert ott mindenki olyan fajta általános bölcsességeket vár, amik tulajdonképpen nem léteznek. Tehát én igazából abban a fajta munkában, műhely munkában bízom, amit az osztályteremben végzek a növendékeimmel, az egymással szembeni órákon, amikor ketten vagyunk a teremben, és amikor esetleg képes ő is, meg én is megnyílni olyan mértékben, hogy az lehetővé tegye, hogy megtaláljuk azokat a gátlásokat, amik nem engedik, hogy a képességeit maximálisan ki tudja bontani.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas Gordonka művész.

0: Ez a Capriccio, a mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas Gordonka művész. Soldos Dáviddal közösen kérdezzük. 2020 óta Ausztráliában dolgozol a Griffith Egyetemen. Hogy látod, hogy milyen különbségek, milyen lehetőségek azok, amik az Ausztráliai Egyetemen adottak egy tehetséges vagy zseniális növendék számára, és mik azok, amik itthon esetleg adottak, vagy kevésbé tudnak érvényesülni pont az eltérő lehetőségek miatt?
1: Hát ez egy négy éves kérdés. Tehát négy évvel telne a kifejtése az összes tapasztalattal, amiket azóta gyűjtöttem. Mindig szerettem volna a különböző oktatási módszereket összevegyíteni valahogy. Tehát nálunk inkább divatos, poroszos oktatási rendszer, amelyik inkább arra épül, hogy minél több információt beletömni a gyerekek fejébe, és az ottani, amelyik sokkal inkább arra épít, hogy a meglévő képességeket jobban tudják fejleszteni. Természetesen mindez csak általánosságban igaz, és vannak azért ebből eltérések. Ausztráliában egészen más az alapszintű zenei oktatás, mint Magyarországon, mert ott nincsenek állami zeneiskolák, hanem osztálytermekben a rendes általános illetve középiskolában vannak zenei programok, ahol többnyire és elsődlegesen inkább csoportos zenei oktatás folyik, tehát, hogy egy terembe bevonul 30 gyerek, és ott abból 20 hegedül, 5 csellózik, 2 brácsázik, és 3 nagybőgőzik egyszerre ugyanazt. És ez egy szűrő, azt hiszem, legalábbis én erre a következtetésre jutottam, hogy aki igazán és kiugróan tehetséges, az nagy valószínűséggel még ezt is túléli. Tehát ehhez képest azért az itthoni tehetséggondozás az mértékkel sokkal emberközelibb, és szeretném azt gondolni, hogy eredményesebb is, és valahol szeretném ezt a kettőt vegyíteni, de azt hiszem, hogy ez nem lehetséges, ez két egymással meglehetősen kibékíthetetlen, és elsősorban anyagi alapon működő módszer. Tehát odakint, akinek nincs olyan lehetősége, hogy magánórákra járjon, az sokkal nehezebben tud érvényesülni, viszont azt is el tudom mondani, hogy az igény is kevesebb erre a fajta komoly zenei magasságra. Queensland egy hatalmas nagy állam, nem tudom, hogy hányszor fér bele Európa, egyetlen hivatásos szimfonikus zenekar létezik. Van ezen kívül egy csomó zenekar, de azok nem fizetésért rendszeresen dolgoznak, hanem vagy alkalmilag állnak össze, vagy pedig kizárólag kesztelésből dolgoznak.
2: Méretre nyilvánvalóan sokkal nagyobb, és ez ugye Kanadáról is el tudjuk mondani, hogy hányszor férne bele kontinens, de, vagy hát majdnem a kontinens, de ugye lépességre azért közel sem ekkora a gap, tehát azért azt nem nagyon, pontosan még sokkal nagyobb a gap, nem nagyon tudjuk összesen Queenslandet Európával. Ezzel együtt az angol szász rendszeren egész biztosan érződik az, hogy az első fokozatok nagyon nehezek, hiszen szinte minden minőségi oktatás csak komoly fizetség ellenében érhető el. Viszont abban a pillanatban, hogyha az ember mondjuk tizenvalahány évesen kiugróan tehetségesnek vagy képességesnek bizonyul valamely hangszeren, akkor viszont megfordul a trend, és az egyetemek elkezdenek versenyezni ezeket a növendékekért, és utána, hát nem is az, ami ki van kövezve az út, mert az egy nagyon kompetitív szakma minden szinten, de hát tényleg szabályosan a nagy zenakadémiák versenyeznek a legtehetségesebb 17-18-20 éves fiatalokért. Még egy gyors visszacsatást engedj meg, hogy csak technikai gyakorlatokkal hogy tartja magát karban az ember, és hogy ezt az előbb elfelejtettem mondani, hogy hát Dohnányi sem véletlenül megírta a saját maga úgy gyakorlatait. Pedig ugye hát a Csernyiből ugye számtalan kötet áll rendelkezésre, hogy azt gondolom, hogy teljesen evidens, hogy az ember a saját kezének, a fizikumának a karbantartására nem Chopin-t, Bachot vagy Beethoven-t használ, mert nem akarja ezeket elhasználni erre a célra. Zárójel bezárva, és térünk vissza Ausztráliába. Én azt gondolom, hogy a te tudásod, a tapasztalatod a nagyon sok zenei egyetem ajtaja nyitva állt volna előtted. Miért pont Queensland, ami azért távolabbi célpontot nagyon ezen találhattál volna?
1: Annyira nem, Christchurch még messzebb van Új-Zélandon. Igazából ez valószínűleg egyfajta ilyen, mondjuk úgy, hogy gyermeki naivitás volt, hogy azóta Új-Zéland és Ausztrália mindig egy ilyen álom destináció volt. Nem csak az én, hanem a családom számára is. És én különösebben nem tettem semmilyen lépést az irányba, hogy én külföldre menjek dolgozni, hanem tulajdonképpen véletlenül kaptam egy e-mailt, amiben benne volt az álláshirdetés. 14 jelentkező volt világszerte, és ez még a Covid előtt volt a pályázat, amikor kifizették az úti költséget, a szállást, és 5 nap alatt háztól házig, Szentendrétől Szentendréig beleértve Ausztráliát is zajlott le ez az egész esemény, amiben benne volt egy próbatanítás, egy próbakoncert és egy állásinterjú.
2: És egy komoly jetlag, gondolom.
1: Arra nem volt idő. Egy szóra visszatérve az előzőekre, én azt gondolom, hogy majdnem mindenkinek meg kell találnia a saját új gyakorlatait. Tehát én, ahogy ezt már korábban is említettem, viszonylag rendszeresen és szorgalmasan skálázom minden nap, bejátszom, bemelegítem az ujjaimat, ami az én saját módszerem. És ezt természetesen megmutatom a növendékeimnek is, mint ahogy megmutatom nekik az egyéb módszereket is, mert van, aki eljátszik 20 etüdöt minden nap, és azt tartja karban a kezeit. Van olyan rokonom, aki szintén csellistaként nem régen vonult nyugdíjba a budapesti fesztiválzenekartól, ő Bachot játszott bejátszásnak, mert azt mondta, és ebben valószínűleg igaza is volt, hogy nem csak az ujjait, hanem az elméjét is mozgatja ezáltal. Tehát, hogy mindenkinek meg kell találni a saját.
2: Állítólag Chopin tette ugyanezt, hogy mindig Bachal kezdett.
1: Meg Kazászi.
0: Tanárként a Griffith Egyetemen milyen feladataid vannak?
1: Érdekes kérdés, sokkal összetettebb feladatok vannak, mint az itteni egyetemeken, ahol dolgoztam, mert itt gyakorlatilag csellót tanítottam. És nagyon az itteni órabeosztás nem tette lehetővé, hogy a kedvenc kamarazenémmel is foglalkozzak. Ehhez képest odakint arányaiban többet tanítok kamarazenét, mint amennyi csellót. Ezen kívül tartok szólampróbákat, van egy úgynevezett performance extension studies, ami azoknak a tehetségesebb növendékeknek a számára van, akik bizonyos szintet elértek a vizsgáikon. Ők ezt extra órákat, extra fellépési lehetőségeket kapnak az egyetemtől. Ezen is rendszeresen tanítok, és még számos egyéb dolog van. Ja, bocsánat, azt elfelejtettem mondani, hogy akik ezen a Performance Extension Studies-on részt vesznek, ők fél évente 3 órát választhatnak az egyetem bármelyik tanáránál, hogy kapjanak egy vagy több órát, ami sokkal szélesebb látókört biztosít a számukra, nem csak a szigorúan vett hangszeres megközelítést.
0: Ez a Capriccio, a Papagino és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas Gordonka művész.
3: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas Gordonka művész. Azt tudjuk, hogy a kamarazenélés az külön közel áll a szívedhez, hiszen ezzel kapcsolatban szintén írtál egy publikációt. Hogyan indult ez a fajta vonzalmad a kamarazenélés iránt?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és még soha nem gondolkoztam rajta. Úgyhogy erre nehezebb válaszolnom. Talán részben maga a gyakorlat is errefelé sodort, mert, hogy mondjam, szólistaként nagyon nehéz az embernek belekerülni a koncert vérkeringésbe, hogy úgy fogalmazzak, és a kamarazene, ahogy a neve is mutatja, ez elsősorban talán arról szól, hogy az ember a barátaival összeül, és a saját örömére eljátszik olyan darabokat, amik a számomra a zenetörténet csúcsait jelentik.
0: És számos felvételt is készítettél, hogyha jól tudom, 22-t, vagy egy kicsit?
1: Igen, 22 CD felvételem jelent meg az elmúlt évtizedekben.
0: Hogyan választottad ki a darabok? Sőt, különösen az érdekel, hogy a kortárs kompozíciók hogyan kerültek a figyelmedbe.
1: Mint ahogy az a bevezetőben is elhangzott, nagyon sok kortárs zenét játszottam egy bizonyos korszakában az életemnek, egy olyan 20 éven keresztül, és nagyon sok bemutatón vettem részt, nagyon sok zeneszerzővel voltam kapcsolatban, én magam is tanultam zeneszerzést, és ez nagyon fontos volt a számomra, nem azért, mert nekem bármiféle tehetségem volna a zeneszerzéshez, hanem azért, mert mindig érdekelt, hogy hogyan működik a zene, hogy mik az alkotó részei, és hogyan lehet ezt egy kicsit jobban megismerni, és hogy hogyan tudja ez esetleg segíteni az én előadói pályafutásomat, hogyan értem meg ezáltal jobban meg azt, hogy mit kell csinálnom ahhoz, hogy egyszerűen jobban tudjak csellózni.
2: Mit érdemes tudnunk az ausztrál kortárs zenéről?
1: Ez megint egy nagyon jó kérdés, amihez igazából azt kell mondjam, hogy nincs meg a kvalifikációm, hogy igazán érdemben tudjak válaszolni. Még nagyon kevés kortárs zenével találkoztam odakint. Azt hiszem, hogy ők inkább egy elsődlegesen legalábbis egyfajta neoromantikus stílussal kísérleteznek, legalábbis abban a millióben, ahol én egy kicsit jobban otthon vagyok már, de fantasztikus muzsikusokkal találkoztam, mind előadók, mind zeneszerzők közül, és egy kollégám is van odakint, a Paul Dean, a klarinét tanár, aki egy nagyon elismert zeneszerző is odakint, és most mutatták be a második szimfóniáját. De igazán nincs még annyira komoly kapcsolatom az ottani kortárs zenével, mint amilyen az itthonival volt.
2: Az ottani zeneakadémia milyen a hazai és a külföldi oktatók aránya? Ami nyilván elég speciális, mert azért viszont nem a világ közepe.
1: Nem.
2: De hát az is igaz, hogy egy egyetem azért vonza a külföldi professzorokat, mint téged is.
1: Igen, vannak külföldi kollégáim, nem nagyon sokan, tehát akiket meg tudok említeni, Lev Lasenko neve talán mindenkinek ismerős, mert ugye ő nyerte az első Liszt Bartók zongora versenyt az 50-es években Magyarországon, és az ő leánya, Natasha, és a férje Oleg, ők zongoratanárok itt Griffith Egyetemen, valamint van egy zeneszerzés tanár Argentinából, Gerardo Dirie.
0: És hogyan látják ők a magyar kortárs zenét?
2: Vagy a magyar zenét? Mennyire van jelen mondjuk Bartók Kodály?
1: És Bartók valamennyire jelen van, mások nem nagyon voltak, de ha nem szerénytelenség, akkor talán el tudom mondani, hogy mostanra mind kamarazenéből, mind a vonós tanszakon elsősorban, néha máshol is, még akár klarinétusokkal is dolgoztam már, sokkal frekventáltabb lett a magyar zene előadása, úgy Bartók, mint Dohnányi vagy Kodály, Weiner.
0: Mondjuk egy Kurtág vagy Ligeti mennyi a hatást ér
1: el? Ligeti szólószonátájával vizsgázott éppen most az egyik növendékem, Kurtágot pedig az egyik kollégámmal fogunk játszani augusztusban, egy vonós trióját, a Schönberg trió és a Weiner trió mellett.
0: Hogyha még a szóló darabokhoz visszatérünk, a kortárs magyar szóló darabokhoz, akkor hát ebből írtad a disszertációdat.
1: Igazából ez egy kicsit kitérő volt, mert én eredendően a gyakorlásról szerettem volna írni, amiről végülis aztán nagyrészt ez a könyv szól. Azt a doktoriskola nem nagyon díjazta, mert hogy pedagógiai témájú disszertációt ők nem nagyon szerettek volna kapni, és akkor, mint B-terv, mondtam, hogy hát mivel nem olyan rég készítettem ezt a lemezt a kortárs magyar darabokkal, hogy akkor ezek közül néhányat kiválasztanék, és ezeket elemezném disszertációm tárgyaként.
2: Néhány vendégünknek, vonós vendégünknek már feltettük ezt a kérdést, de engem mindig nagyon izgat, az olyan vendégek is ültek, akik majdnem olyan messziről érkeztek, mint te most. Nyugatról nézve, vagy ugye úgy tetszik, akkor Ausztrália inkább keletről, de mégis a nyugati iskolához tartozik délre, igen. Hogy létezik-e még magyar vonós iskola, vagy létezik a percepciója annak, hogy annak idején Hubai Popper és a többiek egy meglehetősen markáns játékmódot és előadó stílust honosítottak meg, amely aztán évtizedeken keresztül ugye szerte a világban, ugye Fenyves Kanadában, ugye Pauk Gyuri bácsi Londonban, stb. Gyakorlatilag belepte Európát, sőt az egész világot, hogy van-e egy ilyen tradíció, amit még esetleg számon tartnak, vagy amit esetleg te is így vagy úgy, de képviselsz?
1: merem remélni, hogy tényleg képviselek valamit, amit Banda tanár úr, az én zeneakadémiai professzorom révén én is próbálok továbbvinni, ami sokkal inkább a hangfelvételek tökéletesedése előtti korszakból származik, amikor az én gondolataim szerint még sokkal jobb volt a kapcsolat közönség és előadók között ilyen szempontból, mert én azt találom, hogy manapság a komoly zenei előadók elsősorban a technikai perfekcióra törekszenek, és ez valamennyit óhatatlanul levesz az előadói képességekből. Például a könyvben is idézem azt, hogy Popperről írta az egyik kortárs kritika, hogy Popper intonációja kifogástalan a kortársaihoz képest. Ami számomra nem egyértelműen azt jelenti, hogy ő tökéletesen intonált, hanem azt, hogy jobban, mint a többiek.
2: És a Fischer Anni egyáltalán nem ütött mellé a kortársaihoz képest.
0: De ami még egy kedvencem, a könyvedben is írod, hogy valaki kifejezetten a hangok lejátszása előtt javítja ki saját magát.
1: Igen, Heifetz mondta ezt némi, hogy is mondjam, önteltséggel, ami nem megalapozatlan, hogy én nagyon sok hamis hangot játszom, de többnyire kijavítom őket, mielőtt megszólalnának.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas gordonka művész.

0: Folytatjuk a kapricsót, a vendégünk pedig Déri György, Liszt Ferenc díjas Gordonka művész. Számodra a közönség visszajelzése mennyiben volt fontos?
1: Minden előadónak fontos, tehát azért vagyunk előadók, mert az fontos, hogy más embereknek játszunk. Ugyanakkor a visszajelzés az egy picit más, mert a tapasztalatom az, hogy akár kritikát, akár dicséretet mond valaki, akár arról, amit én játszottam, akár a növendékeimnek mond valaki valami hasonlót, többnyire az adott szeméről, aki ezt mondja, arról szól, és nem feltétlenül arról, akinek mondják.
2: Hát ez is öreg igazság, azt kell mondanom, jó, hogy elhangzott itt a rádióban is. Amikor azt mondtad, hogy a közönségnek játszunk, óvatatlanul eszembe jutott az a néhány hónap, talán több is, mint egy év, amikor nem volt közönség, és például a teljes Beethoven ciklust úgy kellett megcsinálni a műpában, hogy közönség nélkül hangzottak el a szonáták. Ausztráliában hogyan éltétek meg ezt a covidos kényszerszünetet egy teljesen más zenei ökoszisztémában?
1: Mi pont a Covid közepén érkeztünk meg Ausztráliába, 2 hetet töltöttünk karanténhotelban, és utána kezdtem el dolgozni. Szerencsénk volt, mert Queensland és Brisbane volt egyetlen olyan hely Ausztráliában, ahol valamennyi nyitottságot engedélyeztek, tehát voltak kamaraórák, volt zenekari próba, volt zenekari koncert, a fele közönség helyek le voltak zárva, de minden második sorba beülhettek emberek, tehát teljesen nem veszett el a kapcsolat a közönséggel, és ez azért nagyon nagy előny volt akkor, amikor ott voltunk, úgyhogy ilyen szempontból mi egy kicsit kevesebbet éreztünk ebből, mint ami itt volt, és amit én is hallottam, tapasztaltam, volt növendék.
0: És mennyi lehetőségetek van most koncertezni?
1: Vannak lehetőségek, elsősorban amit mi magunk szervezünk magunknak, amennyit engednek a lehetőségek és az ottani érdeklődés. Augusztus 20-ára tervezek most egy magyar koncertet, Magyar Nap, Hungary Day-nek neveztük el, mert az államalapítás ünnepe egy kicsit nehezebben értelmezhető angol száz nyelvterületen, és egy teljes magyar műsort játszom az ottani kamarapartneremmel, zongoristámmal, aki egy kínai zongorista, aki Németországban tanult, Cezár Küinek az egyik kései leszármazottja, és Roger Küinek hívják, és Bartókot, Kodályt, Lisztet és Dohnányi műveket fogunk játszani.
0: És hogyan látod, ő hogyan éli meg a magyar zenét? Mi a véleménye? Mi a saját képe erről?
1: Ez nagyon érdekes. Bartókot ismerte természetesen. Tehát Bartók, azt hiszem, azt szokták mondani, hogy Puskás Ferenc után a második legismertebb magyar név a világban. Remélem, hogy így van. Legalább. És őt már ismerte, de például azt mondta, hogy Kodálytól ő még egy hangot nem játszott. Dohnányit sem ismerte, tehát én mutattam neki felvételeket, hogy hogyan zongorázott. És a Liszt Transzcendens Etüdökből írta a disszertációját, de ezeket a kései cselló zongorát darabokat egyáltalán nem ismerte, nem is hallott róluk korábban.
2: Hát ezeket Magyarországon se sűrűn játsszák, ez majd tegyük hozzá.
0: De ez nagyon érdekes egyébként, főleg, hogy esetleg kortárs zenét is mutatsz neki. Van-e lehetőségetek, hogy később majd kortárs koncertet is játszatok?
1: Feltétlenül. Ez a vonós trió koncert, ami szintén augusztusban lesz, ezen épp azért játszunk többek közt kurtágot is, hogy kortárs zenét és egyben magyar zenét is tudjunk a közönségnek mutatni.
0: Kicsit a kortárs magyar zenére és a kamarapartnerednek a recepciójára vagyunk kíváncsi, akkor engem nagyon érdekel, hogy technikai vagy kifejezésmódbeli értelemben volt számára kihívás a két kortárs magyar darab.
1: Inkább előadási szempontból, tehát hogy kifejezési szempontból. Ő nagyon könnyen reagál bármire, amit kérek tőle, de ezeknél a zenéknél nem minden jött annyira természetesen.
2: Adás vége felé muszáj megkérdezem azt, hogy ha már ilyen nagyon messziről visszajöttél hozzánk ide a stúdióba, és nagyon köszönjük, hogy itt vagy velünk.
1: Én is köszönöm.
2: Mennyire szánod ezt kirándulásnak, epizódnak, vagy mennyire érzed véglegesnek ezt az ausztráliai kiruccanást?
1: Nem látok a jövőbe, tehát erre nagyon nehéz megint csak válaszolnom. Az állásom az egy végleges állás, tehát nem egy bizonyos időre szól, elvileg addig taníthatok, amíg élek. Ez egy kicsit más, mint ami az itteni gyakorlat is volt, amikor elmentem, talán azóta változott valamennyit, nyugdíjasokkal szembeni hozzáállás ebből a szempontból. Nehezednek a feltételek komoly zene tanítása ügyében is az egyetemi szinten, tehát olvastam egy cikket, hogy Kentben, Angliában, az egyetemen az egyik napról a másikra megszüntették a zenei képzést. Úgyhogy ki tudja? Tehát ez nem csak attól függ, hogy én mit tervezek, hanem az, hogy végül is hogy fognak alakulni a dolgok. Jelen pillanatban én sokkal inkább ott látom ezt az utolsó néhány évemet a nyugdíjig eltölteni, de hogy ez valójában így lesz-e, az nagyon sok külső körülménytől függ.
2: És van-e még könyvterved? Vagy eszéterved?
1: Elvileg sok is volna, az időt kellene megtalálni hozzá. Ebből a szempontból szerencsés volt az, hogy éppen a Covid közepén voltunk, mert viszonylag sok idő volt, amikor tudtam ezzel a témával és az írással foglalkozni. Most, amikor már teljes erővel mennek az egyéb dolgok, most azért sokkal kevesebb.
0: És felvételt terveztek a közeljövőben?
1: Gondolkodunk rajta, igen. Rebecca Clark és Dora Pejácsevics cselló zongora szonátáit szeretnénk fölvenni a viszonylagosan közeli jövőben.
0: Azért Dora Pejácsevics Jacevicsnek, azt ne felejtsük el, hogy van magyar vonatkozása.
1: Igen,
0: is,
1: igen, azért is örülök én is annak, hogyha sikerül ezt a projektet nyílbe ütni.
0: És női zeneszerzők iránti érdeklődés az, az külön egy fontos téma Brisbane-ben vagy Queenslandben?
1: Ausztráliában, úgy általában, tehát ez a sokszínűség és a befogadás, ez nagyon fontos, tehát az ő számukra akár a női, akár bármilyen kisebbségnek a zenei hagyományai vagy a zenei fejlődési iránya az roppant fontos manapság. Majd hogy nem azt mondom, hogy fontosabb, mint a megszokott klasszikus zene.
2: És ne felejtsük el, hogy ott ugye őslakosok is vannak, a maguk nagyon speciális.
1: Őket is beleértettem ebbe, tehát az aboriginál zenének a hatása és a beemelése a zenei köztudatban az is rendkívül fontos.
2: De nagyon izgalmas világba csöppentél, és nagyon köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket az élményeket és inspirációkat. És hát én csak azt kívánom magunknak, annak örülnék, ugye, hogy te ezeknek a terveknek, hogy egyszer újra halljunk téged Magyarországon is, és remélem, hogy a következő látogatásod alkalmával azt is el tudjuk mondani, hogy mikor és hol lehet téged meghallgatni ismét Magyarországon élőben. Addig is kívánok neked nagyon jó munkát, egészséget, kitartást ezekhez a feladatokhoz, és hát amennyire lehet, minél gyakoribb hazalátogatás legyen rá jókunk.
1: Nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt lehettem, nagyon
2: ezekhez a feladatokhoz, és hát amennyire lehet, minél gyakoribb hazalátogatás legyen rá jókunk.
1: Nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt lehettem, nagyon jó beszélgetés volt.
0: Köszönjük, hogy eljöttél a műsorba. 2020

0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony időre számíthatunk. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. Köszöntöm Önöket, Lapányi Judit vagyok. Több mint 5000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatódtak a kölcsönös dróntámadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csak nem 300 eszközt észlelt, amelyek közül végül 20 csapódott be, főként keleti és déli megyékben. Az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drón megsemmisítéséről számoltak be. Rövid időre felfüggesztették a Vnukovo repülőtér forgalmát. Belgorodban ugyanakkor találat ért egy lakóépületet, 4 megsérültek. Szocsiban pedig dróntámadás veszélye miatt légiriadót rendeltek el. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével, erősítette meg a palesztin iszlamista szervezet. A tegnapi támadást Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök jelentette be, azt azonban nem tudta pontosan megmondani, hogy mi lett a parancsnok sorsa. Az izraeli hadsereg egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután a terrorista vezér előjött a rejtek helyéről. Az elmúlt hónapokban a Hamas gázai vezetője állt az Izrael körözési listájának élén. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt.

0: épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter megköszönte a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Orbán Viktor eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csak nem 39 millió forintot. Magyar Péter miniszterelnök a héten szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatások végén nekik járó juttatást. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. A Noé Bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Mától látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Holnap nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Ma a Dunántúlon, holnap másutt is megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban lezárták a 14. kerületben a Miskolci utcát az Erzsébet királyné útja és a Szatmár utca között veszélytelenítés miatt. A 81-es trollibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalmi jelző lámpás irányítással egy sávon váltogozva haladhat gázvezeték javítása miatt. Útszűkületre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert javítják a vízvezetéket. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarban tartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi mindenképhez dallamot adunk.

Kellemes délutánt, jó rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Klasszik Rádió Cine Music című műsorában. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat is, akiket május első vasárnapján ünneplünk. A mai közel 120 perces adásunkban elsőként egy fantasztikus hölgyet idézünk meg, a Wonder Woman című film révén. A filmet egyébként 2017-ben mutatták be. A rendíthetetlen hölgy kalandjaihoz Rupert Gregson Williams írt zenei kíséretet. Majd az anya és a gyermek kapcsolatát középpontba állító film, az Ilyen az élet című 2010-es alkotás aláfestését hallják, amelyet Blake Neely írt. A sorozatok blokkjában két rabszolga szökésének történetét ismerhetjük meg a Föld alatti vasút című széria segítségével. És végül a filmzene.net portál munkatársai a Teremtés című film zenei anyagával várják hallgatóinkat. Tartsanak velünk egészen este 7 óráig. Az imént a Wonder Woman című film aláfestése szólt, amely William Moulton Marston író és Harry G. Peter rajzoló ötlete alapján kelt életre a DC képregényeiben. Első megjelenése 1941. decemberében volt. Wonder Woman, az Amazonok királynője, Diana temüszkirai hercegnő lánya. Az emberek világában civilként Diana Prince névvel rejti el alteregóját. A képregényen túl számos rajzfilmben és rajzfilm sorozatban is megjelent, ezek között voltak saját történetek és az Igazság ligájának történetei is. Élőszereplős filmek is készültek, de a legtöbb meglehetősen kétes minőségűre sikeredett. Egy 1974-es tévéfilmben Kathy Lee Crosby egy 2011-es elbukott sorozat pilot részében, Adrienne Palicki egy 2013-as rövid filmben pedig Riley a Vanderbilt alakította, de készült egy 3 évados tévésorozat is a 70-es években, amelyben Linda Carter játszotta Wonder Woman-t. Ezek a produkciók azonban minőségük vagy jellegük miatt nem tudtak tartósan népszerűvé válni. A karakter minőségi filmes megjelenését régóta tervezték, de erre egészen 2016-ig kellett várni, mikor epizód szerepben jelent meg a Batman Superman ellen az Igazság hajnala című filmben. Ekkor már eldőlt, hogy önálló mozifilmje is lesz, amelyet 2017-ben mutattak be, de szerepelt az Igazság ligája című filmben is még ugyanabban az évben. Mindhárom filmben a szépséges Gal Gadot alakítja a csodanőt.

A Wonder Woman zenei munkálatait Rupert Gregson Williamsre bízták. Az angol szerző 1966-ban született zenés családban, testvére a szintén komponista Harry Gregson Williams, akitől előző adásunkban hallhattuk a Perzsia hercege az Időhomokja című film aláfestését. Mindketten a Hans Zimmer féle Remote Control iskolából kerültek ki, de tehetségük nyilvánvalóan tovább repítette őket a filmiparban. Rupert nevéhez olyan filmek zenéi köthetők, mint a Fegyvertelen Katona, a Hotel Rwanda, a The Crown című sorozat, a Wonder Woman, a Terminál, a Bedtime Stories vagy az Aquaman. 2002-ben és 2017-ben jelölték Emmy-díjra, de BMI és European Film díjat is nyert már. A Wonder Woman aláfestése nem mentes az elektronikus elemektől, ugyanakkor inkább a tradicionális Zimmer-háza vonalat képviseli. Az ütő és fúvós hangszerrel feldúsított, nem egyszer himnikus megoldások mellett a történet előre haladtával egyre fajsúlyosabb dallamok, hangszerelések hallhatók. A harcias Amazon csodálatos témák kíséretében van jelen a vásznon és az aláfestésben egyaránt. Jöjjön most tehát a Wonder Woman zenei aláfestése, amelyet a tehetséges kétszeres Emmy jelölt angol komponista Rupert Gregson Williams írt.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban lezárták a 14. kerületben a Miskolci utcát, az Erzsébet királyné útja és a Szatmár utca között veszélytelenítés miatt. A 81-es trollibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalmi jelző lámpás irányítással egy sávon váltakozva haladhat gázvezeték javítása miatt. Útszűkületre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert javítják a vízvezetéket. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pálya karbantartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Ez továbbra is a Cine Music, itt a Klasszik Rádió 92.1-en, a szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál H. Varga Marian. A Cine Musicot most egy olyan film zenei anyagával folytatjuk, amelyben az anya és gyermek kapcsolata kerül fókuszba. Az imént hallott részlet az Ilyen az élet című filmből szólt. Greg Berlanti filmjében Holly, a filmben Catherine Hegel, és Eric, a filmben Josh Duhamel. Amennyire sikeres az üzletben, annyira sikertelen a szerelemben. A randiuk is katasztrofálisan sikerül. Ki nem állhatják egymást, viszont mindketten oda vannak a csöpp keresztlányukért. Amikor a kis Sophie szülei tragikus balesetben életüket vesztik, a gyermeküket rájuk hagyják. Nincs más hátra, félre kell tenniük minden ellenszenvüket és a nézeteltéréseiket, kénytelenek összeköltözni, és a karrierjüket, illetve más, addig fontosnak tartott dolgaikat a kislány érdekében háttérbe kell szorítani. Idővel rájönnek, hogy az együttélés nem is annyira szörnyű, mint ahogyan azt gondolták. Holly és Eric tehát nem épp egy összeillő páros. Különböző értékrend és világszemlélet jellemzi mindkettőjüket, és eszük ágában sincs egy levegőt szívni a másikkal. Az élet azonban olyan helyzetbe hozza őket, hogy kénytelenek együttműködni. Az új életmódra való átállás nem megy zökkenőmentesen. Mindennemű tapasztalat hiány kezdenek el nevelni egy egyéves gyereket. Greg Berlanti rendező összességében egy szerethető, kedves filmet készített egy család születéséről. A rendező erénye, hogy valósághűen mutatja be a gyermeknevelés problémás részeit, és sikerül átélhetővé tennie az ezzel járó nyűgöket. Nem csak sablonosan vonultatja fel a szülői lét árnyékosabb oldalát, hanem megpróbálja valóban ábrázolni, megmutatni azt. Összességében egy élvezhető, némi drámát is felvonultató, romantikus mozit kapunk a vasárnap délutáni sziasztánkhoz.

A könnyed zenei anyag az 1969-ben született Blake Neely munkája. Az Emmy-díjas amerikai zeneszerző, karmester és hangszerelőt már 3 Emmy-díjra jelölték, az Everwood, a The Pacific és a Pan Am című filmekben végzett munkájáért, 2021-ben pedig el is nyerte az Emmy-díjat a légiutas kísérőért. Neely a texasi Párizsban született. Korán beleszeretett a zongorába, miután meghallotta a Steely Dan és a Rush zenéjét. A texasi egyetemen később nyelvészetet tanult. Neely az évek során több tucatnyi filmes és televíziós projektben működött közre, például az Everwoodban, amelynek témájáért 2003-ban jelölték Emmy-díjra. Továbbá a Karib-tenger kalózai első 3 filmjében, a King Kongban, az utolsó szamurájban és a nagy Buck Howardben. További filmes projektek, amelyekben ő az egyedüli zeneszerző, az Elvis és Annabelle, a nagy Kvíz választó és a Lagzi Randi. Neely emellett több mint 20 televíziós sorozathoz komponált zenét, köztük a Mentalistához és a Te című szériához. Gyakran dolgozott együtt Greg Berlanti író-rendező producerrel, többek között az Everwood, a Jack and Bobby, a Brothers and Sisters, az Eli Stone, a Dirty Sexy Money, a Political Animals, vagy a Zöld Íjász, a Flash, a Supergirl és a Batwoman esetében. Több ismert zeneszerző mellett is jegyzik nevét, mint például Michael Kamen, James Newton Howard, Vangelis vagy Hans Zimmer. Szerzőként több mint 25 hangszeres módszertani könyvet írt, például a Piano for Dummies című nagy sikert aratott zongora módszertani könyvét. A következő percekben hallgassunk bele az Ilyen az élet című amerikai film zenei anyagába, itt a Cine Musicban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony időre számíthatunk. Kinevezték a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkárt. Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Az egyesség hatékonyságát ugyanakkor jelentősen gyengíti, hogy a libanoni kormány gyakorlatilag nem vesz részt a konfliktusban. Izrael az Irán által támogatott síta milíciát, a Hezbollahot akarja felszámolni. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. 19 soproni önkormányzati útnál mutatta ki eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során, írt a Facebook oldalán a város polgármestere. Tájékoztatása szerint a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezet.

0: Be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. A város emellett munkacsoportot is létrehozott az osztrák aszbesztüggyel kapcsolatos intézkedések koordinálására. A Tiszaugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban, a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagy díjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet és többfelé késüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban a hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamospálya karbantartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Rendezvényt tartanak ma este 8 órától 10 óráig a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra kell készülni. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomi jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva haladhat, mert javítják a gázvezetéket. Útszűkületre kell készülni a Bemrakparton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
3: Folytatódik a Cinemusic, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Filmzenei műsorunk következő fél órájában a már jól megszokott sorozat blokkal folytatjuk az adást. Ebben ma két rabszolga, Cora és Caesar szökésének történetét ismerhetjük meg egy történelmi sorozat segítségével.

Az imént hallott kisé Méla Búzs dallam, a 73. Emmy gáláról csalódottan távozó Underground Railroad szó szerinti fordításban a Föld alatti vasút című minisorozatból csendült fel. Az Amazon csatornán 2021-ben debütáló 10 részes produkció ugyan a tavaly előtti Emmy gálán a megjósolt 20 díj helyett csak egyet kapott meg, mégis a 2021-es év abszolút kedvence volt. A produkció Carson Whitehead, amerikai író, 2016-ban megjelent, Pulitzer-díjas, Azonos című novellája alapján készült, Barry Jenkins ötlete alapján. Jenkins már korábban is bebizonyította, hogy meglehetősen méreható módon képes ábrázolni az afroamerikai társadalom kirekesztettségét és tragédiáit. Gondoljunk csak a 2016-ban bemutatott Holdfény című filmjére, amely a 89. Oscar gála legjobb filmért járó díjgyőztese is lett.

Az előbbiekben egy zenei részletet hallhattak a Föld alatti vasút című sorozatból, amelynek címe és a története is egy a valóságban is létezett vasúthálózatra utal. Az Underground Railroad egy a 19. század közepére datálható, titkos utakkal és óvóhelyekkel felszerelt útvonal volt, amely az egyedüli kiutat és a szabadságot jelentette a délről elszökő fekete rabszolgáknak az északi szabad államokba. A szervezett szöktetések hátterében a rabszolga felszabadítók álltak, akik között egyaránt voltak fehér és fekete aktivisták is. Ez a valóban létező útvonal aztán mind a novellában, mind a sorozatban is szó szerint vasutat jelent, melyben a két főszereplő menekülni próbál. A történet az 1850-es években játszódik, amelyben megismerünk két rabszolgát, akik egy georgiai gyapot ültetvényen dolgoznak. Ők Cora és Caesar, akik közül Caesar szökést tervez, ám erről Cora hallani sem akar. Egy váratlan tulajdonos csere miatt a rabszolgák élete pokollá válik, így végül Cora is a szökés mellett dönt. Mindketten az éjszaka leple alatt szöknek meg, ám a szabadság helyett egy folytonos menekülés lesz az életük, mert egy rabszolgavadász megállás nélkül a sarkukban van.

A Föld alatti vasút című széria zeneszerzői posztján a két Oscar-díjra jelölt komponista Nicholas Brittle foglalt helyet, akivel olyan produkciók kapcsán találkozhattunk, mint a már említett Holdfény, vagy a 2018-ban útjára indított és már a negyedik évadnál járó nagy sikerű sorozat, az Utódlás. Az általa írt zenei részletekkel siklunk most tovább Föld alatti járművünkön, de jövő hét vasárnap visszatérünk egy újabb sorozattal, méghozzá a Last of Us című nagy sikerű produkcióval. Tartsanak velünk akkor is!

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófok utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófok utcában forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamospálya karbantartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Rendezvényt tartanak ma este 8 órától 10 óráig a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra torlódásra kell készülni. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomi jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva haladhat, mert javítják a gázvezetéket. Útszűkületre kell készülni a Bemrakparton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: A Klasszik Rádió 92.1-en folytatódik Cine Music című filmzenei műsorunk, a mikrofonnál továbbra is H. Varga Marian. Műsorunk utolsó fél órájában egy olyan produkciót mutatunk be, amely remek filmterv volt, de végül úgymond radar alatt érkezett. Nagyon kevés mozit tűzte műsorára, és így kevesekhez jutott el, miközben a film minőségére nem lehet panasz. Ez nem más, mint a John Emile által 2009-ben rendezett Teremtés, amelyben a főbb szereplőket Paul Bettany, Jennifer Connelly, Guy Henry és Martha West alakították. E film Charles Darwin a Fajok eredete című könyvének megszületését dolgozza fel, mégpedig meglehetősen ügyesen, szélesebb körben történő bemutatása elé azonban a forgalmazó gördített akadályt. A torontói filmfesztivál nyitó filmjeként debütáló Teremtés hónapokig hevert dobozban, még úgy nem döntöttek, hogy korlátozott példányszámú kópiával mégis mozikba küldik. A score-t a direktor gyakori alkotótársa Christopher Young szállította, aki egy alkalommal így mesélt önmagáról. Szeretem a szélsőségeket, az egyszerű dallamos, szenvedélyes zenéket, amelyeknek a drámák adnak teret, valamint a kísérletezős őrültségeket, az agresszív sötétséget, amit a horrorfilmek engednek meg nekem. Az agyam szeret tudathasadásos lenni, ha zenéről van szó. E kettősség nem csak a komponista munkásságának egészén, hanem egyes művein belül is megfigyelhető, és az, hogy olyan alkotásokon túl, mint a Teremtés, a Kikötői hírek, az Őrületfészke, vagy a Kék baba műtétek nem készített életrajzi filmekhez, drámákhoz muzsikát, nem jelenti azt, hogy nincs meg benne az ehhez szükséges véna. Gondoljunk csak bele, hány horror, illetve thriller filmhez készített zenét romantikával, az egyének drámájával átszőtt fő témát. Ez munkásságának egyik védjegye. A Teremtés című filmmel történt bánásmódhoz hasonlóan esetében sajnos nem csak a stúdió esik el a bevételektől, hanem az alkotók is hátrányt szenvednek. Nagy igazság az, hogy amennyiben a film nem kap publicitást, a hozzá szorosan kapcsolódó munkafolyamatok gyümölcse is elvész. Hiába készített tehát csodálatos muzsikát Young, ha az a film révén kevesekhez jut el, szinte csak a rajongók figyeltek fel rá. Pedig van mire büszkének lennie. A Bettany által megszemélyesített Darwin önmagával vívott lelki tusája, miszerint érdemese kiadni a művét, ezáltal pedig szembeszállni az addigi tanításokkal, az egyházzal, valamint tanulmányának fontosabb mozzanatai egy csapásra megelevenednek e bensőséges hangulatú muzsika hallatán. A teremtés aláfestésének szívét a hegedű, illetve a zongora szólók biztosítják, melyek mellett a többi zenész nem egyszer egyfajta statisztaként van jelen játékával. A score egésze lassú tempójú, csodálatos dallamain pedig érződik, hogy szerzője milyen sok figyelmet szentelt neki. Holott a munkafolyamat cseppet sem volt zökkenőmentes, ugyanis Youngnak rengeteget kellett küzdenie a zenei szerkesztővel, valamint Amiellel azért, hogy a hangulatilag általuk tökéletesnek vélt temp zenéken túlmutathasson készülő szerzeménye. Sajátos kézjegyei mellett a brit származású zeneszerzőhöz, Ralph Vaughan Williamshez hasonlóan, ő is szeretett volna egy csipetnyi népi motívumot beleszőni kompozíciójába. Következzen egy kis ízelítő Christopher Young Teremtés című film ihlette művéből, melyről bővebben a filmzene.net portálon olvashatnak az érdeklődők. Műsorunk végén köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Varga Ramona, munkatársaink Glock Melinda, technikus kollégánk, a műsor szakmai partnere a filmzene.net portál és a műsorvezető Hávarga Marian. Várjuk Önöket a jövő hétvégén is, itt a Klasszik Rádióban, addig is látogassanak el a Facebookon található Cinemusic oldalunkra. További szép estét kívánunk!

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92

0: 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk. Kinevezték a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkárt. Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Az egyesség hatékonyságát ugyanakkor jelentősen gyengíti, hogy a libanoni kormány gyakorlatilag nem vesz részt a konfliktusban. Izrael az Irán által támogatott síta milíciát, a Hezbollahot akarja felszámolni. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. 19 soproni önkormányzati útnál mutatta ki eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során, írta a Facebook oldalán a város polgármestere. Tájékoztatása szerint a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezet be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. A város emellett munkacsoportot is létrehozott az osztrák aszbeszt üggyel kapcsolatos intézkedés koordinálására. A Tiszaugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban, a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagy díjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Csittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk, jön izgalmas téma, a madarak és fák napja. Tehát ez az, amire szerintem mindenki emlékszik, és arra, hogy ilyenkor kimentünk a szabadba. De hogy ez Budapesten hogy jelenik meg?
2: Tényleg az iskolákban is mindenhol igyekeznek erre hangsúlyt fektetni, és hát olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van egy olyan fővárosunk, ahol épített örökség mellett tényleg a fák és a madarak is jelen vannak. Május 10-e az a dátum, amikor a madarak és fák napját ünnepeljük, úgyhogy ennek a jeles napnak az alkalmából hoztam a kedves rádióhallgatóknak és neked, Nóri, egy darab fát és sok-sok madarat a fővárosból.
1: Egy darab fát, de gondolom, akkor ez egy különleges fa.
2: Igen, ez egy különleges fa, ami nekem nagyon régóta foglalkoztatja a képzeletemet, és már utána is mentem sokszor. Nagyon sok tévhit van ezzel a fával kapcsolatban, és konkrétabb legyek, a pesti oldalon vagyunk, a Széchenyi téren közepén, ott Széchenyi és Deák szobra között, a Four Seasons Hotel vagy a Gresham Palota előtt van egy gyönyörű, szép és láthatóan nagyon régi akácfa, amiről nagyon sokáig tartotta a közvélekedés, hogy ez Pest legrégebbi fája. Úgyhogy ez volt az, ami engem elindított, hogy vajon tényleg ez a legrégebbi fa, és hogyha igen, akkor milyen idős lehet.
1: Mit találtál róla?
2: Hát azt találtam, hogy nagyon sokan írták azt róla, hogy ez a fa, ez már a kiegyezéskor is ott lehetett, és mi mindent látott, ha ez a fa beszélni tudna. Úgyhogy ha az ember elkezdi megvizsgálni a korabeli fényképeket, és a Fortepánon, illetve Klösz György jóvoltából nagyon sok korabeli fényképünk van, akkor azt találjuk, hogy bizony 1867-ben, a kiegyezés évében, bármi furcsa és meglepő is, de ez a fa még nincs ott a tér közepén. Ugyanis történt egy nagyon jeles esemény 1867-ben a kiegyezés kapcsán. Ott építették fel a mai Széchenyi téren a koronázó dombot. Ugye összehordták a monarchia minden területéről ezt a kis mesterséges dombot, és ennek a tetejére állt fel Ferenc József, és tartotta ki a kardját a négy égtáj felé, jelezve ezzel, hogy ő majd óvni és védeni fogja ezt a létrejövő birodalmat. Tehát ezeken a fényképeken hiába keressük ezt az akácot, nincs ott, és nincs ott még az 1872-es Klösz György által készített fényképeken sem, hanem a helyén konflisok áldogálnak. Tehát ekkor még nincs ott a téren.
1: Igen.
2: Viszont 1930-as évekből már vannak fényképek, ahol már látjuk ezt a fát az ő szép terebélyes mi voltában. Tehát valamikor az 1870-es és az 1930-as évek közé tehető a fának az ültetése. Ha ezt megfelezzük középen, akkor mondhatjuk azt, hogy az 1900-as évek elején ültethették, tehát olyan 120 év körüli lehet ez a fa.
1: Nagyon meglepő az, amikor azt mondtad, hogy madarakat is hoztál, és hát persze, miért ne lehetnének Budapesten madarak, nem csak vidéken vannak, és nem csak vidéken lehet madárcsicsergésre ébredni, hiszen mi itt a rádió stúdióban, ugye a második kerületben vagyunk, a Detrekő utcában, mi is rendszeresen halljuk.
2: Igen.
1: A madárcsicsergést.
2: Én is itt lakom a kerületben, és én is állandóan arra ébredek, azzal kelünk, úgyhogy valóban itt vannak körülöttünk.
1: Na, de akkor madár nagyhatalom vagyunk, vagy sem?
2: Azok vagyunk.
1: Azok
2: nagyon
1: vagyunk.
2: Szépen ki is mondtad, így van, ez nagyon különleges dolog Európában, hogy egy ilyen vibráló főváros lehet egyben madár nagyhatalom is, és hogy ez miért is van így, az elsősorban annak a nagyon szerencsés egyensúlynak köszönhető, hogy az emberi jelenlét, illetve a zöld területek, a parkok, akár a budai hegyek, vagy a pesti oldalon található relatíven nagy zöld felületek lehetővé teszik a madarak számára, hogy itt megmaradjanak, és időt töltsenek nálunk.
1: Hány madárfajról van adatunk?
2: Tudjuk, hogy az elmúlt években több mint 250-260 madárfajt figyeltek meg a fővárosban, főváros légterében. Ez országszerte, hogyha összevetjük az országos adattal, az körülbelül 400. Tehát mondhatjuk ezt, hogy az országban jelenlévő madaraknak a 60%-a jelen van Budapesten. Tehát nem kell elmennünk vidékre, hogy te is mondtad, hanem itt a fővárosban, ha nyitott szemmel járunk, akkor megfigyelhetjük a madarakat.
1: Milyen madarakkal találkozhat?
2: Szerintem van egy-két olyan madár, amit napi szinten látunk. Azt gondolom, hogy szinte belebotlunk például a galambokba. Nagyon sok van, talán túl sok is belőlük. Ez konkrétan a parlagi galamb, amit nagyon sokat láthatunk. De van körülbelül 3000 fekete rigó Budapesten, és hát a varjak is elég nagy számban vannak jelen. Őket én idegenvezetői munkám során fönt a Várnegyedben nagyon sokat szoktam látni, a dolmányos varjút például a legkülönbözőbb helyeken. Amit szintén nagyon sokat látunk, a veréb, természetesen a házi veréb. legközelébb, de a fülemüle is nagyon kedveli Budapestet, főleg az ártereket szereti, a bokrokat, de a parkokban, a kertekben is jelen vannak, és hát nekünk van egy Dunánk, ami létrehozza azt a természetes árteret, ami a fülemüle számára is kedvező életteret biztosít, és ugyanez igaz például a Danka sirályra is. Ha a Dunaparton sétálunk, vagy a Dunán hajókázunk, akkor nagyon sok sirályt lehet látni.
1: Ragadozó madarak vannak-e Budapesten?
2: Igen, nagyon érdekes, hogy például megtaláljuk az erdei füles baglyot, ezt főleg a Gellért hegyen is környékén találjuk. Szintén jelen van a kerecsensólyom Budapesten, ugyan nem túl gyakran, de előfordul a városban a kabasólyom és a barnaréti héja is, tehát tényleg a legkülönbözőbb ragadozó madarakat is megtaláljuk itt.
1: Nagyon szépen köszönöm, és akkor rengeteg madár megfigyelést és fa megfigyelést kívánok. Köszönöm.
2: Így van, én is.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk Budapest múzeumai sorozatunkat, és most a rendőrmúzeumba hívjuk meg a hallgatókat. Hol található a rendőrmúzeum, és vajon ugyanott van, ahol eredetileg is volt, vagy ez is költözött? Na, erre nagyon kíváncsi vagyok, de hova megyünk vissza az időben?
2: Időbe 1908-ba megyünk vissza, ugyanis ekkor alapították meg a rendőrmúzeum jogelődjét, a bűnügyi múzeumot. Rudnai Béla főkapitánysága idején az 1890-es években kezdték kell már gyűjteni a budapesti rendőrfőkapitányság lelkes rendőrtisztviselői az érdekesebb bűnjeleket és a rendőrségi relikviákat. És aztán ebben az 1908-as évben a bűnügyi múzeum a budapesti rendőrfőkapitányság épületének a Ferenc József téri frontján, ez volt a mai Széchenyi István térnek az előző neve, a Lánchíd pesti oldalán, és ebben az épületben, tehát a Ferenc József téri épületben került kialakításra. Aztán 1926-ban új épületbe költözött a múzeum, a Zrínyi utca 2-7 szám alatti épületbe, ahol már egy nagyon kulturált és tágas kiállító termekben fogadhatta a látogatóit. Az 1940-es évekre már több mint 10 000 darab tárgy alkotta a múzeum törzsanyagát, és hát persze ez sajnos a II. Világháború alatt szinte teljesen megsemmisült.
1: Mikor kezdődött a múzeumnak az újjászervezése?
2: 1958-ban, és ekkor a Németvölgyi úton került a sor erre az újra szervezésre, újra nyitásra, mivel a rendőrség vezetői felismerték, hogy a múzeum jelentős szerepet tölthet be a rendőrségi állomány kiképzésében és a nevelésben, és ugye ennek a központja a Németvölgyi úton található.
1: Volt még költözés?
2: Igen, már nem sok, de mindjárt megérkezünk a mostani helyszínre. 1963-ban a Mosonyi utca 9-es szám alatt a 8. kerületben alakították ki a bűnügyi múzeumot, ez volt korábban a Toloncház, és ez 1967-ben kapta meg a működési engedélyét, mint egy országos gyűjtőkörű szakmúzeum. És itt ebben a Mosonyi utca 9-es szám alatti épületben 1997-ig működött a múzeum. Fontos tudni, hogy ez addig zárt körű volt, tehát csak a meghatározott körű látogatók, a rendőrök, a rendőrtiszti főiskolák hallgatói, az önkéntes rendőrök, joghallgatók, orvostanhallgatók tekinthették meg. Az objektum védettsége miatt került ilyen szintű meghatározásra. Majd 1997. augusztusában a bűnügyi múzeum bezárta kapuit, és 1999. áprilisában új helyen, új névvel és megújult tartalommal nyílt meg a most már rendőrmúzeumként ismert intézmény, nem sokkal távolabbra a korábbi helyszíntől, a Mosonyi utca 5-ös szám alatt. És ettől kezdve, tehát 1999-től a kiállítási anyag nyilvánossá vált, és most már bárki számára megtekinthető.
1: Eláruljuk azt a hallgatóknak, hogy hol jött neked képbe a rendőrmúzeum?
2: Tavaly, amikor volt a múzeumok éjszakája, mi el szoktunk mindig menni családilag, a férjemmel, meg a fiainkkal, meg néha barátokkal is, és tavaly a fiúk teljesen saját kezdeményezésbe, ők a rendőrmúzeumba mentek el, és egymást bilincsbe verték, gumibottal, nagyon élvezték, ez egy igazi fiús, kamasz fiús program lett, úgyhogy valóban ez az, ami miatt is bekerült ez most a figyelmünk látóterébe.
1: Na de mi látható a rendőrmúzeumban?
2: Először is a rendőrség történeti kiállítást is megtekinthetjük itt, amelyben a magyar rendőrség története látható egészen 1848-tól napjainkig. Itt tárgyi emlékeket, egyenruhákat, fegyvereket, dokumentumokat, kitüntetéseket találunk, és ezen keresztül ismerjük meg a rendőrség történetét. Itt találjuk a belügyminiszterek arcképcsarnokát is, 1848-tól napjainkig láthatjuk az összes belügyminisztert, illetve ezen a részen belül a csendőrség története is helyet kap. Aztán van egy kriminalisztikai kiállítás itt a bűnügyi technikusok, nyomozók, szakértők tevékenységének bemutatása mellett a különböző hírhedt bűnügyekről is találunk anyagot, ezeknek a leírásáival, fotóival, többek között a Viszkis ügy 1990-es évekből, illetve a miskolci Bonnie és Clyde ügy is bemutatásra kerül, tehát tényleg igaz kriminalisztikai csemegéket is találunk. Illetve van itt egy 1764-ben készült bűnügyi tematikájú festmény is, ez a múzeum legrégebbi tárgya.
1: Ha bármilyen nyomozó sorozatot nézünk, általában ugye ott megjelennek a rendőrök, megjelennek azok az emberek, akik segítenek a nyomozásban, de a nyomozás segítségében ugye nem csak emberek szoktak részt venni, hanem bizony állatok is. De itt van-e olyan, aki híres, négylábú?
2: Abszolút. Volt nekünk egy fantasztikus nyomkövető kutyánk, aki Kántor névre hallgatott, egy német juhász fajtájú nyomkövető kutya, és az ő preparátuma szintén a kriminalisztikai kiállítás keretében megtekinthető. Ő 13 évet élt, 1951-től 64-ig, és a tettei után nagyon sikeres regény, illetve egy tévésorozat is született, úgyhogy Kántort is megnézhetjük a rendőrmúzeumban.
1: Milyen része van még a rendőrmúzeumnak?
2: Van itt egy fotókiállítás is, amelyek 2008-tól tekinthető meg a múzeumban. A rendőrség múltját és jelenét mutatja be, korabeli fekete-fehér archív fotók, és ugyanazon a helyszínen napjainkban készült színes fotók segítségével. Nagyon szeretem az ilyen akkor és most, annó és most összehasonlító képeket. Van itt például egy fénykép pár, amelynek az egyik tagja 1933-ban készült, egy közlekedési rendőrt ábrázol az Andrássy úton forgalomirányítás közben. Ugye itt még ekkoriban baloldali közlekedés volt, és emellett találunk egy másik fényképet is 2008-ból, ugyanazon a helyen készült, és itt pedig már ugye jobboldali közlekedést látunk az Andrássy úton.
1: Ha tehetik, látogassanak el a rendőrmúzeumba is. Köszönöm!

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most a 22. kerületbe hívjuk meg a hallgatókat, hiszen itt van egy kastély, amely újra megnyitotta a kapuit, úgyhogy ez adta az apropót, hogy egy picit megismerjük jobban ezt a kastélyt, illetve azt, hogy mi látható benne.
2: Ez pedig nem más, mint a Nagytétényi kastély, a Nagytétényi Száraz Rudnyánszky kastély, amely a magyar barokk építészet egyik kiemelkedő emléke. Ezt az épületet Száraz Julianna férje, báró Rudnyánszky József építette az 1740-es években Mayerhofer András tervei alapján, részben a korábban itt álló épületek felhasználásával. Ennek a helynek a története különben még ezt megelőzően is jóval korábbra nyúlik vissza, egészen a római korig, hiszen már az első, második században is állt itt egy római villa rustica, azaz egy gazdálkodóház, és ez a kastély, a Nagytétényi kastély nem csak a gazdag történeti múltja miatt, hanem az építészeti stílusa és értékei miatt is nagyon különleges, ugyanis ez egy Grassalkovics típusú kastély stílus jegyeit viseli magán. Ez azt jelenti, hogy Mayerhofer András volt az, aki a Gödöllői királyi kastélyt is megtervezte, és ugyanaz a Mayerhofer András tervezte ezt a kastélyt is. Ez a hatás közelről érintette a Rudnyánszkyékat, hiszen Grassalkovics Antal unokatestvére volt Rudnyánszky József. Tehát innen van a családi kapcsolat, és így lett aztán az építészeti kapcsolat is.
1: Mennyire volt gyors, egyszerű ez az építkezés?
2: Hát egy hatalmas építkezés volt, és olyannyira, hogy Rudnyánszkyék mindenük ráment. Lett egy gyönyörű nagy kastélyuk, de a végén viszont csődbe mentek. Úgyhogy a feleség Száraz Julianna halála után a kastélyt három részre osztották, és a központi részt Szentgyörgyi Horváth Zsigmond testőr, udvari tanácsnok kapta meg, állítólag szabadkőműves volt. A család aztán később grófi rangra emelkedett, és a nevüket Hugonnaira változtatták, és Zsigmond, Hugonnai Zsigmond unokája volt, Hugonnai Vilma, akiről már beszéltünk korábban, ő volt az első magyar orvosnő, aki itt a kastélyban töltötte gyermekéveit.
1: A második világháború hogyan hatott erre a kastélyra?
2: Borzasztó állapotba került a kastély, és 1945 után megszületett a szándék arra, hogy helyreállítsák az épületet, és múzeumi célokra hasznosítsák. Ennek fényében 1951-ben nyílt meg itt egy bútorkiállítás. Dáni Géza művészettörténész kezdeményezésére, ő különben itt nőtt föl, az utolsó birtokos a Lővi család leszármazottjaként. Aztán a 90-es években a leromlott állapotú épület felújítására a nagytétényiek adakozást indítottak, és több évig tartott a felújítás, egy bizonyos szintű felújítás, ezután ezt lezáróan 2000-ben adták át a felújított kastélyt.
1: Találtál-e arról valamit, hogy milyen volt itt az élet a kastélyban?
2: Ez a kastély nem egy olyan kastély, ahova bármilyen különleges történelmi esemény, vagy bármilyen nagy volumenű dolog köthető lett volna. Ez egy olyan kastély volt, ahol igazából csak éltek és szépen éltek az emberek, nem volt itt cselszövés, nem járt itt senki híres ember, de egy olyan kastély volt, ami nagyon szépen bemutatta a 18., aztán a 19. századi magyar nemesek életét.
1: A kastélyokhoz mindig nagyszerű és pompás és fantasztikus kastélyparkok tartoztak, itt is erről volt szó.
2: Abszolút, itt sem volt másképp, a kor divatjának megfelelően különleges növényekkel és díszkutakkal díszített francia parkot alakítottak ki, állítólag volt még itt egy fácános kert is annak idején. Akkoriban még a 18. században a park egészen a Dunáig leért, és most a kastély előtti a falon kívüli terület, sőt még a picit távolabb álló nagytétényi templom is a parkhoz tartozott. Aztán a parkot a Dunától az 1860-as években választották külön az ekkor épülő déli vasúti pálya miatt, és 2025-ben különben a tavalyi év során nyílt meg a kastélyi park is a nyilvánosság előtt.
1: És most 2026-ban találkozhattunk azzal a hírrel, hogy a kastély pedig ismét megnyitja a kapuit a látogatók előtt, mert gondolom történt valami felújítás.
2: Igen, a felújítás az folyamatos, és még hosszú-hosszú évekre el fog ez húzódni, viszont ami miatt most erről beszélgetünk, az, hogy két új, ingyenesen megtekinthető kiállítás nyílt meg a kastélyban, és ez is mutatja, hogy az a cél hosszú távon, hogy a kastély egyre jobban bekapcsolódjon a főváros kulturális és közösségi életében. Az egyik kiállítás a Nyitva az út című tabló kiállítás, amely a kastély történetét mutatja be a kezdetektől egészen napjainkig, és a földszinten pedig találunk egy helytörténeti kiállítást, amely a helyi sváb közösség kulturális örökségében enged be pillantást. Itt különböző falvédőket, házi áldásokat és más más dolgokat is találunk a kiállítás részeként. Ez a két kiállítás péntektől vasárnapig, tehát hétvégente díjmentesen látogathatók.
1: Mik a jövőbeli tervek?
2: A jövő tervei szerint nem csak kiállítások lesznek majd itt, hanem családi programok, különböző közösségi rendezvények is, és hát a cél az épület fokozatos teljes helyreállítása, hogy a kastélyt idővel teljes egészében meg tudják nyitni a látogatók előtt, és minél többet visszanyerjen az egykori arculatából, és emellett új szerepet is kap az épület, ahogy korábban is mondtuk, igyekeznek egyre jobban beépülni a helyi közösségi életbe, és egyre több ilyen rendezvénynek helyszínt adni.
1: Ide is ellátogathatnak, akár hétvégén is. Köszönöm.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát ismerhetik meg most, amelyet egyébként előzően már most említetted, hogy olyan ez, mint az összes múzeumunk, hogy nem egy helyen volt, hanem nagyon sok helyen, aztán megtalálta végleges otthonát. Itt viszont a név volt az, ami nagyon sokat változott, és ami miatt beszélünk róla, hogy 130 éves a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Na de mi is ez, és hogy jutunk el ide, arról szól most a következő néhány perc.
2: Valóban az idei évben sokszor beszélünk a 130 évvel ezelőtt átadott dolgokról, a millennium kapcsán, épületek, sugárutak, és hát emellett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is 130 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, de valóban itt nagyon sok korábbi név is van, úgyhogy felsorolnám, hogy milyen korábbi neveken volt ismert ez a hivatal. Szabadalmi Hivatal néven született meg, volt Szabadalmi Bíróság, Országos Találmányi Hivatal és Magyar Szabadalmi Hivatal, mielőtt aztán végül megkapta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnevezést. Ezek az elnevezések is magukért beszélnek, hiszen rendkívül izgalmas, mozgalmas évtizedeket vetítenek elénk, és ajánlom mindenkinek, hogyha elmegy a már említett intézmény weboldalára, nagyon-nagyon érdekes történeteket találunk a magyar szabadalmakról, a magyar találmányokról, tehát érdemes ezen is tájékozódni, hiszen a műsorunk kerete nem teszi lehetővé, hogy itt az összes magyar szabadalomról beszéljünk, hanem inkább csak a hivatalnak a történetéről.
1: 1896-ban jött létre, tehát akkor még a Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal.
2: Így volt, pontosan ez volt a pontos megnevezése, és ugye 13 évtized van most már a hivatal mögött. Az elmúlt 13 évtized során egészen fantasztikus történelmi és gazdasági kihívásokhoz igazodva változott ez a hivatal, de mindvégig az volt az alapvető küldetése, hogy a magyar szellemi alkotások védelmét szolgálja, és ez így van a mai napig is.
1: Hol van a székháza?
2: Eredetileg a Garibaldi utcában volt, a Garibaldi utca 2-es szám alatt, ez egy nagyon szép saroképület, Hubert József építész tervei alapján a Kisbirtokosok Országos Földhitel Intézete számára épült, és hát számos hazai és nemzetközi eseménynek, kiállításoknak, díjátadóknak volt a helyszíne, a Garibaldi Klub ezen az épületen belül. 2015 decemberéig használta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ezt az épületet. Jelenleg most a II. János Pál pápa téren található a központi hivataluk, de van még egy konferencia központjuk továbbra is a Garibaldi utcában. A hivatal történetét több mérföldkő is meghatározta, például 2003-ban a csatlakozás az Európai Szabadalmi Egyezményhez, ez egyfajta kapunyítást jelentett a magyar innováció számára az egész európai kontinensen, aztán Magyarország 2004-es EU tagságával szintén egy hatalmas mérföldkő volt, ezután elindult egy szorosabb szakmai együttműködés az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalával, tehát ebbe is bekapcsolódott. Illetve még egy mérföldkő volt a névváltoztatás, ugyanis ez a mostani név a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2011 óta létezik. Ez pedig már a kibővült feladatkört tükrözte, és az iparjog védelmi hatósági szerep mellé ugye az integrált szerzői jogi feladatkör is betársult, tehát ez a név ez híven tükrözi a mostani tevékenységi területet.
1: Nemzetközi szempontból milyen megítélése van ennek a hivatalnak?
2: Nagyon jó a megítélése, nagyon sok nemzetközi kapcsolata van. Itt még érdemes megemlítenünk a 2016-ban életre hívott Visegrádi Szabadalmi Intézet elindítását is, amely kiemelkedő nemzetközi státuszt adott az intézmény.
1: A 130 éves évforduló kapcsán létrehoztak-e valamit?
2: Igen, van nekünk egy fantasztikus magyar találmányunk, a gömböc. Ugye 2007-ben mutatták be a gömböcöt, amely azóta világhírűvé vált. Ez bizonyítottan az egyetlen stabil és egyetlen instabil egyensúlyi ponttal rendelkező homogén test. Hogy ez mit jelent? Azt ne kérdezzék tőlünk a rádióhallgatók, rá lehet keresni, hogy mi is ez a gömböc, de ez egy létező forma. És a 130 éves évforduló alkalmából korlátozott szériának egy darabját kifejezetten erre az évfordulóra gondolva sorszámozták, úgyhogy az 1896-os sorszámmal látták el a gömböcnek az egyik darabját. Tehát erre a 130 éves évfordulóra a gömböcből létrejött egy sorszámozott 1896-os számot viselő példány, és ezt a példányt a hivatal Garibaldi utcai székházában lehet megtekinteni.
1: A hivatal mivel foglalkozik?
2: A hivatal rendkívül széles tevékenységi kört foglal magába, jelenleg 8 főstábbal szolgálja ki az ügyfelek igényeit, csak hogy egy számot említsek, a tavalyi év során hozzávetőleg 20 ezer megkeresést fogadott a legváltozatosabb típusú ügyek kezelése terén. Tanácsadás, védjegy, szabadalom, információ nyújtás, tehát nagyon-nagyon aktív ez a szervezet.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk, és egy izgalmas témát hoztál a mai napra, ez pedig a jánoskázás. Én nem tudom, hogy ez mi, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz róla mesélni.
2: A jánoskázás az Nepomuki Szent Jánosnak a nevéből ered, neki ugyanis május 16-a az emléknapja, és ez a nap meglehetősen jeles eseménynek számított a múltban. Manapság hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentjeként gondolunk Nepomuki Szent Jánosra, és 2013 óta évente megrendezik a hidak és a hídépítők napját. Nepomuki Szent János 1340-ben született, és a szülőfalujáról Főmukról kapta a nevét, az utónevét. Aztán azt tudjuk róla, hogy egy cseh ember volt, a Prágai Egyetemen szerzett egyházjogi doktorátust, és a prágai érseknek lett a vikáriusa. Aztán, amikor IV. Vencel került a trónra, ő egy meglehetősen bosszúálló és kegyetlen király volt, 1378-tól 1419-ig uralkodott. A hagyomány szerint János lett a királyné, a király feleségének Zsófiának a gyóntatója. A király pedig őt alaptalanul, vagy hát ki tudja, megvádolta házasságtöréssel. Haragra lobbant, amikor János a gyóntatójaként nem volt hajlandó megosztani a felesége gyóntatási titkait. A legenda szerint az történt, hogy a király megkínoszta Nepomuki Jánost, és aztán a Moldva folyóba dobatta. Így lett aztán ő a későbbiek során a vizek, vagy a máshol életveszélyben lévők védőszentje, patrónusa, illetve aztán később a hídépítők patrónusává is vált.
1: Mostanság hogyan kötődik hozzá, mi az, ami történik ezen a nap?
2: Főleg ez a már említett hidak és hídépítők napja az, ami történik. 2013 óta kezdték el megrendezni, persze a Covid itt is beleszólt, és hát reméljük, hogy sikerül újraéleszteni ezt a szokást, de a múltban nagyon-nagyon szépen megünnepelték az ő napját, hiszen tudjuk azt, hogy ezen a napon május 16-án például az országban vagy a városokban található Nepomuki Szent János szobrokat felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat dobtak a vízbe, távoli óbudai hajómalmokat is kivilágítottak gyertyákkal, este pedig a hagyomány szerint mindig tűzi játékkal zárták ezt a napot, tehát nagyon-nagyon hangulatos lehetett ez a múltban. 1828-ban például Kazinczy Ferenc is látta ezt a tűzi játékot, és ezt írta az egyik barátjának írt levelében, sütik a Nepomuk rakétáit. És ezeknek a népszokásoknak a gyűjtő neve a jánoskázás, tehát ugye innen indultunk.
1: Milyen szobor őrzi az ő emlékét?
2: Több szobra is van Nepomuki Szent Jánosnak. Az egyik szobra, amely jelenleg Csepelen áll, azt tudjuk erről a szoborról, hogy a főváros 5 legrégebbi szobrának egyike. Ezt a szobrot 1721-ben a Kálvin téren található Kecskeméti kapunál avatták fel eredetileg. Aztán kalandos sorsa után végül Csepelre került, 1973-ban került a 21. kerületbe, és a Szent Imre téren áll a mai napig. Azóta többször is felújították, de emellett van például egy nagyon szép Nepomuki Szent János szobor Budafok központjában is. Ez a szobor 1750 körül készült, tehát azért itt is jó néhány évszázad van már mögötte. Van a második kerületben a Bimbó út, Keleti Károly utca találkozásánál is. Találunk egyet például a Krisztina városban is, az Ördögárok partján, hiszen meglehetősen sok árvíz volt köthető az Ördögárokhoz, és itt megint megjelenik, hogy ő az árvizek, illetve a vizeknek is a patrónusa. Ez most egy hiteles másolat, tehát nem az eredeti szobor, hanem egy másolat. Illetve van egy nagyon szép Nepomuki Szent János ábrázolás a Korvin téren, a Korvin tér 3-as számú épületnek, ez egy nagyon szép ilyen vörös épület. Ennek van egy ilyen beugró fali fülkéje, és ebben látunk egy nagyon szép Nepomuki Szent János ábrázolást.
1: Ez az első kerületben
2: igen,
1: található Korvin tér.
2: Igen.
1: Jó, így már megköszönöm.
2: Gondoljunk a jánoskázásra, és Nepomuki Szent Jánosra így május 16-a környékén.
1: Köszönöm.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház titkos légkondicionálója a Falkmiksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás érje az Országházban dolgozó politikusokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Divo Magyarország támogatásából valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Divo Magyarország támogatásából valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.

0: résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. 19 soproni önkormányzati útnál mutatta ki eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során, írt a Facebook oldalán a város polgármestere. Tájékoztatása szerint a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezet be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. A város emellett munkacsoportot is létrehozott az osztrák aszbeszt üggyel kapcsolatos intézkedések koordinálására. Afrikai bevándorlók egy csoportját mentették ki a földközi tengeren az olasz hatóságok, miután csónakjuk bajba került Lampedusa közelében. A vízjárművön 55-en utaztak, köztük 7 nő és 6 gyerek. Egy csecsemőt és édesanyját kritikus állapotban vitték kórházba, a gyermek életét azonban már nem tudták megmenteni. Az ENSZ szerint az év eleje óta csak nem ezren haltak meg, vagy tűntek el az Európába vezető földközi tengeri útvonalakon. Szélső jobboldali és palesztin párti tömegtüntetések kezdődtek Londonban, rendkívüli rendőri készültség mellett. A demonstráció egyik főszervezője Tommy Robinson, a brit szélső jobboldali mozgalmak vezető aktivistája. A másik tüntetést a legnagyobb brit palesztin párti szervezet hirdette meg Izrael 78 évvel ezelőtti megalapításának évfordulója alkalmából. A londoni rendőrség külön útvonalakat jelölt ki a több tízezer tüntetőnek, és steril zónát alakított ki a helyszínen. Között. A Scotland Yard több mint 4000 rendőrt mozgósított. Elpusztult Timi a bálna, amelyet nemrégiben nagyszabású mentőakcióval juttatták vissza a nyílt tengerre a német partoktól. Tetemét egy dán sziget közelében találták meg, és a rajta lévő nyomkövető alapján azonosították. A hosszú szárnyú bálna még márciusban rekedt a balti tenger sekély vizében, ahonnan többszöri próbálkozás után sikerült kiszabadítani. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket! Szép és derűs napot kívánok! Szeretettel köszöntöm vendégemet, Gubinec Ákos, junior primadíjas, citaraművészt, népdalénekest. Szervusz Ákos!
2: Szervusz, köszönöm a meghívást!
1: Citaraművész vagy, ez annyira, nem tudok rá jobb szót, mint az, hogy menő.
2: Na hát egyébként ez, hogy menő, ezt még így kevesen mondták, de köszönöm. Egyébként úgy jött a citara az életembe, kicsit korábbra is visszamegyek, hogy akkor már énekeltem, amikor elkezdtem citerázni, és igazából az volt a kérdés, hogy az éneklés mellé milyen kísérő hangszert tudnék társítani. És ugye a népdaléneklés volt már akkor is a fő területem. Korábban klasszikus klarinét hoztam, de nyilván a kettő ugye együtt hát nem fér meg, a klasszikus klarinét és a népének, mármint hogy egyszerre egy színpadon. És akkor jött az ötlet, hogy keresünk egy olyan hangszert, ami így alkalmas lehet a saját énekhangom kíséretére, és így esett a választás aztán a citerára. És ma is egyébként érzem, hogy ez mennyire segít, hogyha mondjuk egyedül megyek fellépni, és persze van, ahol azt kérik, hogy szólóének, és akkor kiállok a színpadra egymagam, és idézőjelben csak énekelek, de közben meg annyira sokszínűvé teszi az embert, hogyha különböző kísérő hangszereket tud bemutatni, vagy az éneklés mellé használni, hogy azóta is hálás vagyok, hogy ez így alakult.
1: És a népdaléneklés miből fakad? Tehát ennek családi hagyománya volt, vagy akár, nem tudom, láttad a különböző koncerteken, tehát honnan jött ez az indítatás?
2: Én egy pici zalai faluban nőttem fel, Nován, ez egy 700 fős település, és a szüleim egyébként nem tanult zenészek, hanem édesapám művelődés szervezőként dolgozott, édesanyám pedig a helyi pávakörnek volt a tagja, illetve korábban édesapám is, és a nagyszüleim is, és Novának egyébként elég nagy népzenei múltja van, vagy így a népdalkör mozgalomban nagyon fontos szerepet töltött be, és aztán egyszer az elmondásuk alapján gyerekkoromban édesanyám elvitt magával a pávaköri próbára, mert nem volt otthon kire hagyni, és akkor az óvónéném pedig felfigyelt arra, hogy egyébként tisztán énekelek, és hogy érdemes lenne akár később majd velem foglalkozni, és gyakorlatilag így kezdődött ez, és azóta is egyébként nagy szeretettel gondolok vissza az első élményekre, ami egyébként éppen Nován volt, vagy az első, ami így mindig dereng, egy iskolabál volt, és a Legyetek jók, ha tudtok dalnak van az Ugye tényleg nem fog fájni, ha majd tényleg nagy leszek, és azt én szólóztam, és ez az első élményem, ami így az éneklésről megvan, és ez tényleg is sokszor eszembe jut.
1: Szóval a pávaköri próba az egy meghatározó eleme volt a te karriered elindításának, de milyen egy ilyen pávakör, Nován?
2: Most már egyébként nem tudom, hogy működik-e, vagy ha működik, akkor kevesebben vannak, de alapvetően amit még kiemelnék, hogy a közösség és a közösségi élet az, ami nekem nagyon, nagyon fontos volt, és nagyon megmaradt azóta is, hiszen az, hogy az ember közösségben van, az azt gondolom, hogy azért is fontos, mert tudja, hogy éppen mikor kire számíthat, és manapság is azt érzem, hogy ez egyik legfontosabb dolog az életemben, hogy mondjuk a barátaimra is számíthatok, vagy a családomra is számíthatok, tehát hogy ez szintén egy ilyen nagyon fontos kapocs volt, ami visszatért.
1: De közben hát azért egyre elszigeteltebbek is vagyunk. Én nem látok olyan erős kapcsolódásokat, mint mondjuk régen, akár 10 évvel ezelőtt, vagy csak a Covid előtt, tehát mintha valami megváltozott volna.
2: Igen, ezt egyébként én is érzem. Talán ez azért is van, mert sokkal inkább egy felgyorsult világban élünk, és kevesebb idő is jut talán az emberi kapcsolódásokra. És egyébként ezt én is érzem magamon néha, hogy sokkal könnyebb persze és gyorsabb egy messenger üzenetet megírni, vagy videótelefonálni, de közben meg mennyivel többet ad az, hogyha találkozunk a belvárosban, és leülünk, beszélgetünk, ha csak egy fél órát is egy kávé mellett, vagy egy sör mellett. Tehát, hogy én is azt érzem, hogy kezd sajnos kicsit afele menni a világ, hogy az emberi kapcsolatok azok eljelentéktelenednek, de én például próbálok figyelni arra, hogy azért adjak időt és teret a saját életemben erre is.
1: Uh-huh. És ez az ember akkor tapasztalja meg, amikor végre létrejön a találkozás, hogy milyen jó beszélgetni.
2: Hát abszolút, és milyen jó, amikor ugyanott tudod folytatni, ahol legutóbb abba hagytad, és hogy itt tudnak igazán az emberek azért mély dolgokról beszélgetni, tehát nyilván egy videó cseten én is tudok beszélgetni, hogy kinek milyen napja volt, nem tudom mi, hogy alakult, de hogy a mélyebb, akár ilyen pszichológiai dolgokról azért sokkal inkább személyesen tudunk beszélni, mert ott van meg rá a tér és az idő.
1: Hát ez nem potolja semmi.
2: Abszolút.
1: Jövünk vissza Gobinec Ákossal, aki junior primadíjas citaraművész, népdalénekes.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Gubinec Ákos, junior primadíjas, citera művész, népdalénekes. Ugye Nováról jöttél, említetted, hogy ez egy kis falu. Milyen emlékeid vannak a gyerekkorodból, amikor már megérintett téged a zene?
2: Vannak emlékeim is, és vannak, amit a szülei mondanak el egyébként.
1: De utólag úgy tűnik, mintha emlék lenne, nem?
2: Hát sokszor abszolút, igen, igen. Vagy már annyiszor hallom, hogy már emlékké formálódik. Az biztos, hogy egyrészt egy nagyon eleven gyerek voltam, vagy hogy így azért elég energikus voltam és vagyok a mai napig. Amit sokszor elmondanak a szüleim, és amire emlékszem is, hogy egyébként nekünk így tényleg fontos volt a családi kötelék. Egyébként a bátyám is a népművészettel azért kapcsolatban volt. Ő néptáncolt, ő citerázott egyébként, azzal kezdte. Most pedig vőfékedik, tehát hogy azért nem került messze ettől a vonaltól, mert hogy édesapám is vőfékedett korábban. És mindig is egy olyan család voltunk, akiknek fontos talán ez az egyéni kiteljesedés is. Tehát, hogy egyszerre tudtunk közösségbe gondolkodni és lenni, de teret kaptunk arra, hogy egyébként így megvalósítsuk az akkori gyerekkori terveinket, álmainkat. És én nagyon hálás vagyok, mert például ugye foglalkozom ma is rendezvények szervezésével is, akár a Művészetek Völgyében egy saját egyetemi udvarom van, vagy egyesületet is alapítottam, a Szép Egyesületet 2021-ben, és velük fesztiválokat is rendezünk. És ezt azért mondom el, mert hogy már gyerekkoromban voltak ilyen saját rendezvényeink, családi rendezvényeink, és ezeket én terveltem, ötleteltem ki. Volt egy hegyi birtokunk, és akkor oda jött az egész család és a baráti kör. Ezt ilyen 40-50 fős rendezvénynek kell elképzelni.
1: Ez igen.
2: Színpadot építettem édesapámmal, mert egyébként asztalos. Fellépőket hívtunk, hangtechnika volt, és egyébként utólag mai felnőtt fejjel végig gondolva, hogy mindenki azt csinálta, amit én akkor kijelöltem, és mindenki felkészült és fellépett, és volt, aki főzött, és hogy valójában valószínűleg ezért is tudtam aztán mind a szervezés, mind a művészeti területen elérni olyan célokat vagy álmokat, mert azt láttam és azt kaptam visszajelzésként, hogy egyébként csináljam, ahogy szeretném, és ott vannak mellettem és támogatnak, és persze voltak jó tanácsaik, de hogy mindig is ez a támogató közeg volt, ami engem így a gyerekkoromban jellemez.
1: És hát már akkor is előadásban gondolkoztál, ugye, mert ennek ez a lényege, amit most elmeséltél, hogy létrejöjjön egy előadás.
2: Igen, létrejön egy előadás, és az alkotás, aha, közösen alkossunk, és persze ott volt ez a közösségben alkossunk, tehát valójában ez a kettősség, hogy a saját ötleteim, de abba bevonni a környezetet, a családtagokat, a barátokat, és aztán valószínűleg ezért is alakult az tényleg, hogy én mindig is már az általános iskolában egyébként igyekeztem így a közösségi életbe részt venni, diák önkormányzatban voltam Lentiben, illetve Székesfehérváron is, vagy hallgatói önkormányzatban az egyetemen, tehát így mindig is szerettem én a közösségekért tenni és dolgozni, mert valószínűleg pont azt szeretném ezzel visszaadni, amit én kaptam gyerekkoromban.
1: És mi az, ami lényeges neked egy közösségnél, a közösség tagjainál? Tehát az, hogy azonos módon gondolkodjanak, vagy hogy segítsék egymást, támogassák egymást, baráti kapcsolatban legyenek, tehát melyik az az elem, ami neked hangsúlyos?
2: Talán mindegyik egy picit, amiket említettél. Nyilván a közös érdeklődési kör az azért sok esetben fontos, és ma is azt gondolom, hogy a barátaim nagy többsége közös érdeklődési körünk van, és valószínűleg azért is vagyunk ilyen szoros kapcsolatban. De azt gondolom, hogy a közös gondolkodásmód is fontos, hogy hasonlóan tudjunk gondolkodni mondjuk a világban történő dolgokról. Persze van, amikor ez mondjuk merőben más, vagy eltérés, az is jó, mert akkor meg lehet vitatkozni, vagy olyan beszélgetéseket folytatni, amik mindannyiunkat előre visznek. Ugyanakkor, amit még említettél, és erre azért külön kitérnék, ez a segítőkészség, vagy az emberségesség, hogy emberséggel forduljunk egymás felé, megértéssel, és ezt megint csak gyerekkorom óta nagyon, nagyon fontosnak tartom.
1: És ez hogyan nyilvánult meg gyerekkorodban, vagy mi volt az, amire ma is emlékszel ezzel kapcsolatban?
2: Hát például, ugye, amit említettem, ez a kiteljesedés, hogy nem az volt, hogy én el voltam nyomva, hogy Ákos, ez egy nagyon rossz ötlet, és akkor ezt nem csináljuk meg. Vagy például az, hogy zenei pályára mentem. Tehát ezért az nagyon sokszor halljuk, és van is ilyen ismerősöm, akit a szülei mondjuk visszatartottak a zenei pályától. Mert nyilvánvalóan ez egy olyan szakma, amihez nagyon sok erő kell, tehát nem elég a tehetség, hanem ennek vannak lelki oldalai is, tehát az, hogy menni, csinálni, projekteket megálmodni, azt utána megvalósítani. Ne adj Isten, ha valaki tényleg nagyon híres lesz, akkor annak a mentális részét viselni. És hát közben meg egy ilyen bizonytalan szakma, mert hogy mondjuk bejön a Covid, és akkor nincs fellépés mondjuk, vagy koncert évekig akár, vagy hónapokig. És amikor én elterveztem nyilván a tanáraim segítségével, hogy zeneművészeti gimnáziumba szeretnék menni Székesfehérvárra, akkor a szüleimet értelemszerűen megkérdeztem, hogy mi a véleményük erről, és azt mondták, hogy ők sem nem fognak visszatartani, de azt sem mondják, hogy kötelezően oda menjek. És hogy valójában 14 évesen, vagy 13 évesen egy olyan döntést hoztam, ami valószínűleg az első ilyen nagy döntés volt az életemben. De azóta is azt érzem egyébként, hogy ezek a döntések erősítenek meg, és aztán nyilván az, hogy elkerültem 200 kilométerre a szülőföldtől, tehát hogy magamra voltam utalva, és egyedül kellett ott már boldogulnom, persze az ottani környezet vagy közösség segítségével, de hogy én mind ezeket tartom így az első lépéseknek, amik aztán mondjuk oda vezettek engem, hogy tudom értékelni a közösséget, ugyanakkor megtalálom azt is, hogy hol tudok én saját magam lenni, vagy hol tudok önmegvalósítani.
1: De közben, amit a szüleidről elmondtál, az maga az abszolút támogatás, mert hogy ők valahol azt üzenték neked ezzel, hogy azt tedd, amit te jónak látsz, amiben te örömödet leled, és ők abban támogatnak.
2: Nem? Ez mindenképp így volt, és mondtam, hogy ugye a bátyám is néptáncolt, és ő például focizott, és soha nem felejtem el, hogy édesapám is minden héten vitte, szerintem kétszer vagy háromszor biztosan az edzésekre. Hozzám, vagy velem jöttek a fellépésekre, nyilván 18 éves koromig, amíg nem volt jogosítványom, addig nem is tudtak más tenni, mert hogy ők vittek legtöbbször, és hogy ezt soha nem éltem meg úgy, hogy jaj, most ez nekik biztosan teher. Valószínűleg volt pillanat, amikor egyébként tudtak volna mást is csinálni, háztartást vezetni, nem tudom, kapálni, vagy éppen elmenni wellnessezni, de egész egyszerűen ez a felelősségérzet, ami és a gyermekek támogatása, ami nagyon megvolt bennük, és ma is egyébként ez nagyon jó érzés, hogy amikor ott van Zalában koncert, vagy egyébként itt Budapesten is, hogyha valami nagyobb projektnek a bemutatója van, akkor ők rögtön beírják az időpontot, hogy jó, hát akkor érkezünk és megyünk, és ez tényleg jól esik az embernek.
1: És aztán ott ülnek a nézőtéren.
2: Hát hogyne, és egyébként büszkék, és utána pedig ők is örömmel fogadják a gratulációkat.
1: Köszönöm szépen. Gubinec Ákos a vendégem. Jövünk mindjárt vissza.

Klasszik Rádió 92.1. Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem Gubinec Ákos, junior primadíjas citeraművész, énekművész, vagy népdalénekes, ugye bármelyiket is mondhatom.
2: Mindegyik, igen. Egyébként ez nagyon érdekes, mert a népdalénekest ugye gyakrabban mondják, és az énekművész ugye is egy olyan kategória, amiben persze beletartozik a népdalénekes is. De egyébként voltak olyan korszakok pont a gyerekkorban, amikor, és ma is vannak, hogy nem csak népdalokat énekelek, tehát hogy volt olyan, hogy egy musical részletet például énekeltem, vagy éppen nem tudom más népdalfeldolgozásokat, úgyhogy végül is bele az énekművészbe is ez belefér.
1: Tessék, és ki tudja, hogy még milyen dimenziók nyílnak meg előtted a jövőben, nem?
2: Igen, és egyébként ez nagyon is érdekel, így főleg az elmúlt években így befejeztem az egyetemet, és így azt éreztem, hogy így kinyílt a világ, akkor ugye elmentem egy évre külföldre, egy ösztöndíj program keretében, és hogy így azt fogalmaztam meg, hogy nagyon jó az, hogy a népzenéről ennyire mély tudást kaptam, vagy népzenéből ennyire mély tudást kaphattam, de hogy most így nagyon érdekel, hogy akár nyitnék más műfajok fele is, akár együttműködni más zenészekkel, és egyébként az élet az azért mostanában úgy is hozza, hogy van is erre lehetőség.
1: Na mesélj, hát például mit énekelsz mostanában?
2: Hát egyébként főleg azért továbbra is, tehát nyilván 95%-ban népdalokat, De például van egy olyan projekt, Várnagy Andreának, Liszt Ferenc díjas zongoraművésznek a Lélekhíd zenei mesejátéka, és ugye ott nagyon sok műfaj találkozik, a klasszikus zene, a musical, én magam pedig a népzenét képviselem, és a végén van a Dés László szerzeménye, a zene az kell, és ezt közösen énekli ugye minden előadó a színpadon, és hát én például egy kobozzal és az ének hangommal veszek részt benne, és nyilván ott is az, hogy ott vagyunk 20-30-an a színpadon, és egy finálé zajlik, már ez önmagában óriási löketet ad, de az is, hogy egyébként maga azért a zene azt kellnek a szövegtartalma, ugye pont amit én itt az előbb picit bővebben kifejtettem, hogy az emberségesség, a segítőkészség, az egymáshoz fordulás, tehát ez mind megvan a szövegben. Illetve hát az, hogy én nem gondolkodom feltétlen műfaji határokban, tehát valószínűleg ezért is határtalan népzene és határtalan férfiének, úgyhogy ez a határtalanság így eléggé jellemző rám.
1: Ez egy jó önmeghatározás.
2: És képzeld el, hogy egyébként nem úgy jött, hogy ezen annyira sokat kellett gondolkodnom, hanem hogy úgy voltam egyik nap, amikor az első lemezemet megálmodtam, és mindenképp olyan lemezt szerettem volna készíteni, aminek a férfi éneklés áll a középpontjába. És egyik reggel felkeltem, és hát mondom, végül is ez olyan határtalan, mint én vagyok. És akkor így jött aztán az ötlet, hogy miért ne lehetne ez. Aztán ugye jött a határtalan népzene, tehát hogy valójában ez a határtalanság, ez mindenféle szempontból meghatároz, mert hogy nincsenek országhatárok sem, korosztálynak is, tehát nem csak gyerekeknek, vagy csak felnőtteknek, vagy csak időseknek éneklek, hanem mindenkinek. Úgyhogy ez egy védjegyem lett?
1: Ez egy öndefiníció, bár persze az a kérdés, hogy ezt hogyan definiáljuk, mit jelent a határtalanság?
2: Ugye alapvetően, amikor a lemezemen dolgoztam, akkor...
1: A határtalan férfiének?
2: Így van, a határtalan férfiéneken.
1: Ugye ebből kettő is volt?
2: Kettő is volt, ugye az első az 2021-ben, a másik pedig 24 végén jelent meg. Akkor, ahogy már említettem is, hogy ugye a címválasztásnál ez egy fontos szempont volt, mert hogy... Területileg nem csak a mai Magyarország területéről vannak ugye népdalok ezeken a lemezeken, tehát a Nagy Magyarország területéről is. Ugyanakkor az is volt a cél, hogy ennek a lemeznek az anyagát nem csak a Kárpát-medencébe, hanem akár Nyugat-Európába, Amerikába, vagy akár más kontinensekre is szeretnénk eljuttatni. De ezen felül azért én így a generációs határtalanságot is fontosnak tartom, és erre mindig is törekszem is, hogy legyenek olyan projektjeim, amik kifejezetten mondjuk gyermekeknek szólnak, vagy éppen gyermekekkel foglalkoznak, Nyilván vannak olyan koncertek, amik felnőtt műsorok, és nagyon nagy élmény, amikor egy idősek otthonában mondjuk ellátogathatok, vagy egy idősek napjára, és hogy ott is ez a közösségi élmény mennyire sokat ad, hogy mennyire nagy szeretettel éneklik a népdalainkat, és visszaemlékeznek a gyerekkori élményeikre, úgyhogy ez is egyfajta határtalanság.
1: És a visszaemlékezés által talán meg is nyilvánul valamelyest a gyermeki én.
2: Hát hogyne, és ugye azért nem hiába mondják, hogy hogy az időskor a második gyermekkor, és ez pontosan látszik abban is, hogy egyébként azok a történetek jönnek ugye elő sokszor, amik mondjuk a gyermekkornak a legfontosabb történetei voltak. Hát most néhány hónapja egy idősek otthonában voltam lentiben, és a Búj-búj zöldágat és a Süsfelnapot akkora lelkesedéssel énekelték, hogy sokszor a gyerekek között nem látné ilyet. És tapsoltak rá, tehát hogy felemelő volt tényleg.
1: Hát figyelj, most ezt így elképzeltem. Lehet, hogy én is itt darra fakadok neked a zene
2: alatt. Csak nyugodtan.
1: Gubinec Ákos a vendégem, jövünk mindjárt vissza.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Gubinec Ákos, junior primadíjas, citera művész, népdalénekes. Ákos, amit az előbb a határtalanságról mondtál, abból valahogy az is következik, hogy te vélhetőleg nem nagyon szereted a skatujákat, a különböző címkéket, a meghatározásokat.
2: Ez pontosan így van. A címkézés azt nem az én műfajom, és azt sem szeretem, hogyha egyébként nem tudom, művészeket vagy bennünket címkéznek. És talán azért is van az, hogy mondjuk nagyon sokszor a népdalénekesekről, egy mondjuk férfi népdalénekesről ugye sokaknak az jut eszébe, hogy akkor nem tudom, cifraszűrben, kalapban, csizmában kiáll a színpadra, és mondjuk
1: kackihás
2: majusz. Igen, és akkor csak ilyen nagyon tempós, csárdás dallamokat énekel, és közben kiabálgat, hát én nem ez vagyok. Úgyhogy aki ilyennek képzelt elő, akkor most lehet, hogy arrébb kapcsol, de hogy én meg pont ez vagyok, aki meg nem ebben látom a, nem csak a népdalénekes, hanem tehát nem ebben látom a művészetet. Ez is szerintem hozzátartozik, és alapvetően azt gondolom, hogyha valakinek ez az önazonos, hogy ő tényleg mondjuk cifraszűrben és csizmában énekeljen, akkor az nagyon szuper. Én viszont úgy vagyok önazonos, hogy mondjuk merek énekelni a saját érzelmeimről, vagy merek olyan műfajokat énekelni, adott esetben mondjuk lírai dalokat, rengeteg lírai népdalunk van, amiben a saját érzelmeinkről lehet énekelni. És egyébként sokszor ez a legnehezebb, ugye, amikor az embernek ki kell tárni a lelkét, a szívét, lelkét a közönségnek, és amikor mondjuk ott állok a színpadon egymagam, vagy nagy Isten egy másik kísérő hangszerrel, azért az így belegondolva, pont mostanában gondolkodtam ezen, hogy ez nem egy egyszerű feladat, tehát ebbe bele kell tanulni, valószínűleg ez a folyamatos gyakorlással lesz ez jobb és jobb, vagy igazából az ember időről időre felfedezi magában azt, hogy mivel lesz ő több, vagy mi az, amibe tud fejlődni, mert hogy az éneklés az tényleg évezredek óta az arról szól, hogy egyébként megmutatod az éppen aktuális lelkiállapotodat.
1: Azt, hogy mi van benned. És akkor ehhez nem tartoznak hozzá feltétlenül a külsőségek, vagy azok az autentikus népi viseletek, amelyeket megszokhattunk, vagy amelyeket társítunk hozzá?
2: Szerintem ez nagyon helyzetfüggő. Tehát, hogy én is ezzel úgy vagyok, hogy nyilván, hogyha egy olyan alkalomra megyek, ami kifejezetten mondjuk egy néptánc együttes műsora, akkor tudom azt, hogy oda lehet, hogy éppen azt a mellényemet veszem fel, ami mondjuk a paraszti hagyományban is elterjedt, vagy amit viseltek. De mondjuk azt is tudom, hogyha elmegyek egy díjátadóra, vagy mondjuk egy olyan koncertre, ahol szintén népdalokat énekelek, de mondjuk nagyon sok műfaj van, akkor mondjuk már lehet, hogy egy újra gondolt mellényt veszek fel, és vannak a kötetlenebb estek, ahol meg egy elegáns ingben, akár nem tudom, fekete farmergatyában meg lehet jelenni. Tehát szerintem ez nagyon helyzetfüggő, és azért is mondom ezt az önazonosságot, mert egyébként volt időszak, amikor tőlem is megkérdezték, hogy mondjuk miért nem hordok kalapot, vagy mondjuk nem tudom, miért nem olyan feszítve énekelek, mint egy-két régi faluban a férfi énekesek. És hosszú idő volt az, hogy elfogadjam egyébként saját magamnak is, hogy nekem az, tehát hogy az nem én lennék. Uh-huh. És hogy szerintem a művészetet úgy lehet hitelesen közvetíteni, hogyha egyébként én magam először el tudok helyezkedni benne.
1: A saját arcodra igazítod a népdaléneklés műfaját?
2: Igen, ugye amikor az ember tanul mondjuk egy népdalt, akkor nyilván mi nagyon sokat dolgozunk ugye eredeti, autentikus felvételekkel. Nem feltétlen, persze kottát is látunk hozzá, de sokkal fontosabb az, hogy mit hallunk, és ugye hallás után tanulunk. Nyilván ez elsősorban most már felvételek, hang- vagy videófelvételek alapján történhet, és van egy időszak, amikor ez a másolás történik, tehát az első fázis, amikor igen, ő ott olyan díszítést használ, és akkor elsajátítjuk a stílusjegyeket.
1: Csúlyogatás.
2: Így van, azt is például így van, és szerintem az igazán izgalmas, hogy azt utána mennyi idő alatt, és hogy tudjuk aztán sajátunkká tenni annyira, hogy az már tényleg a miénk legyen, és utána azt közvetíteni a közönség felé. Erre szerintem nincs egy jó recept, tehát hogy ez ahányan vagyunk, annyiféle szokás, vagy annyiféle időtartam, ez nagyon személyiségfüggő.
1: De az, hogy mondjuk saját magadra igazítod, az sok esetben egyfajta lehántást is jelenthet, nem? Tehát, hogy lehántod róla azokat, amelyek neked nem komfortosak, vagy nem fakadnak belőled, vagy nem érzed azt, hogy ezzel te azonosulni tudsz.
2: Igen, és itt egyébként gondolhatunk akár, nem tudom, technikai dolgokra is, tehát hogyha egy díszítést én mondjuk még nem érzek úgy, hogy azt úgy tudom megvalósítani, akkor azt mondom, hogy egyébként ezzel még várhatunk, vagy majd lehet, hogy 10 év múlva jön el az ideje annak. Ettől még szerintem tudok hiteles lenni, és tudok stílusosan énekelni. És egyébként én a tanítványaimnak is ezt mondom, hogy halljátok meg, és az az első, hogy meghalljuk a díszítést, vagy a stílusjegyeket, de sokkal fontosabb az, hogy utána te magad is belehelyezd az adott dalba, vagy az adott összeállításba saját magadat.
1: Ez nem lehet, hogy te ilyen kortárs népdalénekes vagy?
2: Na, ez egy új definíció. Köszönöm.
1: Legközelebb ezt mondom. Kubinec Ákost hallották, aki kortárs népdalénekes. Jövünk vissza.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogy ha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony időre számíthatunk. Megnyílt a nagyközönség előtt a kar...
0: 92.1-en.
3: Változékony időre számíthatunk. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor. Megkezdődött a balatoni vitorlázás.

0: Nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatás fejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. A Tiszaugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érteklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem Gubinec Ákos, junior primadíjas, citera művész, népdalénekes. Ákos, az előbb utaltál arra, hogy vannak tanítványaid. Ugye a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tanítasz.
2: Igen, 2025. szeptemberében, illetve hát nyarán ért az a megtiszteltetés, hogy felkértek a Zeneakadémia népzene tanszékére, ahol ugye egyébként korábban végeztem is 2023-ban. Már egyébként az egyetemi éveim alatt tanítottam, Rákoskeresztúron voltam egy zeneiskolában, aztán a Bartók Béla Zeneművészeti Gimnáziumban, úgyhogy így a tanítás is mindig szorosan hozzátartozott az életemhez, és most is egyébként a Zeneakadémia mellett még Székesfehérváron is tanítok egy zeneművészeti gimnáziumban.
1: Népi énekművész tanár vagy, ugye? Mennyire érdeklődnek a fiatalok a műfaj iránt?
2: Ugye ez egy érdekes kérdés, mert hogy a különböző szintekre ráláthattam az elmúlt években is. Nyilván egy zeneakadémiára már azért azok jönnek, akik nagyon tudatosan, akár több évtizede, de minimum azért 8-10 éve arra tendálnak, hogy akkor ők zenészek vagy pedagógusok, zenepedagógusok szeretnének lenni. Úgyhogy ott azért egyértelműen az látszik, hogy nagyon elhivatott és tehetséges növendékek, hallgatók, felnőttek jönnek, ugye? Már ez is önmagában ugye egy érdekes dolog, hogy egy felnőtt képzés, tehát ebbe is azért nekem ez egy új szituáció volt, hogy szeptemberben visszamenni egyébként az Alma Materembe, és aztán még felnőtteket, tehát nálam mondjuk 4-5 évvel fiatalabb, vagy még annyival sem hallgatókat tanítani, és az eleje az nagyon fárasztó és energiaigényes meló volt, mert hát felkészülni az órákra nagyon érdeklődő csoportokat, illetve az egyéni órák keretében is nagyon érdeklődő hallgatókat kaptam, és egyébként ez egy folyamatos fejlődés, vagy egy tanulási út is, nyilván most még ennek az elején járok az egyetemi oktatásnak, de nagyon izgalmas, hogy például olyan kérdések fogalmazódnak meg mondjuk az egyetemi hallgatókban, amik aztán bennem is elindítanak újabb kérdéseket, és akkor ez egy ilyen örök spirál.
1: Meg mindenkinek ad valamit, neked is a hallgatóktól.
2: Abszolút, igen, és egyébként folyamatosan azt érzem, hogy tanulok is. Tanítok egyébként népzene elméletet is a Zeneakadémián, és ott ugye nyilván minden órára felkészülök, de éppen egy olyan tárgyat, ez a tanítási módszertan, hogy kell tanítani ezt a tárgyat, ami meg aztán nagyon, persze van egy törzsanyagunk, de hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy reflektáljanak saját magukra, vagy éppen arra, amit én átadok, mert ebből fognak aztán később ők táplálkozni akár éveken vagy évtizedeken keresztül.
1: A népi énekművész, ugye előadó művész. Mit adsz át az előadó művészetből számukra? Mi ez a legfontosabb üzenet, amit fontosnak tartasz?
2: Elsősorban itt már annyit beszéltem a hitelességről és az önazonos előadásról, hogy ezt azért mindenképp fontosnak tartom kiemelni. Most ugye az egyetemen egyébként citera főtárgyat tanítok, de korábban már tanítottam énekeseket is. És emellett nagyon-nagyon sokrétű például egy énekesnek az élete, tehát túl azon, hogy megtanulja az anyagot, az az első lépés, vagy éppen egy koncertanyagot összeállít, hogy megy fel a színpadra, milyen szünetet tartam azelőtt, mielőtt elkezd énekelni, milyen kapcsolatot létesít a közönséggel, úgy, hogy ugye azért mégiscsak ott van egy fal, mert te 2 méterrel magasabban vagy, mint a hallgató, vagy a néző, és utána egyébként mondjuk találkozol-e a közönségeddel, kapcsolatot építesz-e, van-e egy közössége, tehát nagyon-nagyon sokrétű, én azt gondolom, nem csak egy énekesnek, hanem alapvetően a zenésznek az élete, és hát akkor még abba bele sem mentünk, hogy egyébként kikkel dolgozol együtt. Tehát milyen zenészeket választasz magad mellé, adott esetben van-e olyan segítőd, aki mondjuk az adminisztratív dolgaidat intézi, tehát nagyon-nagyon sokrétű, de szerintem nagyon izgalmas, és én igyekszem ennek a szeleteit bemutatni egyébként a hangszeres oktatásban is.
1: De például arra mennyire törekszel, hogy szabadságot adja hallgatóidnak, tehát hogy azt a fajta műfaji határátlépést, amit te is megvalósítasz, azt ők is tegyék meg?
2: Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Pláne a mai világban, amikor ezer millió műfajjal és dallammal találkoznak a fiatalok és idősebbek egyaránt a médiában, a rádióban, tehát éppen ki merre megy. És egyébként van a citerásoknál ez a különböző témacsoportokba dolgozunk, és van egy négy témacsoport, van, és a negyedik témacsoport ez éppen az, hogy egyébként olyan dallamokat, vagy olyan műfajokat átvinni citerára, amik mondjuk eredetileg nem citerásak lehettek.
1: Például?
2: Tehát például egy versfeldolgozást megvalósítani citerán, vagy improvizálni, vagy éppen filmzenét áttenni, vagy egy klasszikus zenei átiratot. És az elmúlt fél évben az egyik hallgatón például a Schubertnek az Erlkönigjét csinálta meg citerákra, mert hárman voltak, és ez például kifejezetten élveztem, hogy ugye ott már kamarazenélés van, melyik hangszeren, hogy jelenik meg a különböző szólam, úgyhogy én nagyon, és egyébként biztatom is erre a növendékeket is, hogy bátran próbálkozzanak, és ha valami nem sikerül, hát majd tovább lépünk, és a következő fog sikerülni.
1: Mindig lehet egy újabb lépést tenni.
2: Hát abszolút, és egyébként ezt én is éreztem, hogy nyilván, és most is érzem, hogyha valamit nem érzek beváltnak, vagy nem érzem azt, hogy ezzel tudnék azonosulni, akkor majd egy következő sikerülni fog.
1: Köszönöm. Gubinec Ákos a vendégem, jövünk mindjárt vissza.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Gubinec Ákos, junior primadíjas, citera művész, népdalénekes, ugye kortárs népdalénekes is egyben.
2: Most már megalkottuk ezt a definíciót.
1: Ez most már hozzátartozik.
2: Én ennek amúgy örülök, úgyhogy köszönöm a segítséget.
1: Jaj, hát figyelj, az ihlet tőled jött, tehát ehhez te kellettél, a te személyed. De Ákos, közben azért neked voltak, és szerintem vannak is, ez nem múlik el, zenekar létrehozó ambícióid. Nem csak ambíció, hanem te meg is valósítottál két zenekart. Az egyik a Zeke Band, ennek vagy az alapító tagja 2017. decemberében alakult, a másik pedig a Csádé zenekar, amely 2014. májusában. Mi a különbség a két zenekar között? Tehát viszonylag rövid időn belül hoztad létre őket.
2: Igen, rövid időn belül, viszont azért két különböző korszakában az életemnek, ha ezt lehet így mondani, mert hogy akkor kezdem először a korábbival, tehát a Csádé zenekarral, ami egy zalai népzenei együttes egyébként, most már valóban 12 éve, hogy megalapítottam, és ottani zenésztársakkal együtt. Ez úgy jött az ötlet, hogy a székesfehérvári Herman László gimnáziumba akkor ketten jártunk zalaiak, Csonka Bogival, aki egyébként klarinétos és énekes, illetve ő is citerás is volt, és azon tanakodtunk, hogy amúgy milyen jó lenne egy zenekart alapítani, de hát, hogyha már mindketten zalaiak vagyunk, akkor ezt miért ne tegyük meg Zalában, és aztán így alakultunk meg ottani zenészekkel, és az idő előre haladtával aztán azt láttuk, hogy egyrészt ott a környéken is egyre több lehetőségünk lett, illetve határon túlra is azért hívtak bennünket, ugye ott közel volt a szlovén határ, illetve az osztrák határ is, és ezért az mindig izgalmas, amikor a magyar népzenét különböző nemzetközi fesztiválokon lehet bemutatni. És ezen felül pedig elkezdtünk aztán velük közösen gyakorlatilag egy tehetséggondozó programot, népzenei táborokat, majd kurzusokat kezdtünk el szervezni, és ebből jött aztán létre 2021-ben a SZÉF Egyesület, ami pedig már kifejezetten erre fókuszál, a tehetséggondozásra, a fiatal tehetségek felkarolására, illetve egyébként most van egy programunk a tehetségek nyomában, zalai szegregált településeket látogatunk meg, és gyakorlatilag ott próbáljuk a fiatal tehetségeket felfedezni, mert hogy azt látjuk, hogy egyébként nyilván kevesebb lehetőségük van nekik akár a művészetoktatásban való részvételre, és inkább mi megyünk helybe, és akkor most három településen vagyunk. Ez a Csádé zenekar, a másik pedig a Zeke Band, akik viszont már az egyetemi tanulmányaimhoz kötődnek, mert hogy 2017-ben kezdtem a Zeneakadémiát, és abban az évfolyamon ez egy nagyon kuriózumnak számító évfolyam volt, mert hogy hárman voltunk fiúénekesek, ez azért ritkaság, tehát általában egy van, vagy de van, hogy nincs fiúénekes az adott évfolyamon.
1: És van, hogy ilyen magányos, hogy csak egyedül van a fiúénekes az egész évfolyamon?
2: Abszolút, igen, van, hogy magányos, persze nyilván ott azért jó pár, ugye általában azért a népdalénekesek, tehát túlnyomó többségében női népdalénekesek vannak, de éppen akkor hárman voltunk fiúk, Horváth Bálinttal és Hegedűs Istvánnal, és akkor az akkori mesterünk Vaklár Anna adta azt az ötletet, hogy milyen jó lenne már egy formációt létrehozni, és akkor így indultunk el. Sok-sok könyvbemutató énekeltünk, illetve különböző lemezeken. Egyébként a Határtalan férfiének című lemeznek is az első és második részén is, mert hogy egyébként mindig is érdekelt a férfi éneklés önmagában is, de hogy aztán ennek milyen különböző lehetőségei vannak, és mindhárman hangszeres zenészek is vagyunk, úgyhogy ez még hozta magával azt, hogy akkor tudjuk magunkat kísérni is. És ez tovább fejlődött, az talán még így a honlapomon nincs is fent, aztán a Cantus Farinalis ének együttesbe, ami pedig a legújabb, hát most már egy éve megjelent lemezemen hallható, és ott pedig már heten vagyunk fiúk, és ott több szólamú férfi énekek hangzanak el. Az egy nagyon-nagyon izgalmas projekt. A diplomakoncertemre csináltam meg először, és alapvetően is mindig is érdekelt az, hogy persze a magyar népzene egy szólamú, de hogy milyen, amikor akár ez az egy szólam megszólal sok ember előadásában, de milyen, amikor külön válnak ezek a szólamok. Most egyébként mind a két projekt, tehát hogy mind a Zeke Band, mind a Cantus Farinalis egy picit így pihenőpályán van, mert rengeteg más teendő van így az életemben, vagy az életünkben, de azért mindenképp szeretnék ezzel majd a későbbiekben még többet foglalkozni.
1: És milyen formában? Tehát ugyanígy koncerteznétek?
2: Igen, elsősorban, tehát hogy ez az alkotói munka, ez azt gondolom, hogy egy fontos célkitűzés lehet, de akár a tudásátadás, mondjuk hangszerbemutatókat, vagy interaktív énekórákat csinálni. De most egy picit azt érzem, hogy talán így most, hogy rákérdeztél a több szólamú éneklésben, valóban annyi plusz inspiráció van még, vagy annyi lehetőség, hogy azért az alkotást helyezném előtérbe ebből a szempontból.
1: Lesz itt még Zekeben.
2: Bízunk benne, így van.
1: Köszönöm szépen. Gubinec Ákos a vendégem, jövünk mindjárt vissza.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem Gubinec Ákos, junior primadíjas, citera művész, népdalénekes, aki a Muze Magyarország Egyesület ügyvezetője. Ez az egyesület milyen célkitűzést szolgál?
2: A Muze Egyesület alapvetően Magyarországon is most már több mint 30 éve működik, de egy világhírű hegedű művész Yehudi Menuhin hozta létre 1990-es években. Azzal a céllal, hogy Menuhin azt álmodta meg, nagy hatásra volt egyébként ugye Kodály Zoltán is, hogy alapvetően a művészetekkel nagyon sok olyan gyermek és fiatal nem találkozik szociális vagy egyéb körülmények miatt, akiknek egyébként szüksége lenne rá. Hozzáteszem, hogy ezt én is hallom, hogy a művészeteknek mindenkire szüksége van, és mindenkinek szüksége van a művészetekre is. Szóval, hogy ő álmodta meg ezt a projektet, és alapvetően ennek a funkciója, vagy a célja, hogy a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi integrációját segítse. Itt ugye különböző helyzetekről beszélhetünk, tehát ugye testi vagy szellemi rendellenességgel élő gyermekekről, de ugyanúgy oda tartozik a hátrányos helyzetű gyermekek közé az etnikumok, vagy éppen akár bevándorló gyermekek, tehát akiknek mondjuk nyelvi nehézségei vagy kulturális nehézségeik vannak, és Menuhin azt vallotta, és ezt milyen jó, hogy így tette, vagy azt tűzte ki célul, hogy a művészetek nagy segítség lehet abban, hogy ezeket a nyelvi, kulturális, vagy akár különböző betegségekből adódó különbségeket legyőzzük a művészeteknek köszönhetően, és lehet, hogy mondjuk két gyermek különböző nyelvet beszél, de a zene, vagy a képzőművészet, vagy a tánc egy olyan közös nyelv, amiben aztán nem számít az, hogy ki honnan jön, és ki milyen anyanyelven beszél.
1: Uh-huh. És a gyakorlatban hogyan valósul meg ez a program? Mit tudtok tenni?
2: Alapvetően általános iskolák alsó tagozataiban vagyunk jelen, 6 és 11 év közötti gyermekeknél, és heti szinten látogatják a művészeink az iskolákat. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag órarendszerűen, tehát beépülnek az órarendbe a muzeórák. Van, ahol persze ezt mondjuk egy művészeti óra terhére teszik, de van, ahol kifejezetten be is kerül az órarendbe a muze foglalkozás, vagy a muzeóra. Összművészeti program vagyunk, tehát ez ugye azt is jelenti, hogy mindenféle művészeti ágból színészek, táncosok, zenészek, képzőművészek, és ugye a digitális technikák is most már ide tartoznak, megjelennek a művészeink, és van ez az úgynevezett CAT modell, ami ugye az angolból jön, a Children, Teacher és az Artist, és alapvetően ugye a gyermekek, a művészek és a pedagógusok, és a célunk az, hogy mindhárom fél részt vegyen egyrészt a közös alkotásokban, másrészt pedig inspirálódjon. Ugye a gyermek inspirálódik azáltal, hogy a művész odaviszi a foglalkozást, és bemutat mondjuk olyan tudást, vagy olyan alkotásokat, amelyel korábban nem találkozhattak a gyerekek. A pedagógus olyan módszereket kaphat, ami bizonyára az ő pedagógiai tevékenysége során is jól jöhet, és arra mindig törekszünk is, hogy a pedagógusok részt vegyenek a foglalkozáson, és aktívan kapcsolódjanak be. És hát a művésznek pedig azért jelent plusz inspirációt, mert hogy egyrészt másik művésztársával, tehát két művész visz egy osztályt, dolgozik közösen, illetve hát olyan kreatív energiák szabadulnak fel a gyerekekből, hogy mondjuk lehet, hogy a művészek abból készítenek egy saját kiállítást, vagy saját lemezeket. Gesus Messi például az Átváltozás című lemezét ebből a muze élményekből, részben a muze élményekből alkotta meg. Egyébként itt is, hogyha már itt a határtalanságról beszélünk, hogy azért azt így megfigyeltem, hogy valószínűleg ezért kötődöm én is ennyire ehhez a programhoz, mert egyrészt olyan társadalmi rétegnek adhatunk, akik nem biztos, hogy a mindennapokban részesülnének művészetoktatásban. Másrészt pedig, hogy olyan művésztársakat ismerhetek meg, akik az élet minden egyes területén mozognak, színészek, zenészek, táncosok és így tovább, és velük is annyira jó ötletelni, vagy éppen beszélgetni. És én 2018-ban csatlakoztam egyébként a programhoz akkor művészként, pont Gesszus Mesi volt a Zene Akadémián a népének tanárom, és ő hívott be engem ebbe a programba, és aztán 2021-től mint kommunikációs munkatárs, és 2025 januárjától vettem át az ügyvezetést.
1: És a tehetséges gyerekek sorsát nyomon követitek? Tehát találkoztok velük a későbbiekben is? Vagy mennyire rendszeres ez a kapcsolódás?
2: Igen, alapvetően ugye az év folyamán folyamatosan végigkövetjük, sőt vannak úgynevezett évzáró bemutatóink is, ahol összejönnek a csoportok, az osztályok, és itt nem nem a produkción van a lényeg, tehát nem az a fontos, hogy most ki mit visz színpadra, és nem pontozzuk, meg nem zsűrizzük, hanem hogy együtt legyen a múze közösség, és a gyerekeknek is ez egy plusz motiváció, hogy mondjuk a saját kortársaik előtt, vagy szüleik előtt, vagy tanáraik előtt bemutathatják azt, amivel az év során foglalkoztak. De vannak egyébként olyan felnőttek is, akik nagy szeretettel emlékeznek vissza a muzeórákra, és egyébként ez egy nagyon aktuális sztori, mert két hónappal ezelőtt, karácsony előtt bementem egy papírírószerű üzletbe, és a múze nevére kértem a számlát. És mondja a pénztáros, hogy ez az a múze, akik ilyen művészeti program? És teljesen lehűltem, mert hogy hát ez annyira váratlan szituáció, hogy egy számlázásnál megkérdezik. És mondom, igen, hát ja, hát mert ő a Helga néni és a Csaba bácsi osztályába járt, még a Vörösmarty iskolába, és mennyire jó élményei vannak a múzeórákról, és reméli, és mennyire örül, hogy még megy ez a program, és gyakorlatilag nekem ez egy karácsonyi ajándék volt, mert hogy tényleg visszaemlékeznek, és az életben tényleg ez egy véletlen volt, hogy éppen egy papírírószerboltba találkoztunk, úgyhogy vannak azért ilyen érdekes és nagyon, nagyon jó sztorik és történetek is.
1: És hát nyomot hagyott, látod?
2: Abszolút, igen. És ez egyébként mennyire jó, hogy tényleg így visszaemlékeznek, és beugrik, hogy kik voltak a művészek.
1: Na, hát csak azt kell mondani, hogy múze.
2: Így van.
1: Gubinec Ákos a vendégem, jövünk mindjárt vissza.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Gubinec Ákos, junior primadíjas, citera művész, kortárs népdalénekes, akinek egyébként számtalan, vagy jó számos projektje van. Ezek közé tartozik a Zöldben zeng a dal, amely ugye valahol a természetben való létezést, a természetben való éneklést, közös éneklést preferálja.
2: Igen, ezt a projektet én tavaly álmodtam meg, mégpedig azért, mert egyébként akkor a Budapest 100 rendezvénysorozat keretein belül meghívást kaptam a Rózsa utcába, egy közösségi kertbe a 6. kerületben, ugye alapvetően tudni kell erről a közösségi kertek rendezvénysorozatáról, hogy ugye ez egy több hétig tartó, de biztosan több hétig tartó sorozat, és összejöttünk ott a közösségi kertben, nem voltunk sokan, egy 15-20 fő, és ugye én mindig szeretek interaktívan előadni. És akkor elkezdtünk énekelni olyan dalokat, amik kapcsolódnak a természethez. Két szál pünköst rózsa például, tavaszi szél vizet áraszt, és nagy-nagy szeretettel egyre többen bekapcsolódtak, és akkor fogalmaztam ezt meg, hogy hát miért ne lehetne ezt a kettőt összekapcsolni, hogy a természetben vagyunk, és egyébként meg éneklünk szabadon, vagy éppen tanulunk egy új dalt, és először Budapesten a Városligetben és a Margit szigeten csináltam erre egy estet, vagy hát egy eseményt, és tényleg az volt a cél, hogy a Városligetben éppen csak leültünk a liget közepére, a Margit szigeten meg sétálgattunk, és közben énekeltünk, és aztán volt egy hosszabb túrája novemberben, vagy októberben, a Pilisben, amikor pedig tényleg egy 3-4 órás túra volt, és ott részben megállóknál énekeltünk, tehát akár külön erre a célra megálltunk, vagy éppen a séta közben, tehát a túrázás közben, és hát nagyon-nagyon jó élmény volt azt látni, hogy egyébként jöttek olyan emberek, akik mondjuk korábban is túráztak, tehát mondjuk akár kék túrázni jártak, tehát kifejezetten abból a világból érkeznek, de megragadta a figyelmüket, hogy hú, hát ez milyen izgalmas program. És jöttek olyanok is, akik meg mondjuk nem annyira szerettek túrázni, de hogy pont az éneklés szeretete miatt felfigyeltek erre, és akkor itt találkozik aztán a két közönség, és ez tényleg nagyon, nagyon jó élmény volt látni és hallani.
1: Ez a célközönség, nem?
2: Így van.
1: Aki mindkettőt szereti.
2: Így van, és egyébként ezt aztán még lehet bővíteni is akár, tehát, hogy nyilván a kutyások is biztos nagy szeretettel jönnek, mert hogy nyilván túrázni nagyon jó kutyával is, tehát, hogy...
1: Ebben még van perspektíva.
2: Igen, így van.
1: De egyébként mit ad a természet? Tehát mit ad hozzá az éneklés élményéhez?
2: Alapvetően ez a szabadságérzet, ami a természetben van, és én mindig érzem, amikor túrázni megyek, hogy friss levegőn vagyok, nem a városi zajban vagyok, és nem az autók dudája, vagy a smog az, ami igazán zavar, és nem ez az óriási sietség, hogy most 5 percen belül, ha nem érek oda, akkor összedől minden, hanem hogy tényleg ez a nyugalom. Tehát, hogy elindul az ember délelőtt 11 órakor, és nem azt gondolkodik, hogy jaj, majd másfél óra múlva alig várom, hogy célba érjünk, hanem hogy úgy megyünk szabadon, és egyébként olyan embereket ismerünk meg, és tényleg teljesen random emberek jöttek össze, csak azért, mert mondjuk szeretnek túrázni, vagy szeretnek énekelni, és ez a közösség megint az, amit azért ki kell emelnem, hogy nem azért hoztam létre ezt a projektet, sőt, kifejezetten nem is szeretném, hogyha ez egy ilyen 200-300 fős túrák lennének, hanem ez 15-20 fős családias túrák, és alapvetően azt a célt szolgálják, hogy tényleg aki eljön, ott jól érezze magát, ha valaki akar, vagy szeretne bekapcsolódni az éneklésbe, bekapcsolódhat, de hogy ez sem kötelező. És igazából az idei évben is ez a fő célunk, hogy egyrészt ezt folytatni, ami már elkezdődött, viszont szeretném akár vidékre is elvinni, tehát ugye a Pilisbe már voltunk, de nagy szeretettel vinném például Zalába ezt a projektet.
1: Például
2: Novára, így van, Nova községbe, vagy arra a környékre, úgyhogy a tavasznak az első Zöldben zeng a dal alkalmai között majd zalai állomások is lesznek, ezek egyébként néhány hét múlva meg is jelennek majd a közösségi oldalaimon.
1: És milyen egyéb projekteket szervezel? Mert azért te rendszeresen útjára indítasz újabb és újabb utakat.
2: Igen, igyekszem mindig ötletelni és alkotni, és inspirálódni. Most ezen felül még kettő nagyobb projekt van, az egyik a Mohács emlékezete, hiszen ugye a mohácsi vésznek az 500. évfordulója van, és ennek apropóján a Tarsoly zenekarral közösen egy olyan népzenei műsort hozunk létre, amely a mohácsi eseményeket dolgozza fel, de nem kifejezetten csak olyan dallamokkal, amik arról a vidékről származnak, hanem vannak benne erdélyi népdalok is, illetve alföldi dallamok is, különböző hangszerfelállásokkal, vonós zenekar, szólóének, a koboz is megjelenik, illetve a citera is meg fog majd jelenni, és ezt szeretnénk elvinni minél több településre, akár fesztiválokra, de akár egyébként határon túlra is. A másik pedig a Határtalan népzene, aminek ősszel lesz majd 8 koncertje különböző nagyvárosokban Magyarországon, és ez egy nagyon izgalmas projekt számomra. Ez egyébként a Múló Európa Alapítvány támogatásával fog majd megvalósulni, és ezt az egész projektet én úgy fogom fel, mint egy talán mint egy mérföldkő az életemben, mert ez lesz az első olyan előadás, amit én magam álmodok meg, és aztán majd rakunk persze egy rendező segítségével színpadra, de a célja az, hogy egyébként ez a műfaji határtalanság, ez itt még inkább megjelenjen, és hogy én mondjuk adott esetben ne csak népdalénekesként, ezt a csakot idézőjelbe teszem természetesen, hanem mondjuk egy picit színészként is megjelenjek, vagy mondjuk más műfajokat is énekeljek. Nagyon várom ezt a projektet, most még az adminisztratív előkészítése zajlik, de őszre kész lesz, úgyhogy bízunk benne, hogy egy sikeres együttműködés lesz ez is a zenésztársakkal.
1: Könnyen lehet, hogy több évre is meghatározza az életed.
2: Bízom benne egyébként, ez a cél, hogy egy olyan alkotás, vagy egy olyan előadás jöjjön létre. Egy picit úgy is gondolok erre, mint egy ilyen társulati darabra, hogy lehet, hogy éppen ez elindít, vagy kinyit újabb kapukat.
1: De olyan sok minden van a te életedben.
2: Igen, igyekszem, és nem is unatkozom.
1: Nem is tudom, hogy lenne rá időd.
2: Úgyhogy igyekszem, még mindig azt mondom, hogy a szabadidőmben is általában a hobbimat űzöm, persze azért próbálok kikapcsolódni is, az arra mindenképp szükség van, de ezek is nagyon feltöltenek.
1: Így határtalanul.
2: Így van.
1: Vagy jelen a világban. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Öröm volt veled beszélgetni.
2: Köszönöm én is a lehetőséget.
1: És akkor hogy is volt, hogy kortárs népdalénekes?
2: Legyen ez most már
1: legyen.
2: Legyen akkor innentől ez a definíció.
1: Figyelj, én most már így búcsúzom el tőle.
2: Megvettük.
1: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.
1: Gobinec Ákos volt a vendégem, junior primadíjas citera művész, kortárs népdalénekes, a Muze Magyarország Egyesület ügyvezetője. Én ezzel búcsúzom. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az élvonal alapítvány Pósfai Mihállyal az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a

0: Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vörösmarty téri szerencsekrajcárhoz Budapest egyik legkülönösebb története köthető. A Vörösmartyt ábrázoló szobor felállítására az 1900-as években közadakozást indítottak. A gyűjtésre egy krajcár is érkezett. Ezzel kapcsolatban a felajánló egy kísérőlevélben megírta, hogy a pénzdarab az édesanyjától maradt rá. A szobron dolgozó szakemberek annyira meghatódtak a gesztuson, hogy a krajcárt beépítették a szobor talapzatába. Így a figyelmes szemlélők ma is megtalálhatják. Vörösmarty Mihály szobra végül 1908-ban készült el. Az emlékmű Kallós Ede alkotása. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentje. Emléknapja május 16-a, amely az év egyik jeles eseményének számított a múltban. Ekkor szobrát felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat bocsátottak a vízre, még a távoli óbudai hajómalmokat is kivilágították gyertyákkal, este pedig hagyományosan tűzijátékkal zárták a napot. Az esemény kissé más formában ugyan, de újjáéledőben van. A hidak védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan 2013 óta évente megrendezik a hidak és hídépítők napját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vonalozó intézet Zinger Adolf könyvkötőmester Dezsefi utcai lakóházában és műhelyében működött. Az épület 1908-ban készült el, és hamar a budapesti könyvgyártás egyik központjává vált. A vonalozók a könyvkötészet legmegbecsültebb munkatársai voltak. A 20. század elején a könyveléshez, nyilvántartáshoz rengeteg vonalazott, táblázatos, előre nyomtatott könyvre volt szükség. Az ehhez való lapokat kötés előtt egyenként kellett hajtogatni, hogy a vonalak pontosan találkozzanak. Ez a monoton és nagy precizitást igénylő munka volt a vonalozók feladata. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók. Előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapköltségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett.

0: elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal Alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagy díjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd egy háromnyílású, felsőpályás, négy támaszú, rácsos gerenda híd, mely a Boráros tér és a Goldman-György tér között ível át a Dunán. A medernyílásokhoz mindkét oldalon feljáró hidak csatlakoznak, ezekkel együtt a teljes híd hossza meghaladja a fél kilométert. Pesten eredetileg egy ötnyílású szerkezet állt, de ezt erős korrodáltsága és a Boráros tér 1979-80-as teljes átépítése érdekében lebontották. Helyére pedig egy új felüljáró került, ami már háromnyílású. A felújítás során szűntek meg a különálló kerékpársávok a hídpályán, ezáltal az úttest szélessége 20,4 méter lett, beleértve a villamospályákat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bosnyák téren forgatták 1981-ben Mihályfi Sándor a Piac című tévéfilmjének külső felvételeit. A film a szocializmus felszíne alatt működő gazdasági maffia világát mutatja be. Az alkotás már a próbavetítéseken nagy feltűnést keltett. A szereplők között megtaláljuk Őze Lajost, Ószabó Jánost és Szirtes Ágit is. Az érzékeny téma és az ábrázolásmód miatt bemutatását egy éven át késleltették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kisterületi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megteljesítette a távot. Megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtás.

0: helyenként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A befalazott menyasszony szobra a budapesti Tököli út és a Stefánia utca sarkán álló ház befalazott erkélyén található. A szobor egy fiatal nőt ábrázol, aki az erkélykorlátra támaszkodik. A legenda szerint a házban egy fiatal házas pár lakott. A fiatal feleség az erkélyen állva várta férjét akkor is, amikor a spanyol nátha járvány idején megbetegedett. Az utolsó lehelletéig állt a korlátra támaszkodva. Férje pár nappal a halála után érkezett meg a frontról, a szobrot pedig fájdalmában rendelte halott kedves emlékére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Papp László Budapest Sportaréna Budapest és Magyarország legnagyobb fedett sportcsarnoka. A Puskás Ferenc stadion szomszédságában a 2-es metró és az 1-es villamos Puskás Ferenc stadion megállójánál található. Elődjét, a Kis István tervezte Budapest sportcsarnokot 1982. február 12-én avatták fel. Az épület a leningrádi jubileumi sportpalota mintájára épült, bár annál valamivel nagyobb lett. 12.500 nézőt tudott befogadni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd építésének megkezdése előtt jelentős tereprendezésre volt szükség, mivel az építési terület egy része katonai terület volt. Az aknamentesítés és a bombák hatástalanítása mellett külön figyelmet kellett fordítani a csápos kutak, illetve azok vezetékeinek védelmére. A kezdeti munkálatok egy részét azonban egy jelentős árhullám megsemmisítette. A rendezés után a mederpillérek építésével folytatódott a munka, majd következtek a pilonok, amiket kúszózsalus technológiával készítettek. Utóbbi azt jelenti, hogy egy 4 méter magas zöm, azaz építési szakasz elkészülte után a szerkezet önmagát a következő ütem magasságába emelte hidraulika segítségével. Ezzel a módszerrel elkerülhetővé vált egy 100 méter magas állványzat megépítése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületek. A résztvevők megnézhették egyebek mellett

0: Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több százmilliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött. A Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi időkben darut szűrős, fülvédőkendőbe bugyolált, báránybundás, alabárdot szorongató boltőrök dolgoztak a főváros kereskedelmi egységeiben. Ezek a boltizárok, ahogy akkoriban a pesti nyelv hívta őket, a betörőktől védték a különböző üzleteket. Csendesen csoszogtak az éjszakai homályban, időnként megrázva az éppen rájuk bízott boltok vasrácsait. Abban az esetben pedig, ha tolvajt láttak, megfújták sípjukat. Persze a valóságban a legtöbb tolvaj már ismerte az egyes boltok őreit. Azok szokásos útvonalait így akkor törtek be a helyiségekbe, amikor az illető már tovább állt, távolabb járt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Dr. Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyehó nem más, mint a Karinti által elnevezett számtalan legendával rendelkező New York kávéház. A pincérek a felszolgáláson túl mindenhez értettek és mindenben segítettek, főleg a törzsvendégeknek. Hogy ki lehetett törzsvendég, az bonyolult, objektív és szubjektív feltételekhez köthető, de semmiképpen sem a fogyasztás mértékétől függött. Állítólag Molnár Ferenc a Dunán átsétálva, susmusolva, bal kézzel nagy ívben egy kulcsot dobott a sötét-zöld hullámok közé. Ez a kulcs pedig nem más volt, mint az akkoriban megnyitott New York kávéház kulcsa. A mágia arra irányult, hogy soha többé ne lehessen bezárni ezt az egyedülállóan szép és hasznos műintézetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be. Ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nemrég felújított Karmelita Kolostor, azaz a miniszterelnökség homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én koncertet adott az épület helyén álló Budai Teátrumban. Ludwig van Beethoven 1800 és 1808 között több alkalommal járt Martonvásáron a Brunswick család vendégeként, de ez volt a legendás zeneszerző egyetlen ismert budai fellépése. A látogatás emlékét utcanév is őrzi a 12. kerületben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók. Előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő élvonal alapítványi.